küldetésben. És azt mondta Isten: Fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért, árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltóm. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten igéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits, ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt szinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmélkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helene Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmélkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk minden napjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély át kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a mullásból, ó Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk más. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk. Hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is halk, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kér. Mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunk. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge felebarátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacsággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig. Hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozása. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény. Nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről. A mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akárcsak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, megint csak akárcsak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülését. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra készen. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az elődle és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is. Jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink, hétköznapi posványában vergődünk, emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszait mormoljuk magunk elé, és közben menekülünk vagy éppen az élet viharaiban hánykódó hajó mélyén alszunk bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy jónási módon vagyunk nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az embervilág felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik ét nappallát éve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik. Ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története a mi távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked. És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsásd meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat, bocsásd meg nekünk haragainkat. Töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást. Fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt. Tisztát, édest, meleget. Vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám, a félelmes magányba. De szeged számként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát, nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és útól értek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Sok szeretettel köszöntöm a Reménység hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre. Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kimeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártiak kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen.

0: Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a jelenség a Biblia szempontjából?
1: A Szentírásnak a legegyszerűbben kifejező képe a nagy küzdelem. A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között. Mielőtt ez a küzdelem elkezdődött volna az Isten világában, teljes összhang, harmónia, békesség volt. Viszont ahogy Lucifer, az oltalmazó kérub fellázadt Isten ellen, és előbb elkezdte a meghasonlító munkáját a mennyben, később majd kiterjesztette a földre, a világegyetemünk két táborra szakadt. Azok, akik az Isten oldalán maradtak meg, és azok, akik a Sátán oldalára pártoltak át, és bár átjárhatóság van a két tábor között, ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területét illeti, azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbált önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kiéleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal, vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságokat a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt látjuk, ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, heródes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással ádáz ellenségek, Pilátus és Heródes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei 1000 évet a mennyországban töltenek, az egekben töltenek, és lejön a Szent Jeruzsálem a földre, és feltámadnak a gonoszok, újból összefognak a Gog és a Mágog harcára Isten népe ellen. Tehát ez egy törvényszerű dolog, hogy a gonosz bármikor kész összefogni, a csatáit, hadait összegyűjteni Isten népe ellen.
0: Tehát lényegében csupán két tábor létezik, nincs több tábor. Lényegében egymás ellen fognak harcolni, és ennek a csatának, ennek a küzdelemnek a színterén minden embernek el kell dönteni, hogy melyik csapatban, melyik táborba áll, és melyiknek az oldalán harcol.
1: Igen, és hogyha a lényegig eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget, az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
0: Említetted a fegyvereket, amiket használ, hogy Isten, mint az ellenség, Sátán. Használja valaha Isten Sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd. Amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
1: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicséti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási
0: ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a rómaiak adószedése. Ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották. És ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és a látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. Lukács evangélium a 20. rész 21. 22. versét idézen. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Nagyon őszintének látszó kérdéssel, vagy kijelentéssel közelednek Jézushoz. Mennyire volt őszinte ez a kérdés, és hol lehetett felismerni, hogy itt törbeejtésről, megtévesztésről van szó?
1: Sátánnak az egyik legnyilvánvalóbb eszköze, bár nagyon sokakat mégis becsap ezzel, az, amikor odaállítja az embert, hogy két rossz közül válasszon. És Jézust is most ebbe a csapdába próbálja belecsalni, és úgy gondolja, hogy ha sikerül egy általa elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben állt a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik lábalól.
0: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a törbe, amit készítettek neki?
1: Ugye kéri Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császáré. És akkor Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
0: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, meg adjátok meg az Istennek, ami az isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem? Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
1: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a teljes életet lefette. Nagyon gyakran hallani, hogy ezt idézik, és kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett őrködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy a Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek-kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testi épség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig, hogy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát ugye, ahogy az egyházi életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy a Az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első négy parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember is Isten közötti viszont illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, azt csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk. Őt imádjuk. Ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
0: Köszönöm szépen! Hadd tartsuk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezel valakit, hogy válasszon két rossz közül. Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok. Nagyon sokszor hamisak. Hiányzik az őszinteség a vallásokból. És akkor Sátán oda helyez az emberrel, és azt mondja, hogy na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És Sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet. Azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a Sátánnak az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosba. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vöröstenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vöröstengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel. Ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután.
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a szadduceusok az istentelen Bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényért tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé, ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istennek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy legegyértelműbb megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső-felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport csapat között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7. is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagyni csak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szemtírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellentmondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes 5 könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férhezmenésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek. Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasságot, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet, amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután, gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért topozékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család, alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen is, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a leges legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék a tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot, a Korintusi levélben is, az egy Korintus harmadik fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, azt készítette Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám, és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve. Az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye, mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste. A szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak. Sőt, elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel. Sőt, inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, törbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket, teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazódni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. De Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isteni az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben. Az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra, mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszonthallásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Kezdőkben a Remény Sugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Remény Sugár műsorában. Hogyha Remény Sugár, akkor nagyon nagy valószínűséggel vagy ifjúsági, vagy egészségügyi témát veszünk elő, és a mai alkalomra az egészségügyi téma az, ami a címszó ebben az adásban, hiszen ma a tudatos mozgásról, várandóság alatti időszakban és a szülés utáni időszakban beszélünk, és erre az alkalomra Láposi Dorottya gyógytornász a meghívottam. A várandóság és a szülés utáni időszak egy nő életének legkülönlegesebb, ugyanakkor legérzékenyebb szakasza. Ilyenkor a női test átalakul, a női lélek új ritmust keres, és gyakran érzik a nők azt, hogy jó lenne valaki, aki megértően és szakértelemmel kíséri végig őket ezen az úton. Mai adásunkban éppen erről beszélgetünk, a tudatos mozgásról, a test és a léleknek a harmóniájáról, és arról, hogy hogyan találhat vissza egy nő az erejéhez, az önbizalmához és fizikai jóllétéhez ebben az élethelyzetben. Amint mondtam már, vendégem a mai beszélgetésben Láposi Dorottya gyógytornász, aki egyben a Mami Moves megálmodója és alapítója, és Dorottya nap mint nap kismamákat és anyukákat segít abban, hogy egészségesebbek, magabiztosabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszöntelek én is téged, és én is köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
0: Hogyan született meg ez az ötlet, hogy megalapítsd a Mami Moves-t? Pontosan mi áll a tevékenységének az alapjában, és mi inspirált téged arra, hogy kifejezetten ebben az élethelyzetben segítsd a nőket?
1: A Mami Moves a saját tapasztalataimból született. Gyerekkoromban is jelen volt a mozgás az életemben, sporttáncoltam versenyszinten, majd a gyógytorna egyetemen végeztem, babaúszást oktattam utána, és ezzel párhuzamosan aerobik oktatóként is tevékenykedtem. És igazából akkor kezdett érdekelni ez a dolog, amiután én is anyukává váltam. Akkor találkoztam először a babás tornával, ahova babával lehet menni, a kanga tréninggel. És a kanga tréningen hallottam először én a szétnyílt hasizom problémáról, és nagyon kezdett érdekelni ez a dolog. Én is érintett voltam benne, külön tanfolyamokat végeztem el, és ekkor döntöttem el, hogy erre szeretnék szakosodni, specializálódni. És a Mami Moves az a magába foglalja, hogy torna anyáknak egész várandóságtól a szülés utáni időszakig egész, tehát évekkel szülés után is.
0: Konkrétan ez mit jelent a te megközelítésedben? Hogyan kell elképzelni ezt a tornát, és miben különbözik azoktól a tornamódszerektől, amelyeket választhatunk sport tevékenység szempontjából?
1: Hát ez abban különbözik, hogy tudatos, ugye, a cím is az, hogy tudatos mozgás, tehát nem csak egy sima edzés, hanem ezeken a tornákon figyelembe veszük a szülés utáni, meg a várandóság alatt, meg a szülés utáni változásokat a női testben, szervezetben, és ahhoz igazítjuk az edzést. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosan tornázzunk, tájékozódjunk, hogyha kell, akkor ugye szakértői segítséget kérjünk.
0: Konkrétan a jövendőbeli anyukák és a már meglévő anyukák miben kell tudatosítsák magukat? Mondtad azt, hogy te érintett voltál, szétnyílt hasizom esetében. Nem tudom, ez pontosan mit jelent. Meg tudnád magyarázni, hogy konkrétan hogyan segíti ez a torna az anyukákat?
1: Igen, tehát a várandóság alatt nagyon sok változás, már várandóság alatt ugye sok minden változik. Változik a testtartásunk, a hormonok hatására lazulnak, az ízületek rugalmasá válnak. Tehát ezek a lazító hormonok felkészítik a testünket a szülésre. Várandósan nő a pocak, és nyúlnak az izmok, ugye, és eltávolodnak. Tehát van az egyenes hasizmok elől, köztük van egy fehér kötőszövet, a linea alba, és várandósan, ugye, ahogy nő a pocak, minden, ez megnyúlnak az izmok, és eltávolodik, megnyúlik a kötőszövet is. És ez egy teljesen normális dolog, hogy várandósan ugye eltávolodnak, de szülés után vissza kell, hogy álljon. Tehát szülés után 6-8 héttel ez vissza kellene álljon. Ha nem áll vissza, akkor beszélünk szétnyílt hasizomról. Tehát ez a két izom eltávolodik egymástól, és 2 cm fölött beszélünk szétnyílt hasizomról. Ezt szülés után meg szoktuk vizsgálni, 6 hétig nem, 6 hét után, mikor lejár a gyermekágy, és akkor felmérjük, hogy kinek van szétnyílva. És akkor az edzést persze ehhez igazítjuk.
0: Mennyire gyakori az, hogy ez a szétnyílt hasizom fennálljon egy anyuka esetében, de gyakran előforduló helyzet?
1: Igen, gyakori. A nők majdnem 80%-a valamilyen hasi problémával marad szülés után, ez legyen a szétnyílt hasizom, vagy a sérv, hasi, hasfali sérv is lehet.
0: És ez minek a következtében áll fenn, vagy mi okozza ezt? Ez egy rendellenesség, vagy a sportnak a hiánya?
1: Hát ezt így pontosan nem lehet meghatározni, vannak, hát genetikai is lehet. Általában megjelenik a többször szült nőknél, az ikerterhességeknél például, de viszont olyanoknál is megjelenhet, akiknek nagyon feszes, tónusos volt az izma szülés előtt, és nem tud eléggé rugalmas lenni, és így szétnyílik például. 35 év fölött is gyakorol, tehát így a pontosokat nem tudjuk megmondani, de viszont férfiaknál is előfordulhat ez, akiknek sőrhasuk van például, tehát férfiaknál is előfordulhat ez a... helytelenül emelgetett nagy súlyoknál is például. Tehát ezért kell odafigyelni már várandósan, tehát a nekünk megfelelő gyakorlatokat, az állapotunknak megfelelő gyakorlatokat végezzük, és szülés után is ugyanúgy. Van olyan, hogy szülés után nem nyílik szét a hasizom, tehát van olyan is. Az nagyon jó, de viszont végig kellene menni egy ilyen regeneráló részen, annak is, akinek nincs szétnyílva, mert sajnos olyan is történhet, hogy nem nyílik szét a hasizom, nagyon örülünk, milyen jó, és eltelik a 6 hét, és elindulunk edzeni, kemény súlyokkal, gondoljuk, hogy olyanok vagyunk, mint régen, és azzal magunknak ártunk, és szétnyitjuk a hasunkat, tehát mi is. Tehát vissza kell szépen erősíteni a mély izmokat, és utána vissza lehet térni a régi edzéshez.
0: Még mielőtt úgy jobban belemennénk abba, hogy konkrétan miben, vagy milyen ez a torna, azelőtt még megkérdezném azt, hogy ha nem foglalkozunk regenerálódással, akár szét van nyílva a hasizmunk, akár nincs, de inkább abban az esetben, hogyha szét van nyílva a hasizom, akkor az mit okozhat a jövőre nézve egy anyukának az életében? Van-e valamilyen komplikáció, amit adhat?
1: Igen.
0: A nők
1: esetében? Hát, hogyha nem foglalkozunk vele, és már van egy szétnyílásunk, jön a következő várandóság, az még nő. Ahogy jönnek a várandóságok, az még szépen nő, egyre jobban nem foglalkozunk vele. Krónikus derékfájdalom is. Tehát a hasizom elveszti a funkcióját, és a derekunk megfájdul, tehát nagyon fog fájni a derekunk, nem elég erős, változik a testtartásunk, mindemellett nem néz ki jól, esztétikai probléma is, depresszióhoz is vezethet akár, ugye, nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. És általában, akinek szét van nyílva a hasizma, annak medencefenék átizom probléma is van, fennáll. Tehát a testet úgy szülés után meg várandósan úgy egészbe kell edzeni, tehát a törzsünket. Nem elég csak a hasunkra, a szülés után is, mikor elkezdünk tornázni, nem elég, hogy kezdjük csak a hasunkat erősíteni, a hátunkat is erősítenünk kell, és a gátizmainkat is. Tehát itt is visszatérünk arra, hogy tudatosan tornázzunk, és figyelembe vesszük ugye a változásokat, amik végbe mentek a szervezetünkbe.
0: Miből látszik az, hogy, vagy hogyan lehet úgymond diagnosztizálni ezt a szétnyílt hasizmot?
1: A szétnyílt hasizmot? Hát általában az egyik tünet, hogy eltelt a szülés, megszületett a kisbaba, 5 hónapnál járunk, 5-6 hónap, és még mindig ott a nagy has. És gratulálnak nekünk a következő várandósághoz például. Ilyen lelógó, előre domborodó has. Reggel kisebb, estére nagyobb lesz a has, ez is például. Ugye a derékfájdalom is. Úgy érezzük, hogy nem tart a hasunk. Gátizom probléma is, ugye ezek a jelek. És aztán el lehet menni, meg lehet vizsgálni.
0: Ezt egy gyógytornász meg tudja állapítani?
1: Meg lehet magunknak is, de hogyha biztosabbat akarunk, ugye akkor, tehát manuálisan is meg lehet, meg ultrahanggal is. Manuálisan, igen, szakember. Vannak nőgyógyászok is, akik már meg tudják nézni, meg ugye gyógytornászok is. Ilyen manuálisan hátrafekszünk is, megvan, hogy kell megvizsgálni, és hogy hány ujjunk fér be a két hasizom közé, kitapintjuk, hogy hol a hasizom, és annak függvényében, ugye, hogyha manuálisan, akkor lemérjük az ujjunkat, hogy most ha két ujjt mértem, az pontosan hány centit is jelent. De hogyha ilyen precízen meg akarjuk tudni, akkor ekkóban milliméter pontoságra is ugye meg tudják mondani.
0: Mondtad azt, hogy szülés után, miután lejár az a 6 hét, az anyukák nagy motivációval elkezdenének már súlyokkal tornázni, vagy más nehezebb sportedzésekbe belekezdeni. Milyen az a módszer, amit ti alkalmaztok, amivel a szétnyílt hasizomra lehet hatni, és hogyan különbözik ez egy mondjuk súlyemeléses testedzéstől, vagy egy kardioedzéstől, és miért előnyösebb ezzel kezdeni?
1: Én az RTM módszert, a rectus training method módszer, rectus training módszert használom, ennek vagyok a hivatalos oktatója itt Romániában, Kolozsváron. Ez Magyarországon alakult, ez a módszer. Két szakember rakta össze, alakította, fejlesztette ki. Dr. Kerekes Timi a szülésznőgyógyász, és Szalai Renáta a pre- és posztnatális fitness specialista. És ők dolgozták ki ezt a módszert. Ez egy ilyen komplett rehabilitációs módszer, ami a szétnyílt hasizomra fókuszál, és visszaerősíti a várandóság alatt meggyengült törzs izmokat, mély izmokat. Ez a fokozatosságon alapszik, tehát ebbe is különbözik, hogy a fokozatosságra alapszik, tehát lépésről lépésre haladunk a gyakorlatokkal. Nem ugrunk egyből fejest a nagyon nehéz gyakorlatokba, súlyemelésekbe, ugye? Mert ezzel még árthatunk is magunknak. Tehát, hogy nem nyílt szét a hasizmunk, de nem megyünk végig ezen a regeneráló szakaszon, hogy belülről visszaépítsük a mély izmokat, és lehet, hogy szétnyitjuk magunknak, vagy akár valami más probléma is kialakulhat. Jó, tehát várandóság alatt termelődnek ezek a lazító hormonok, a relaxin is, amik felkészítik a szervezetet, a testünket a szülésre, És nagyon oda kell figyeljünk a regeneráció során, például az izületekre is, hogy ne terheljük túl, mert még szülés után is hónapokig, az első 5-6 hónapban még termelődik ez a hormon, és hogyha elkezdünk ugye súlyemelés, meg nem tudom miket végezni, akkor az izületeink fogják megbánni, és na, tehát nagyon odafigyelünk erre, mert baleset is történhet.
0: A mentálisan a nőknek egy előny az, hogy elkezdjenek tornászni, és ezt a módszert alkalmazzák. Tehát nem csak a fizikai előnyein kívül a mentális előnyöket is tud eredményezni ez a módszer.
1: Igen, persze, mert ezek a tornák, ezekre a tornákra például babával is eljöhetnek. Még a kanga tréninget nem említettem, az is az RTM módszer mellett még van a kanga tréning, az is regenerálja a szétnyílt hasizmot, de viszont ott több ez a közösségi élmény a kanga tréningen, ugye babával jönnek, az RTM-re is jöhetnek babával természetesen, de a kanga tréningben bevonjuk a babát is a tornába, és igen, nagyon sokat segít mentálisan egyszer is azzal, hogy kimozdulnak otthonról. Találkoznak más anyukákkal is, és rájönnek az anyukák, hogy nem csak ők vannak, nem csak ők éreznek így, ahogy éreznek szülés után, meg akár várandósan is, mert a várandós tornán is ugye a várandósok egymással találkoznak. És tehát nem csak ők fáradtak, most a szülés utánira gondolok, nem csak ők fáradtak, nem csak ők éjszakáznak, nem csak ők érzik magányosnak otthon magukat, várják, hogy a férjük már hazajöjjön a munkából. Tehát kikapcsolódnak, és hát azért jól esik, jó érzés látni, hogy más is benne van ebbe, amiben mi. És még barátságok is szövődnek általában. Meg tudják beszélni a dolgokat. Kérdéseik vannak egymáshoz, egymás tapasztalatait megosszák, és ez így feltölti őket nagyon. Van, hogy edzések után elmennek, még egyet sétálnak, még kávéznak, vagy külön még edzéseken kívül még összejárnak, úgyhogy nagyon feltölt. Olyan is volt, hogy nem feltétlen azért jött, hogy tornászon hozzám, hanem hogy kikapcsolódjon.
0: Egy közösségbe kerüljön,
1: igen, és át tudja beszélni a dolgokat, amit otthon, vagy ha nincsenek más anyukabarátai, akkor nem, nincs kivel megbeszélje. És így ugye megértik egymást mindenki, és még adnak egymásnak tanácsokat is, úgyhogy
0: mentálisan nagyon. Ez elősegíti az anyukákat ebben az életszakaszban.
1: Igen.
0: Mondtad azt, hogy 6 hét után kezdhetik el ezt a tornát az anyukák. Ez abban az esetben is, hogyha császármetszés által történt a szülés, vagy természetes szülés esetére mondtad ezt a periódust?
1: Igen, hát 6 hét az a gyermekágyi időszak, de a tornát azt persze fokozatosan kell visszavezetni. Már az első 6 hétben magát a tornát nem, de már lehet menni kisebb sétákra, lehet fokozatosan növelni a távolságot, a tempót. A gátizom tornát viszont már az első 6 hétben el lehet kezdeni, akár a szülés napján is meg lehet próbálni, hogyha kellemetlen, nem esik jól, akkor várunk, megpróbáljuk egy hét múlva. Tehát nagyon jó, már azzal el lehet kezdeni. Természetes szülés után 6 héttel a regeneráló tornát el lehet kezdeni. Császármetszés esetén kicsit többet kell várni, 8-10 hetet, de mindkét esetben a nőgyógyász, az első nőgyógyászati kontroll után. De meg kell várni, és amikor az orvos is azt mondta, hogy oké, mehet a torna, akkor el lehet kezdeni.
0: Szoktak-e tévhitek lenni az anyukák körében a mozgásról, amikkel gyakran találkozol, vagy kérdéseik, amik ilyen tévhitszerűek?
1: Hát ez inkább a várandósoknál van. Sokan azt tartják, hogy ha várandósan nem szabad mozogni, mert hogy ne csináljunk semmit, hogy ne legyen probléma. A mozgás az egy nagyon jó dolog várandósan, tehát hogyha egészséges várandóságról beszélünk, akkor nincs semmi, mikor nincs semmi ellenjavallat, az nagyon jó a mozgás, mert könnyíti a szülést, felkészíti a testet a szülésre, ezáltal könnyíti a szülést, könnyebb lesz a regenerálódás, És tehát ez ugye, tehát nem az a nem attól kell félni, nem a mozgástól kell félni, hanem a rosszul kivitelezett mozgástól. Tehát, hogyha olyan mozgást végzünk, ami a mi állapotunknak épp nem felel meg. Most gondolok ugrálásra például állandósan. Tehát, hogyha jól meg van választva az a mozgás, és biztonságos, akkor nyugodtan lehet egész végig mozogni. És a másik még a várandósoknál a tévhit, hogy nem szabad hasizomgyakorlatokat végezni. Szabad hasizomgyakorlatokat végezni, de nem olyan jellegű gyakorlatokat, amiknél nő a hasüri nyomás, például a klasszikus felülések, hasprések. Itt is olyan hasizomgyakorlatokat kell végezni, amik megfelelőek ebbe az állapotba. Szülés után pedig ugye mindenki bele akar ugrani a mély vízbe, és egyből vissza a hasa menjen le, egyből egyik napról a másikra, ugye, és ez nem jó, és sokan neki fognak ugye a klasszikus felüléseknek, mikor még nem is tudják, hogy egyáltalán, hogy mi a helyzet a hasukkal, de már említettem is, hogyha nincs is szétnyílva, gyengék az izmok, és neki fogunk végezni a szép felüléseket, és azzal magunknak ártunk, szóval nagyon fontos, hogy tájékozódjunk.
0: Itt lép közbe egy szakembernek a szaktudása. Igen. És a tanácsadása.
1: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy tájékozódjunk, és merjünk is mozogni persze. Nagyon jó a mozgás, nagyon jót tesz ugye fizikailag is, meg mentálisan is. Ugyanúgy várandósan, ugyanúgy szülés után, de meg kell válasszuk, hogy mit mozgunk. Most ne fogjunk neki, lejár a 6 hét, és egyből menjünk maratont futni. Például.
0: Most egy általánosabb kérdést teszek fel, ami nem tudom, hogy a tévhit vagy sem, azért teszem itt fel, hogy ahhoz, hogy egy nő az egészségét megtartsa, a fizikumát akár, ahhoz ugyanolyan intenzív fizikai erőfeszítést kell végezzen, mint egy férfi, aki mondjuk izmokat szeretne építeni. Sokszor azt látom, hogy a nők nagyon keményen edzenek, ugyanúgy, mint a férfiak, azért, hogy elérjenek egy esztetikusabb fizikumot. Mi az, ami jó, vagy elégséges egy nő számára, hogy megőrizze a testének az egészségét?
1: Hát ezekben a periódusokban, várandóság meg szülés után nem az a cél. Nem az a cél, hogy most egyből kockás hasam legyen, meg tehát úgy ugye belülről kell erősödjünk. Amúgy a kockás has a férfiaknál is, meg nőknél is nem feltétlenül jelenti azt, hogy erős a has. Mert csak a külső réteg van ott erősítve, belül lehet, hogy nem úgy tart. Tehát úgy szépen belülről. Itt az a fontos, hogy várandósan is, tehát várandósan nagyon fontos, hogy a törzsünket erősítsük, hogy ne legyen, például megelőzhetjük ezt a szétnyitás izom problémát szülés után ezzel, és könnyebben fogunk regenerálódni is, és utána is, tehát belülről szépen kifele haladjunk. Most ugye a szülés utáni periódusban nem mindig van erejük a nőknek nekifogni a kemény edzéseknek. És így jobb így lépésről lépésről haladni, szépen lassan jöjjön vissza az erőnk. Majd utána, amikor már elmúlt ez az időszak, akkor lehet keményebben.
0: Hogyha a várandós anyukákat nézzük, akkor különböző trimeszterekben milyen fajta mozgásformákat kell elvégezzenek?
1: Hát a változóak a különböző általában, akik várandós tornára jönnek, a második trimesztertől jönnek. Úgy is ajánlott, hogyha a várandóság előtt nem végzett semmilyen mozgást, nem tornászott, semmit nem volt aktív egyáltalán, akkor a második trimesztertől ajánlott a mozgást. Ha viszont az előtt is már mozgott, akkor lehet folytatni, persze nem ugyanazon a szinten, hogyha most ilyen nagy súlyokat emelt, akkor abból szépen vissza kell venni. Aki viszont az első trimeszterben elég gyakori, hogy fáradtak, rosszul létek vannak, úgyhogy ehhez igazítjuk a mozgást. Második trimeszterben már nő az energiaszint, ugye, már elmúlnak a rosszul lét, fáradtság, mindenki kicsattan, nagyon jól érzi magát. Viszont itt már figyelembe kell vegyük azt, hogy kezd nőni a puccok, úgyhogy már akármit nem tudunk csinálni a második trimeszterben, módosítani kell a pozíciókat. Ekkor már nem fekszünk sokat hátra, hanem oldalfekvésben, meg négy kézláb hasra végképp nem. És a harmadik trimeszterben pedig ott már inkább készülünk egyre jobban a szülésre, a relaxációra, végig erősítjük a gátizmunkat. Ez nagyon fontos, hogy erősítsük a gátizmunkat végig a várandóság alatt.
0: Ez majd segíteni fog a szülésnél is a jövendőbeli anyukáknak?
1: Igen, segíthet. Hát a végén, a várandóság végén már ugye nem az erősítésre, hanem inkább a lazításra fókuszálunk, pont ezért, hogy segítsen még jobban a szülésnél és utána is a regenerációnál. Uh-huh. Sokan gondolják, hogyha császárral szülnek, akkor a gátizmukkal nem lesz semmi, nem fog gyengülni, de viszont fog. A hormonok hatására is gyengül alapból, és ahogy nő a baba, nő a súly, egyre nagyobb terhet kell elhordjon, elvigyen, és gyengül. Hogyha nem foglalkozunk vele, akkor problémákhoz vezethet, vizelet visszatartási problémákhoz például, gyengeséghez.
0: A baba fejlődésére hogyan hat a tudatos mozgás?
1: Baba fejlődésére, tehát javítja a várandós torna, javítja a keringést, ezáltal több tápanyag jut, a oxigén is tápanyag jut a babához, és így hat az ő fejlődésére is.
0: Ebben a periódusban mik azok a mozgásformák, amiket az anyukák jobb, ha elkerülnek?
1: Minden olyan mozgás, ami rázkodással jár. Várandós periódusban?
0: Igen, igen.
1: Igen, tehát minden olyan mozgás, ami rázkódással jár, vagy egyensúlyvesztéssel például, nehéz súlyok emelését is, jó, most, hogyha előtte is ilyen nagy súlyemelők voltunk, akkor, de hogyha az előtt nem tornáztunk, most ne várandósan fogjunk neki súlyt emelni. Minden olyan mozgásformát, amiben nem érezzük biztonságú magunkat például. Tehát érezzük, mert a súlypontunk is megváltozik várandósan, és hogyha elkezdünk egy lábon állni támasz nélkül, akkor érezzük, hogy ez nem oké. Tehát minden, nagyon fontos várandósan, hogy figyeljük a testünk jelzéseit. Tehát a testünk az jelez, hogyha érezzük, itt várandósan nem nincs annak helye, hogy ez nehéz, de kibírom. Tehát, hogyha fáj, hogyha szúróérzés, nyomásérzet van, légszomj, pulzus növekedés, akkor megállunk és módosítunk. Tehát kell figyeljük nagyon magunkat. Ezért is jó olyant választani, ami direkt erre van kitalálva, kialakítva.
0: Voltak olyan sikertörténetek, a Mommy Moves-nál akár, amikor elmondták az anyukák, hogy a torna nagyon segítette őket, akár a szülés folyamatában, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a szülés, vagy akár abban, hogy gyorsabban regenerálódjanak. Tudnál esetleg egy néhány ilyen tapasztalatról, egy-két tapasztalatról beszámolni?
1: Igen, mondták is, többen is jelezték, de van saját tapasztalatom is ebben. Nekem is a második várandóságom alatt végig olyan mozgást végeztem, ami nem terhelt túl, biztonságos volt, és sokkal kiegyensúlyozottabb volt maga a szülésem is, és utána a regeneráció is. Tehát a nőgyógyászom már második nap már mondta, hogy én reggel mehetnél haza nyugodtan. Tényleg nagyon, én őszintén nagyon fitnek éreztem magam a szülés után.
0: Ahhoz, hogy valaki így érezze magát, el kell kezdje akkor ezt a tornát a várandóság elején, gondolom, hogy hatása legyen.
1: Igen, tehát már várandóság elején is ugye el lehet kezdeni a tornát, De vannak olyan esetek is voltak már, hogy a harmadik trimeszterben jöttek, vagy a harmadik trimeszter végén. Tehát az is számít. Már egy-két óra is számít, de nagyon fontos a rendszeresség. Várandósan is, hogy sokkal jobban is érezzük magunkat várandósan, hogyha hetente legalább egyszer eljárunk, tornászunk, most nem feltétlen az, hogy eljárunk, mert otthonról is lehet tornászni, hiszen online formában is vannak tornák, tehát online is becsatlakozhatnak az órákra, online is tornázhatunk együtt, ha valamiért nem tudnak eljönni. Tehát fontos a rendszeresség, úgy várandósan, de új szülés után is. Tehát szülés után is, hogyha eredményt szeretnénk elérni, akkor kell ez a rendszeresség. Sajnos heti egy alkalom nem elég.
0: Uh-huh. Mi a javasolt?
1: A javasolt, hát legalább 2-3. De most nem arra kell érteni, hogy heti 3x50 percet le kell nyomni. Tehát az a fontos, hogy minden nap egy kicsi mozgás legyen. Tehát az lehetetlen heti 3x50 percet tornászon egy anyuka, aki 10 hete szült. Nem tudja megcsinálni egyszerűen. De hogyha minden nap egy 5-10 percet tornászik, vagy ugye eljár egyszer egy héten az órára, és mindemellett még otthon egy ilyen 10-15 percet, heti kétszer, 20 percet össze tud hozni, akkor már van eredmény. De heti egy az jó lesik, jó, még minden, csak eredmény nem tudunk úgy hamar elérni. Például most gondolok a szétnyit hasizomnak az össze húzására, közelítésére.
0: Uh-huh. Sok édesanyja, feltételezem, azt érzi szülés után, hogy nagyon megváltozott a teste, már nem ugyanolyan, amilyen volt. Hogyan lehet ezt az élethelyzetet szeretettel, de valamelyest reálisan kezelni, hogy az édesanyák visszataláljanak önmagukhoz?
1: Hát nagyon fontos szerintem az, hogy türelmesek legyenek. Tehát ne akarjanak egyik napról a másikra visszaalakulni a régivé, mert 9 hónapig változott a testünk várandóság alatt, legalább 9 hónap kell, amíg vissza is áll. A méhünk az az egyetlen, ami 2 hét alatt visszaáll, visszahúzódik, de a többinek idő kell. Időt kell adjunk magunknak, és ne hasonlítsuk másokhoz magunkat. Az is nagyon fontos, hogy ne azt nézzük, hogy hú, neki milyen lapos hasa maradt, nekem miért nem. Tehát fogadjuk el, hogy változott a testünk, adjunk időt, próbáljunk kedvesek lenni vele, és ha kell, akkor nagyobb számú ruhákat vegyünk, hogy jól érezzük magunkat, tehát ne akarjuk egyből a régi nadrágunkat felhúzni. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a türelem.
0: Szülés után milyen gyakorisággal jó, hogy tornászon az anyuka?
1: Hogy hetente?
0: Igen, tehát nem tudom, hogyha ezt a részt érintettük az előbb.
1: Igen, hetente legalább 2-3-szor. Várandósan is jó, legalább 2-3-szor.
0: Uh-huh. Tehát ugyanaz a szám
1: igen.
0: Érvényes rájuk igen. is, mint
1: most ne legyen az se, alatt. Hogy 7-ből 7 napot. Uh-huh. Van, aki nagyon motivált és szeretne, de az se jó viszont, hogy 7-ből 7 napot tornászunk. Tehát legyen egy kicsi szünet is, de próbáljuk 1-2-nél többször. Várandósan is pedig ne arra fókuszáljunk, hogy lehet várandósan ugye több az időnk magunkra. Ne az legyen, hogy most naponta tényleg 50 percet tornásszak, inkább legyen kevesebb, de biztonságos legyen az a torna, és ne hajszoljuk túl magunkat, hanem egy ilyen közepes intenzitású edzést válaszunk, és akkor jó lesz.
0: A Mommy Moves pontosan milyen torna lehetőségeket nyújt a jövendőbeli anyukáknak, és a már...
1: Várandós tornát, és a szülés utáni regeneráló tornákat, van ez az RTM módszer, ez csak ugye a hasra fókuszál és a törzsizmokra. Van a kanga tréning is, ott is figyelünk a szétnyit hasizomra is végzünk, de nem csak ezen van a fókusz, itt a babát is bevonjuk a tornába, ez egy hordozós torna, tehát baba hordozóba tesszük a babákat, és az óra egyik felébe úgy tornázunk, hogy ők rajtunk vannak. Az RTM-nek még vannak több ilyen szintje, mármint van az alap RTM, és amikor már úgy megerősödtünk, akkor van az RTM alapformáló, amikor már figyelünk a karerősítésre, láberősítésre, nem csak a törzsön van a fókusz. Itt már használunk eszközöket is. Szülés után évekkel is, tehát hogyha eltelt már 5 év, lehet, hogy még mindig szét van nyilván hasizmunk, de lehet tornászni 5 évvel is. Meg olyanok is szoktak járni a tornára, ugye anyukák, úgy van kialakítva ez az egész torna, hogy ilyen női, úgymond női torna, úgy figyelembe vesszük ezeket a változásokat, és vannak, akik sokat ülnek például irodában, derékfájdalom, és jönnek, és ők is ugyanúgy végzik a tornát, és egyből érzik a változást, hogy a derekuk már nem fáj annyira. Ja, és mindegyik tornánál odafigyelünk a tartásra, a tartás javításra, mert ugye várandósan megváltozik a testtartás, szülés után aztán még jobban. Ezt tapasztaltam én is magamon, hogy ugye a szülés után szoptatás, nőnek a mellek, tartás romlik egyből. Sokat cipeljük a babát, rosszul fogjuk, tehát minden óra tartásjavítással kezdődik, tartásjavító gyakorlatokat végzünk. Én is minden órán mondom, hogy figyeljünk erre, figyeljünk arra, és így szépen így berögzül az anyukáknak, és majd otthon is eszükbe jut, hogy mit is mondtam én nekik, és hopp, húzzuk ki magunkat.
0: Melyik szokott lenni az a pont, amikor az anyukák már kezdik elveszteni a motivációjukat? Tapasztaltad már ezt? Szokott lenni egy ilyen?
1: Igen. Hát általában a fáradtság az, ami elveszi a motivációjukat, ugye a sok éjszakázás, a rengeteg napközben a rengeteg feladat, így háttérbe szorul általában a mozgás az anyukáknál emiatt. Inkább szülés utáni időszakban persze eléggé. Sokan vannak, akik készültek erre az időszakra, de végül, mikor oda kerülnek, teljesen másként élik meg. Nagyon nehéz, nem számítottak erre, hogy mennyire nehéz, mennyi teherrel jár, és így háttérbe szorulnak általában, magukat háttérbe szorítják, és így a mozgás is háttérbe szorul. Ezért tartom én fontosnak, hogy online formában is elérhetővé váljon a torna, és otthonról is. Például egy nehéz éjszaka után nem érek el a terembe, a nagy forgalomba, meg minden, nem érek el, de otthonról becsatlakozok. Be lehet csatlakozni a tornákra otthonról, vagy van kimondottan online torna is, de viszont aki az online tornát választja, az első pár alkalomnál jó lenne találkozzunk. Ugye én minden óra előtt megvizsgálom amúgy is a hasukat, és hogy lássam, ugye jobban lehet javítani, mint otthonról online.
0: Hogy kell elképzelni ezeket az online alkalmakat, vagy ezt a lehetőséget? Ugye a teremben vannak, akik élőben végzik a gyakorlatot, és akkor van olyan, aki bekapcsolódik, és olyan látja is az edzőt, és akkor ő is csinálja együtt.
1: Igen, azokat, olyan is van, vannak ilyen vagy hibrid, hibrid órák, hogy vannak, akik a teremben vannak, én viszem a laptopot, és ugye engem mutat a kamera, és akkor végzik ők is otthon, így nem maradnak le. Vagy olyan is van, hogy én is otthonról vagyok, és ők is otthonról, és úgy közösen tornászunk. Vagy olyan is történt már, hogy felvetettem az órát, és elküldtem, és otthon megcsinálta, mint házi feladat. Otthon bepótolta. Inkább én szeretem így csinálni, mint hogy ne tornászanak semmit. Hogy legyen meg az a legalább a heti egy, ugye. Sokaknak, sokan heti egyszer járnak csak, és ezzel is próbálom, hogy legalább az a heti egy óra maradjon. De még mellé persze vannak ilyen előre felvett videóim is, azt is kérhetik, és még tornázhatnak pluszba, tehát nem kell YouTube-on keresgetni azt, amit nem is tudják, hogy jó-e nekik, vagy nem. Én előre tudok küldeni nekik videókat, és visszatérve, hogy ugye elmegy a motiváció, általában, ha valahogy ráveszik magukat, akkor utána az ad egy löketet, és akkor jönnek, mert tetszik, és érzik a hatását, hogy milyen jó, hogy egyszer is, ha kimozdultak, vagy ha egy kicsit is mozogtak, milyen jól érzik magukat utána. És eléggé motivál ez a közösség is, hogy fáradt vagyok, de mégis elmegyek, mert szeretnék találkozni is velük, meg beszélni a más anyukákkal, meg kérdéseim vannak. Úgyhogy ez is motivál. De aki eljön egyszer, nem bánja meg általában.
0: Ugyanide tartozik szerintem a következő kérdés is, hogy miért fontos, hogy az anyukák ne kényszerként fogják fel ezt az alkalmat, hanem lehetőségként?
1: Hát fontos, mert hogyha kényszerként fogják fel, hogy muszáj tornásszanak, az akkor negatívan hat, ugye. Amúgy is nagyon sok elvárás van az anyukáktól, hogy hogy nézzenek ki, mindent látnak, hogy ki hogy néz ki, ő is szeretne úgy kinézni. Sok feladat, pihenjél sokat, mindenki azt tanácsolja, pihenjenek, de ez nem is olyan egyszerű, ugye. És hogyha még az is, hogy most mozogjál, ez is egy ilyen kényszer lenne, hogy muszáj mozogjál, akkor ez ugye negatívan hat. Sokkal jobb, hogyha ilyen ajándéknek, meg lehetőségnek vesszük, és akkor viszont pozitív hatása van, feltölt, ugye, önbizalmat, nő az önbizalmunk, ahogy egyre jobban érezzük, ahogy erősödünk, visszatalálunk szép lassan önmagunkhoz.
0: Mondtad azt is, hogy jobb, hogy az anyukák inkább tőled kérjenek javaslatokat internetes videóanyagokra. Mi az, amit az interneten találunk, hogyha gyakorolnánk, akkor az miért lenne jó, miért lenne kevésbé jó? Tehát így az internet felületesen kezeli ezt a mozgásfajtát, vagy nem igazán létezik olyan minőségi tanácsadás a szociális médiában, vagy a YouTube-on például, ami inkább hasznunkra váljon? Vagy erről mit tudnál elmondani?
1: Biztos vannak jó gyakorlatok, de az a helyzet, hogy nagyon sok van, rengeteg van, és egyszerűen nem tudod, hogy most melyik a jó neked. Most az ilyen YouTube videók, meg ezek a videók nem tudják, hogy te most pontosan hol állsz, hogy mennyire van szétnyíva a harizmod. Sok olyan videó terjeng a neten, hogy ilyen nagyon, tehát szétnyílt hasizom barát gyakorlat, de nem egyből, tehát nem ez kéne legyen az első lépés, mint ahogy mondtam, az RTM módszer, ez a fokozatosság, tehát az alapoktól szépen haladunk majd oda, amit lát a YouTube-on, vagy a videókban. És az RTM módszernél is például jelen van az utánkövetés, tehát figyeljük, hogy hogy halad, nem az van, hogy például elküldjük 10 videót, csinálja, és kész. Tehát figyeljük, még ellenőrizzük, ahogy halad. Tehát nagyon sok videó van tényleg, de nem biztos, hogy nekünk megfelelő. Persze
0: vagy,
1: olyan is
0: vagy
1: van,
0: nem
1: ami
0: abban a fázisban.
1: Abban a fázisban. Persze biztos van olyan is, hogy azt írja, hogy szétnyit hasizom barács közben nem az. Na.
0: Tehát jobb, hogy egy szakember lássa,
1: jobb,
0: és úgy egy szűrőn keresztül átgondolja az egészet, hogy végül is megéri, vagy sem azok alapján tornázni. Hogyha valaki eldönti azt, hogy tudatosan szeretne mozogni a várandóság ideje alatt és szülés után, akkor, és akár ezeket a technikákat szeretné alkalmazni, ezeket a módszereket, amelyekről beszámoltál, akkor mi lenne a folyamata annak, hogy ezeket meg is valósítsa? Tehát hogy szokott történni, ha egy anyuka meg szeretne keresni, akkor mi történik első fázisban, miről szoktatok beszélgetni, és akkor hogyan juttok el odáig, hogy akkor együttműködve leteszitek az alapjait ennek a tudatos mozgásnak.
1: Hát felkeresnek ugye engem, és akkor utána elmondják, hogy most épp várandósak, hányadik hétben vannak, vagy szülés után mennyivel vannak. Olyan is van, hogy még a gyermekágyban vannak a szülés után 3 héttel, de már érdeklődnek, hogy mikor jöhetnek, akkor megmondom, hogy megkérdem, milyen módon szült, mennyit várjon, mikor úgy érzi magát, és ha az orvos is megengedte, ugye akkor jöjjön, szóljon nekem, és akkor folytatjuk tovább a kommunikációt. Egy ilyen egészségügyi kérdőívet kell kitölteni, ahol rákérdezek egy-két dologra. Tehát, vagy ha nem is töltődik ki a kérdőív, akkor szóban ugye megejtjük, hogy van-e valami panasza, van-e itt, hol fáj. Az első órán megvizsgáljuk a hasat. A más egészségügyi problémákra is rákérünk, például van-e gerincsér, van-e már, tud-e már róla, hogy van hasfali sérve, köldöksérve, és akkor úgy kezdjük a tornát. Egyénre szabottan.
0: És a visszajelzés az hogy szokott történni a fejlődésről? Azt személyesen, amikor vannak a torna alkalmak,
1: Igen. Olyan is van, hogy már tudják, hogy ugye, hogy vizsgálják maguknak a hasizmukat, már otthon maguknak nézik, van, hogy én is nézem, ugye, hogyha járnak rendszeresen, akkor én is látom a fejlődésüket, és jöhetnek az erősebb gyakorlatok, tehát ilyen csoportos órát úgy lehet elképzelni, hogy van, aki a kezdőbb gyakorlatot végzi, van, aki a nehezebbet, középhaladóbbat, mindenki annak függvényében nagyon figyelünk a szétnyit hasizomra. Tehát, hogyha valakinek van egy nagyon nagy eltávolodása, akkor az alapabb gyakorlatokat végzi. Akinek csak épp, hogy a limiten van, akkor átmegy ő is ezen az alapokon, de hamarabb kapja a nehezebb gyakorlatokat. Persze, ők is, mi torna közben figyelik magukat. Tehát érzik, hogyha én mondom is nekik, hogy most már csináld azt, de érzi, hogy nem oké, akkor jelzi, és akkor visszatérünk, és akkor még folytatjuk a könnyebbel, és újra még erősödünk, és akkor megyünk tovább. Tehát fontos várandósan is, meg szülés után, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha valami nem jó, érezzük, hogy nem úgy tudjuk tartani a derekunkat, akkor nem erőltetjük, mert ugye rosszat csinálhatunk vele.
0: Uh-huh. Egy torna alkalmon körülbelül hány anyuka vagy jövendőbeli anyuka szokott részt venni? És mennyire tud odafigyelni a szakember arra, hogy tanácsot adjon személyesen is a résztvevő anyukáknak?
1: Hát ez függ a terem nagyságától is, de hát már 10 személy fölött már kicsit nehéz. Uh-huh.
0: És körülbelül ez szokott lenni az a létszám, ami...
1: Hát olyan 8 maximum inkább, az úgy biztosabb, mert nem lehet annyi fele figyelni, főképp, ha még online is valaki becsatlakozik, akkor na, igyekszem, de én már úgy látom már távolról is, hogy kinek mi, meg elég sokat magyarázzuk is, nagyon sokat mondom, és úgy van, hogy ismétlem is magam minden órán, hogy most figyeljünk oda, így csináljuk, ezt csináljuk, és ezzel még nekik is rögzül. És ha otthon neki fognak tornázni, akkor már tudják, hogy ez így, ezt így, ezt így, erre figyeljünk. De úgy ismétlem magam elég sokszor.
0: Hogyha valaki többet meg szeretne tudni ezekről a módszerekről, akár amelyekről beszámoltál, vagy bármiről, ami azzal kapcsolatos, amiről ma beszéltünk. Vannak-e anyagaid, amiket megtekinthet, vagy hol érhetnek el az emberek téged?
1: Az internetes felületeken, a Mami Moves néven, ott is Facebookon is, Instagramon is, és van weboldal is, www.mamimoves.ro. Uh-huh. Itt találnak anyagokat is, elérhetőséget, több információt a tornákról, és bármikor nyugodtan írhatnak nekem.
0: Zárásként mi lenne az a gondolat, amivel bátorítod azokat az anyukákat, akiknek esetleg most felkeltettük a figyelmét a tudatos mozgásra? Mit mondanál el itt nekik?
1: Hát azoknak az anyukáknak, akik szülés után vannak, azt mondanám, hogy legyenek türelmesek magukkal, ne akarjanak egyből beleugrani a mély vízbe, mindenki szépen lassan essen át a regenerálódáson, kérjen szakértői segítséget, ne csak úgy fejből ész nélkül vágjunk bele a dolgok a tornának, és a várandósaknak is, hogyha minden rendben van, az orvos, minden orvos javasolja, hogy menjenek, ha nincs semmi komplikáció, persze. Tehát fogjanak neki, mozogjanak, hogyha nem is akarnak eljárni ilyen várandós tornára, akkor legalább menjenek hosszú sétákra, de a legjobb, hogyha ott már várandósan odafigyelünk egy-két dologra, hogy később szülés után könnyebb legyen nekünk.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél minket a várandósági időszakba és szülés utáni időszakban ezen a témával, és hogy felvilágosítottál minket arról, hogy mennyire fontos a tudatos mozgás. Örülök, hogy itt voltál, remélem, hogy te is jól érezted magadat, és nagyon nagy szeretettel még visszavárlak.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Láposi Dorottya gyógytornász volt a vendég, meghívottam, és vele együtt a tudatos mozgásról beszélgettünk, ami azt az élethelyzetet érinti, amikor az édesanyák, a jövendőbeli édesanyák próbálják a testüket megerősíteni. Remélem, hogy tetszett a mai beszélgetés, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is. De mindaddig minden jót és sok egészséget. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívébe.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Reménység hangja.
1: Arról fogunk beszélni, hogy a szombat és az örökké valóság hogy tartozik össze. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a szombat az egy időleges valami, és ebben a sorozatban végig gondoltuk el,

ahol jött, megpróbálták a babiloniai emlékeinket, elég sok írásbeli emlékünk van ebből a szempontból átvizsgálni, és hogy 100 évig folyt pro-kontra ezen a vita, ma is ott vagyunk, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy honnan jön a 7-es beosztás, illetve azt tudjuk, hogy a 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7-en megnyugodott. Ez az első biztos forrásunk. Ha ez így van, akkor vajon az örökké valóságban mi lesz a szombattal? És ezen el kellene egy picikét gondolkodni. A megváltásnak és Krisztus 7 tisztségének az a lényege és a célja, hogy az ember az ne angyal legyen, hanem az ember ember legyen igazán. Mai életben nem az a baj, hogy nincsenek angyalok, mert most az angyalokat UFO-knak szokták nevezni, rengeteg UFO-ról akarnak tudni az emberek, és mindig ilyen földön kívüli élményekre vágynak, nem erre van szüksége az embernek. Ma igazán hiány az emberekből van. Mert nem minden ember ember, ezt valljuk meg őszintén. Az emberségre vágyik a mai ember. És a megváltásnak, ha nagyon egyszerűen el akarom mondani a célját, a megváltásnak nem más a célja, mint hogy az ember ember legyen. De az ember az egyenlő közösséggel. És ezt nagyon-nagyon hangsúlyosan elmondtam már többször, és ez csak ismétlés, hogy az ember egyenlő közösséggel. Az ember úgy Isten képe és hasonlatossága, hogyha ez a közösség megvalósul. És a következő mondatot írtuk ide. Isten az embert az önmagával való örök közösségre teremtette. Ez a mi emberségünknek az igazi célja. Az emberség az mindig közösségben valósul meg. Ha megnézzük, hogy Édenből mit hoztunk örökségül, akkor 3 édeni örökségünk van. Az első a munka. Isten rábízott egy gyönyörűen megültetett kertet, egy belterjes gazdaságot, mert így mondanánk az emberre, hogy ebben élje és gyakorolja a teremtett világgal a közösségét. Enélkül a közösség nélkül az ember nem ember, munka nélkül nincs ember. Ha most megnézzük a modern életünket, a problémánk pontosan itt van. A munka az pénzkereset. Pénz viszont egy virtuális valami, és nem a világgal, a teremtett világ rendjével köt össze, hanem egy álteremtéssel. Az ember csinált egy virtuális térben mozgó valamit, a pénz az lényegében jelkép. Pénznek önmagában nincs értéke. A másik teremtési örökségünk az a házasság. Azért adta Isten a házasságot, mert egy ember önmagában nem ember, és egy férfi és egy nő az nem egyforma. Egyenlő, de nem egyforma. Az egyenlőséget és az egyformaságot össze szokták keverni. Egy férfi és egy nő egyenlő egymással, Isten igéje szerint, ezért amikor Isten megteremtette az embert, akkor legalábbis 3 dolgot kell a teremtés történetből látni. Az egyik, az Isten képűséget férfi és nő hordozza együtt. Nem igaz az, hogy a Biblia azt írja, hogy az Ádám az Isten képe, ez nincs benne a Bibliában. Hanem az van benne a Bibliában, hogy teremtett Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, és ugyanebben a mondatban vesző férfiúvá és asszonyát teremtette őket, mert az ember férfi és nő. Most nagyon divatos nálunk az egyetemen is, azt úgy hívják, angol szóval gender study, tehát a női egyenjogúságról, a nők szerepéről, a társadalomban, a kultúrában külön témát terveztek, és hát a tanszékvezetőmmel együtt hívtak, hogy adjunk elő ebben tőlem. Azt kérték, hogy a bibliai nőfogalomról beszéljek. És mondtam, hogy nem érek rá. Erre mondta a hölgy, aki ezt csinálja, hogy miért nem akarom csinálni. Mondom, nagyon szívesen, de ebben nem lesz köszönetetek. Mondom, miért? Hát nem vagy a női egyenjogúság híve, de hogy nem mondom, én mindig a női egyenjogúság híve voltam. Hát akkor mi a baj, mondja? Azért, mert mondom, mutass egy nőt férfi nélkül. Tudjuk, az emberiség halála az, amit mi single életformának nevezünk, nem? Ez nagyon világosan kellene látni, ez nem vallás, ez egyszerűen a racionális józanész dolga. Most Isten úgy látta jónak, hogy egy férfi és egy nő

két különböző, nem egymás alá fölé rendelt, két különböző, úgy lehetne mondani, hogy két ellentétes felépítésű valakinek harmóniába kell jönni, mert az emberség titka ebben a harmóniában van, pontosan. Ez is édeni örökségünk. És a harmadik édeni örökség az a szombat, ahol az Isten és az ember harmóniájáról van szó, arról, hogy én hogyan tudok ráhangolódni az Istenre, hogyan tudom Istent az én életembe beépíteni. Erről szól az egész. Megint Jürgen Moltmannt hadd idézzem, ezt a sokat idézett tanulmányt, azért, mert ezzel a tanulmány minden mondatával egyetértek, és ez nagyon frappánsan fogalmazza meg ezt a problémát. Azt mondja Jürgen Moltmann, a teremtésre úgy lehet tekinteni, mint Istennek művében való kijelentésére, és csak a szombat Isten önkijelentése. Tehát azt mondja Jürgen Moltmann, amit a teológia egész története mond, hogy Istent az alkotásaiból ismerjük meg, tehát az Isten önkijelentése a teremtés. De, azt mondja, de csak a szombat az Isten önkijelentése. Most ez megindokolja, hogy miért. Ezért torkolik a teremtés műve a teremtés szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már elkezdődik a dicsőség birodalma, minden teremtmény reménysége és jövője. Tovább azt mondja, mivel a teremtés szombatja Isten szombatja, és nyugalmában örök dicsősége van jelen, ezért minden emberi szombatnap a beteljesedés álmává lesz. Ez egy másik teológustól, Rosenzweigtől idézi, ez egy nagyon jelentős római katolikus teológus, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma az Isten dicsőség, isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. A szombat nem a teremtés napja, hanem az Úrnak a napja. Ez egy nagyon fontos gondolat. Tehát arról van szó, ha most egy kicsikét megnézzük ezt a Moltmanni mondatot, ezt a nagy körmondatot, a teremtés szombatjával elkezdődött valami. Mi nagyon sokszor a teremtésről úgy szoktunk beszélni, hogy ez a célba érkezés, ez a teremtés, ugye a tökéletes embert hozta létre. A Biblia nem azt tanítja, hogy Ádám tökéletes volt, hanem Ádám gyermeki ártatlanságban volt. És Isten Ádám életébe beépített egy utat. Őneki el kellett volna jutni a tökéletességre. Nem egyszerűen beprogramozta Ádámot az Isten, hanem mi attól vagyunk emberek, hogy újra és újra döntési helyzetekben állít bennünket az Isten. És lehet jól dönteni, és lehet rosszul dönteni. Nagyon sok ember megkérdezi, hogy miért van az, hogy az Isten megengedi azt, hogy az emberek rosszul is döntsenek. Erre csak egy válasz lehet, azért, mert az Isten úgy látta jónak, hogy az ember ember legyen. Tudnélik, ha én belennék programozva a jóra, akkor nem lenne erkölcs. Egy gépnek nem lehet beszélni az erkölcséről. Bár a kompjúteremet mindig leszoktam szidni minden erkölcstelennek, de hát nem úgy van, én vagyok a buta hozzá, mégiscsak belátom. Egy gépnek nincs erkölcse. Mert az erkölcs attól van, hogy előttem van két út. Vagy jobbra megyek, vagy balra. Döntök. És ezzel a döntési képességgel felruházott lény az ember. Ha az ember csak jól döntene, akkor az Isten diktátor lenne. Ez is egy nagyon fontos. A diktatúra az azt jelenti, hogy az emberek szabadon dönthetnek egy vélemény mellett, nem? Ez az eszi, nem kap mást, ezt úgy szoktuk Pesten mondani, nem? Na most a diktatúra miért baj? Mi nem akar Isten diktátor lenni? Azért, mert a diktatúra az az ember emberségét gyalázza meg. Nem? Megszűnünk embernek lenni, mert mindig csak így mozog a fejünk. Igaz? És abban a pillanatban csak így mozog a fejem, én megszűnök erkölcsi lénynek lenni. Nagyon érdekes, a történelemnek ez egy nagyon érdekes tanítása. A diktatúrák után mindig meggyengülnek az erkölcsök. Ez mindig így volt. Miért? Mert elfelejtettek az emberek dönteni, nem? Leszoktatták őket a döntésre. Ezért Isten nem így teremti az embert.
Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amiről itt beszél Moltmann, hogy Isten beépít egy reménység tényezőt az ember életében. Elindul egy út, ezen az úton mindig dönteni, újra és újra dönteni kell, és ha az ember szabadon az Isten mellett dönt, akkor a reménység mellett dönt, és az ember élet kiteljesedik. Ennek a reménységnek az előírnöke Moltmann szerint a szombat. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy melyik nap jövünk össze, és tartunk Isten tiszteletet. Nem arról van szó, hogy kell-e pihenni, vagy nem kell pihenni. Nem arról van szó, hogy most ez a nap, vagy az a nap, hanem a szombat azt mondja, a beteljesedés álma. Tehát ez egy nagyon tömör kifejezés, hogy én megyek az emberségem felé, mert én elindultam ezen az úton. Tudnék, biológiailag is tessék megnézni egy embert, nem? Megszületik egy kis csirke, az egy kész kis csirke, nem? Kibújik a tojásból, egy kicsit a napon megszárítja magát. Tyúkanya azt mondja, kígy, kotya, az ügyeletes gilisztát kiúzza a földből, felaprítja és rögtön tud enni. Tessék megnézni egy csecsemőt. Évek kellenek, sőt az egész élet alatt az ember újra és újra alkalmazkodik a világhoz, nem? Bele kell épülnünk a világba. És ez az erkölcsi életünkben is így van, újra és újra döntenünk kell, jobb és bal keze felől álló útra kell menni, hogy vagy balra megyek, vagy jobbra megyek, döntök. Mert ha nem döntök, nem vagyok ember. És éppen ezért a reménység álma az azt jelenti, hogy igen, célba lehet érni. A szombat, embernek a szombatnapja az, hogy Isten eljön hozzám, és újra megüzeni azt, hogy én veled leszek, és a reménység álma az azt jelenti, hogy én célba segítelek téged. Ez a lényeg. És az Úr napja, és itt a nagyon érdekes a vége, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma, az isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. Mindig, minden szombatban a mennyről van szó. Mindig, minden szombatban megtanulok előre nézni. És ezért a szombat nem a teremtésnek a napja, hanem az Úrnak a napja, mert én attól vagyok ember, hogy az Úrral elszakíthatatlan közösségbe leszek. Most a bűnöm miatt nem tudok elszakíthatatlan közösségbe lenni, most a legáltalánosabb értelembe véve a bűnt, és a bűnön átlép minden szombaton az Isten, és felajánlja ezt a közösséget, hogy el ne felejtsd, hogy milyen jó ez a közösség. A szombat az nem a bűnök napja, nem egyszerűen pihenő nap, hanem a szombat ennek a reménységnek a napja, az Úr napja. Itt tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, ha tovább megyünk, akkor a szombatnak az Éden óta az az egyik rendeltetése, hogy időben összekopcsolja az embert az örökké valósággal. Tudnilik. Ez egy azért fontos gondolat, mert nincs olyan ember, akinek lenne egy olyan érzékszerve, ami az örökké valóságra nyitott. Nagyon érdekes, hogy egyszer egy dolgozatot kellett írnom, még azt hiszem teológus voltam, arról, hogy milyen mennyország elképzelései vannak az embereknek a különböző vallásrendszerekbe. Ez felettébb érdekes, mert mindig materiálisan gondoljuk el az Isten országát, ugye Mohamedán mennyország, hogy ott húrik fognak szolgálni nekünk, aztán az éhező ember az az, hogy ott állandóan tele fogom enni magamat, a fogyókúrás ember meg azt hiszi, hogy ott úgy tudok enni, hogy rengeteget tehetek, de nem fogok tőle hízni. Szóval mindegyikünknek megvan ilyen mennyország elképzelése, és elfelejtjük azt, hogy mit mond a Biblia. A Bibliának az a lényege, hogy a mennyország az a hely, ahol töretlen kapcsolatban leszek Jézus Krisztus által az Istennel. De ezt honnan lehet tudni? A szombatnak pontosan az a lényege, a szombatnak pont az a jelentősége az Éden óta, hogy időben összekapcsoljon az örökkévalóval. Ez a kettő ellentmond egymásnak, mert idő és örökkévalóság az nem egyeztethető össze. És most pontosan arról van szó, hogy minden szombaton belép az örökkévaló, és az örökkévalóval az örökkévalóság az én életembe.
Ezért lesz a reménység napja, hogy nekem nem kell arra gondolnom, most fáj a lábam, és az ember ilyenkor azt gondolja, hogy na már 70. év, még van egy pár évem, és ki tudja, hogy mi lesz, megyek a nagy semmibe, aztán jön a dicstelen utókor, aki bőven itt van már. Ugye ezekre szokott az ember gondolni. Most a szombat azért jó, mert jön az Isten, és azt mondja, hogy nem. Van egy örök életed. És az örök életed rád köszön ezen a napon. Ez ennek a napnak a lényege. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor egy bibliai ígére szeretném felhívni a figyelmet. Ézsaiás prófétának a végén van ez a könyv, ez az ige, amit rögtön elolvasok, de először hadd mondjak valamit erről az igéről. Ézsaiásnak ez az igéje, ez a, úgy szokták hívni a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Ez az ézsaiási szakasz valóban kinyit az örökké valóság felé, és itt egy nagyon érdekes dolgot olvasom. Azt mondja, ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ez egy nagyon érdekes ígéret. Elsősorban azért, mert Ézsaiás itt az új égről, új földről beszél, amiről Péter levele, aztán az új szövetségben egészen részletesen szól, hogy Pál is szól róla, hogy szükség van arra, hogy a bűn által elrontott, pontosabban az én bűnöm, a mi bűnünk által elrontott világ megújuljon. Ez szükség van egy megújító folyamatra, ezért új égre és új földre van szükség. Azért, mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek. És ahhoz, hogy én ember legyek, nekem közösségbe kell lenni egy világgal. Most, amivel én nem voltam rendesen közösségbe ezzel a világgal, mert megszakítottam az Istennel való közösségemet, és szembe kerültem a másik emberrel, ugye, mert a bűn ez volt, hogy kiüzettem a paradicsomból, azért, mert Istennel megszakítottam a közösséget, és akkor elkezdtük egymást vádolni, vagy ott van a paradicsom kapujában rögtön Kain és Ábel története, testvérgyilkossá lettem. Éppen ezért, mivel felrobbantak azok a hidak, amik engem emberré tesznek, mert ugye úgy kezdtük, hogy egy ember önmagában nem ember, szükségem van egy másikra. Éppen ezért Istennek szüksége van új eget és új földet teremteni, de nem csak ezt mondja, hanem azt is, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Az Ószövetségi ember a néven az egész jellemét értette. Nem egyszerűen egy megkülönböztető jelző volt a név, hanem aki nevet adott, az uralkodott az emberen, nem? Az ember úgy vette át a földön az uralmat, ugye Isten elvezetett minden élőlényt, és azt mondja, hogy mindegyiknek nevet adott. És az a neve, amit az ember adott az állatoknak, élőlényeknek. Ezzel átvette az uralmat. Nagyon érdekes viszont, hogy a házasságról, mert ez akkor van, Éva teremtés előtt van, és azt mondja, nem talált hozzáillő segítőtársat. Mit gondoltok, miért nem? Mert az ószövetségi ember is tudta, hogy amin uralkodom, az nem segítőtárs. Igaz? Ezért kellett az Istennek ezt a leckét adni, hogy egy álmot bocsájtott, egy mély álomot bocsájtott az emberre, és akkor nem a talpából, és nem is a fejből, hanem az oldalából vette egy részt, és ezt építette emberré. Hogy el tudja az ember mondani, ez a testemből való test, csontomból való csont, és nevezi az ő nevét asszonyembernek, tudnilik, ez azért érdekes, mert magyarul nem lehet lefordítani, hogy héberben a férfi és a nő az ugyanaz a szó, csak egyik, ugyanaz a szógyök, csak egyik nőnemű, másik még hímnemű végződéssel van ellátva. Is, issá. És ez az egyenlőségnek az alapja. Most ha visszamegyünk ide, ugyanúgy megmarad nevetek és utódaitok. Egész egyszerűen elindul ez a folyamat, amit Isten elindított és megakasztotta a bűn, ez lesz ennek a lényege. Na de, mi a garanciája annak, hogy az Istennel való közösségem is tovább épül? Hiszen Isten az embert az önmagával való közösségre teremtette. Az a garanciája, hogy újholdról újholdra, szombatról szombatra eljön minden ember, leborul előttem, azt mondja az Úr.
Egész egyszerűen ez a jel, ez a találkozás, ez egy örök találkozási pont. Egyszer hallottam Amerikában egy előadást, az volt a címe, hogy az örök meeting point. Ugye vannak ezek a találkozási pontok, repülőtéren, pályaudvarokon szoktak ilyen tenni. Van egy örök találkozási pontom az Istennel. Mert Isten így épített fel engem. Így tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot. Ebből a szempontból látjuk. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van valami liturgikus előírás. Ez a Jelenések könyve azt mondja, az örökké valóságban templom se kell. Nem lesz templom. Az Új Jeruzsálem az templom nélküli város lesz. És ezt nem tudta elképzelni egy jókori ember, ma is nehezen tudjuk elképzelni. De Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot, vagyis ez a találkozási pont, ez örökké meglegyen. Azért, mert a szombat az el nem múló kapcsolatnak az ígérete. Ha most tovább megyünk, akkor a következőket látjuk a zsidókhoz írt levélben. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, elemezve a zsidóknak az engedetlenségét az ószövetségi korban, hogy mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Erről az örökké való szombatról. Most mit jelent ez, hogy még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete? Az ószövetségi nép szombatot ünnepelt. Tényleg? Mert csak szombaton nem dolgozott. És ez nem az ószövetségi népre vonatkozik, ránk is vonatkozik. Szombatot ünnepelünk, vagy szombaton eljárunk az Isten tiszteletre, nem dolgozunk, betartjuk, megtartjuk, stb. A közösség ünnepe ez Istennel, vagy pedig munkaszüneti nap? Mert ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, amit érdemes egy picikét mélyebben végig gondolni. Ézsaiás könyvének első fejezetében már azt olvastuk, hogy Isten nem szenvedhette a nép szombatjait. Ézsaiás korában egy nagy vallásos felrendülés volt, gyönyörű áldozatokat mutattak be, igen, nagyszerű templomi szolgálatokat szerveztek, az ünnepek betartására nagyon ügyeltek, és mégis azt mondja az Úr, hogy nem szenvedheti ezt. Miért nem? Mert a kapcsolat nélkül, Istennel, egymással, világgal való kapcsolat nélkül, nem az örökké valóságra mutat a szombat, hanem érdemszerző jó cselekedet akar lenni. És abban a pillanatban, ahogy érdemszerző jó cselekedet lesz a szombat, abban a pillanatban, ez a szombat nem ér semmit. Azt láttuk, hogy Isten üdvözíteni akarja az embert. Miért akarja üdvözíteni az embert? Azért, hogy az ember ember legyen. Az üdvösség az nem rang vagy kitüntetés, hanem az emberségem megvalósulásának az útja. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Igen ám, csak Istennek minden ígérete feltételes. És most azért örültem ennek a kérdésnek, amire feleltem, és Jónást idéztem, mert ez tudja ezt legjobban megvilágítani, hogy mit jelent, hogy Isten ígérete mindig feltételes. Nem ott van a feltétel, ahogyan mi a gyerekünknek vagy unokánknak szoktuk, hogyha ötös bizonyítványt hozol, akkor majd kapsz egy biciklit. Vagy egy mobiltelefont, én nem tudom, vagy számítógépet, vagy milyen újabb ilyen bálványt tudnék mondani. Hanem Isten ígéretének a feltétele az valahol máshol van. Isten megszólal, és az ő ígérete biztos. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az is biztos, hogy ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson. Ezt Isten nagyon komolyan akarja. Nem csak akarja, hanem meg is tesz érte mindent. Hogyan?
hogy az Isten üdvözítő kegyelme beköpogtat újra és újra hozzánk. A feltétel nem Istennél van, nem azt mondja az Isten, hogyha majd ezt és ezt a magasságot megugrod, vagy majd ilyen jó leszel, ennyi érdemszerző jó cselekedetet leteszel, vagy hogyha ennyi és ennyi zarándoklatot, vagy mit tudom én, mit teszel az Istenért, akkor majd üdvözítelek. Hanem Isten fordítva gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy én bekopogtatok, szeretlek téged. Te elfogadod, vagy nem? A feltétel bennünk van. És ennek a feltételnek a felismeréséhez hozzátartozik sok minden, ami életünkben van. És ez a feltételnek a felismeréséhez az tartozik hozzá, hogy én felismerjem azt, hogy a mennyország ajtaja az itt lent van. Tovább megyünk, ugye egy kicsit megnézhetjük ezt az ígét, hogy a Titus 2:11-12-13 hogy van, nézzük csak. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, mondja ez a fordítás, ezt nem tudom, ez a Szent István Társulatnak a fordítás, a római katolikus fordítás. Hát megjelent ugyanis a megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és e világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül, buzgón ezen a világon, várjuk reményünk boldog beteljesedését, és a nagy Istennek és üdvözítő Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki magát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzdolkodó, választott népévé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, senki meg ne vessen. Ugye, és gondoljuk végig ezt az egészet. Miről van itt szó? Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Erről beszéltünk. Most ez a kegyelem mit jelent? Azt mondja, arra tanít. Itt a görög szövegben a pedagógos van. Ugye ma a pedagógusok okító és nem nevelő. A régi pedagógusok még nevelők voltak. Azt is lehetne mondani, hogy arra nevel. Arra nevel. Na, hogyan nevel? Van egy negatív oldala a nevelésnek mindig, és van egy pozitív oldala. Negatív oldalán két dolgot említ. Mi ez a két negatív dolog? Hogy szakítsunk az istentelenséggel, és az e világi vágyakkal. Mit jelent ez a kettő? Mit jelent az, hogy istentelenség? Szakítsunk azzal az életszemlélettel, hogy fent nincs senki. Csak ezen a földön élek. Én vagyok a self-made man, a maga lett ember, aki önmegvalósító, ez a mai nagy jelszó, önmegvalósító, két könyökkel, három bokarugással, majd megvalósítom magamat. Ez az istentelen ember. Isten nincs. Egyszerűen gyakorlatban nincs. Lehet, hogy elméletileg van, mikor jön az, ja Istenem helyzet, akkor van, de gyakorlatban nincs. És mi az, hogy evilági kívánságokkal? Kívánság önmagában nem rossz, Isten teremtett úgy bennünket, hogy kívánjunk. Hanem amikor a kívánság az nem felfelé visz, hanem a bűnhöz horgonyoz, ezt a horgonyt el kell vágni. És ha ez megvan, akkor jön három pozitívum. Mi ez a három pozitívum? Fegyelmezetten, görög szövegben az enkrotelja van, ami a sportszerűen így lehetne fordítani, fegyelmezetten vagy mértékletesen. Ez a fegyelmezettség, ez a természetben való életnek a jele volt a görög nyelvben. Tehát az, hogy én mértékletesen, sportszerűen élek. Tehát itt az anyagi világban van egy szabályom, hogy mértékletesen éljek. Ez a természettel való kapcsolatomnak a tartalma. Igazán, ugye, itt úgy van írva, hogy szentül, és buzgón éljek ezen a világban, az igazán a szentül az azt jelenti, hogy a másik emberrel kapcsolatban helyes viszonyt alakítsak ki, és buzgón az pedig az Istennel való kapcsolatomnak a ápolását jelenti. És ha ez megvan, akkor jön a reménység, mert akkor kinyílik a szombat igazi tartalma, és a szombatnak az igazi tartalma mindig előre nézni. A szombat az nem visszafele néz,
hanem a szombatban a reménységet ragadom meg, hogy érdemes élni. A múlt hét tapasztalatai abba segítenek engem, hogy biztos velem jár Jézus. Jó úton vagyok, mert Jézus itt jár velem. Még akkor is jó úton vagyok, hogyha néha valamiben Isten ítéletét élem át, mert Isten megítéli az én életemben azokat a cselekedeteket, amelyek nem előre visznek. És ha valami sikerül, akkor meg az biztat engem, hogy ezen az úton kell járni. Ezért van az, hogy várjuk, reményünk boldog beteljesedését, és na Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetelét, mert hiszen ez Jézus eljövetelekor válik valósággá. És aki viszont azért a mi reménységünk, mert mielőtt ő eljönne ítélni eleveneket és holtakat, előtte odaadta értünk magát. Érted is, értem is. Önmagát adta értünk, minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen bennünket, és azt mondja kedves tanítványának, Titusnak, hogy erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, és ezért senki meg ne vessen. Na most menjünk tovább. Ezt az igét részletesen megnéztük, és most nézzük meg, hogy ugye az előbb mondtuk, hogy ez az ígéret feltételei. Előbb kezdtük mondani, hogy a menny kapuja az idelen van. Éppen ezért. Mi sokszor az a bajunk, hogy nem nézzük a reális életben jelenlévő Jézust, aki megígérte, hogy mi velünk van a minden napon a világ végezetéig, hanem mi a reménységet az valamilyen ködös földiekkel játszó égi tüneménynek, ahogy Csokonai mondja, gondoljuk, amit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának hódol untalan, ami sima szájjal kecsegtet, kéteskedves csepegtet. Ez olyan, mint a déli báb. Nem. A menny kapuja ide lent van a beteljesedő, odaáti világnak, itt van az ajtaja. És ezt nagyon világosan kell látni. A kereszténység azért lett világhódító eszme, mert a kereszténység azt tudta elmondani az embereknek, hogy nem valami titkos beavatás, ugye a misztériumvallások voltak ilyenek az ókorban, nem valami ilyen-olyan különleges teljesítmény az, ami összekapcsol bennünket az Istennel, hanem az az alkalom, amit Isten újra és újra az én életemben nyit. Az, hogy vagy ítélet, vagy kegyelem az ő szava. Hogy ez a szó itt belül megszólal, és én erre vagy igent mondok, vagy nemet. És ennek még időbeli keretet is teremtett az Isten, mert újra és újra találkozni akar velem. Ha most tovább megyünk, akkor a következő van. Mit jelent az, hogy én mindenkor Krisztussal vagyok? A keresztény az nem a mennyországban reménykedik, hanem abban, hogy Krisztussal lesz. Ez egy nagyon kemény mondat, ezt kicsit meg kell magyarázni, mert meg fogják kérdezni, miért mi nem a mennyországban reménykedünk. De hogyha én járom úgy az utamat, ahogy tudom, és álmodozom a mennyországról, abból a mennyországból nem lesz semmi. Ha én abban reménykedem, hogy én mindenkor Jézussal leszek, ugye, mindenkor az Úrral leszünk, ezt mondja 1. Tesszalonikai levél 4. fejezet 17. versében Pál, ha én ebben reménykedem, akkor itt a Földön Jézussal ezt a kapcsolatot mindenképpen erősíteni akarom. És ha én ezt a kapcsolatot erősíteni akarom, akkor minden héten Isten randevúra hív. Azért hív randevúra minden héten, hogy ezt a kapcsolatot erősítsem. Mert enélkül a kapcsolat nélkül nekem semmi reménységem nincsen. Akkor marad egy ilyen üres mennyország hit, és nem áll helyre a közösségem. Sőt, ezért mondta Jézus Krisztus azt, amikor azt mondják, hogy mennyi idő van még, mikor jön el az Istennek országa, ezt ugye a farizeusok kérdezték, hogy milyen jelek vannak még, hogy mennyire lehet mondani, hogy ráérünk arra még minek kell történni. Akkor Jézus azt mondta, az Isten ország az ti bennetek van, vagy ti bennetek van, és akkor mint a villámlás napkelettől napnyugatig ellátszik majd, amikor az emberfia jön, és akkor semmi baj nincs, mert érted jön. Vagy pedig az Isten országa számotokra nincs.
És ezért mondja Jézus a nagy eszkatológiai beszédében, Lukács evangélium a 21. fejezetében, de Máté 24-ben, Márk 13-ban is el lehet olvasni, sőt Lukács 17-ben is lehet erről olvasni. Amikor Jézus eljön, akkor csak két csoport lesz. Az egyik az, aki látja azokat a konfliktusokat, amit a bűn okoz ezen a földön. Látja azt, hogy az elemek ropogva felbomolnak, hogy Pétert idézzem, látja azt, hogy a természet ezer és ezer törvényszerűsége felbomlik, mert az ember egy virtuális világot épít a természet ellen. Azt úgy mondják, hogy a környezetet rombolom, tönkreteszem, és a környezet egyre kevésbé bírja az embernek ezt a garázdálkodását a természetben. És mégis lesznek olyanok, akik ezt látják, és a következőt mondják. Azt mondja Jézus, emeljétek fel a ti fejeteket ekkor, mert elközelgett a ti váltságtok. És akkor Jézus jön, ezek mondják azt, hogy örüljünk és örvendezünk a szabadításának. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, nem? Aztán lesz egy másik csoport, aki még a kősziklának is azt mondja, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Nincs harmadik csoport. Minden azon múlik, hogy én ezzel a Krisztussal akarok-e járni. Nincs más megoldás. Nem lehet hűvös, három lépés távolságba nézni, és valahogy így, hogy hát igaz-e ez a keresztény ideológia, vagy nem. Nincs keresztény ideológia. A mi emberségünkben be van írva ez a törvény. Találkozni kell Jézussal. És ennek a találkozásnak van alkalma, és ezt a találkozási alkalmat kell megragadni. Mert amit a Biblia mond a mennyországról, annak is ez a lényege, hogy helyreállított közösség a mennyország. Ha most tovább megyünk, akkor a mennyországról azt mondja Ézsaiás a 65. fejezetben, hogy a farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán szalmát ezik, mint a marha. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, és így tovább lehetne mondani. Mi ennek a lényege? Ha ezt elkezdem természettudományosan érteni, akkor most nem értem, hogy lehet, hogy szalmát fog enni az oroszlán. A bélrendszere fog megváltozni, mert már nem tud enni szalmát az oroszlán. Hogy lesz? A fokozata se alkalmas rá. Hogy van ez az egész? Nem ezt akarja mondani ez az ige. Mi mindig materializálni akarjuk a mennyországot, és a reális mennyországot, aminek az alapja a Krisztussal való közösség, ezt nem akarjuk elérni, nem? Fantáziálunk arról, hogy lehet majd ez, hogy ott szépen ül a kisbárány az oroszlán mellett, meg a farkas mellett, meg lehetne tovább sorolni, és hogy lehet az, hogy nem ártanak egymásnak majd az állatok? Pedig ennek nem az a lényege, hanem az, hogy helyreáll a közösség. És ez a helyreálló közösség akkor lesz az enyém, ha az Isten országa mi bennünk van, ahogy Jézus mondta. Ha én nem állítom helyre Istennel ezt a közösséget, akkor semmi közöm se lesz a helyreálló közösség világához, nem? Akkor magamat zárom ki ebből a közösségből. Rettenetes kínlódás lenne az, egy olyan valakivel, akivel nem vagyok közösségben, örökkévalóságig össze lennék zárva. A mennyország csak akkor öröm, hogyha ez a közösség helyreáll. A mennyország az a helyreálló közösség öröme. De hogyan lesz ez? Azt mondja, éjszaka sem lesz többé, a Jelenések könyvében most egy új szövetségit olvasunk. Nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttünk, és uralkodik örökkön örökké. Ezt az igét nagy előszeretettel szokták úgy idézni, lám, ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz a naplemente. Nem? Megint ugyanaz a bűn, amikor a jelképből
valóságot akarunk csinálni. A jel az egy nagyon lényeges valami, és a jelkép az egy nagyon lényeges eleme a mindennapi életnek. Hogy is van ez az egész? Aki a jelet nem becsüli, az a valóságot sem fogja megérteni. De aki a jelet összekeveri a valósággal, nem érti igazán a jelet, nem? Ez volt Jézus korabeli farizeusoknak is a baja. És Jézus azt mondta, hogy nem adok nektek jelet. Miért? Nem tudott volna Jézus jelet adni? Nem. A farizeus fetisizálta a jelet. Na, mit jelent ez? Mi a jel? Kezdjük el előről. Én mondjuk elmegyek önökhöz, nem ismerjük egymást, önök se látták az én képemet, én sem ismerem önöket, és mondjuk a vasútállomáson várnak valahol, karakó szörcsögön, a vasútállomáson találkozunk. Azt mondom, hogy én egy könyvet fogok a kezembe tartani, ez lesz a jel. Leszállok a vonatról, mondjuk 20-an leszállunk a vonatról, és önök megismernek engem, mert kezembe lesz a könyv. Miért? Nagyon sok ember azt kérdezheti tőlem, hogy miért nem tette el ez az ember a könyvet? A bőröndel, meg a könyvvel a kezébe miért száll le? Ők nem ismerik a kódot, nem? Nem ismerik azt, hogy ez a megbeszélt jel. A jel csak annak jelent valamit, aki között a kapcsolat megvan. És Isten azt mondja, hogy ez a hetedik nap jel. De a jelnek mindig van egy tartalma. Vannak üres jelek is, nem? Hamis jelek is vannak. Miért? Ezek tartalom nélküli jelek. A jel olyan, mint a zászló. Összeállíthatok szép színkombinációval egy nem létező országnak a zászlaját, senkit nem hoz izgalomba, nem? Nem tudom, hogy voltak-e külföldön már olyan helyzetben, egyszer megláttam egy piros-fehér-zöld zászlót, és akkor megdobban az ember szíve, nem? Miért? Itthon vagyok. Pedig az egy darab rongy. Egy hottentott áll mellettem, aki nem tudja, ez az én zászlóm. Van egy zászló, nem jelent semmit, nem? A jel az mindig a kapcsolatból él, és a kapcsolatban él. És a hogyannál nem azt kell nézni, hogy természettudományosan ez hogyan lehet végig gondolni, hanem azt kell végignézni, hogy minden, ami történik, ezért van, hogy ez a kapcsolat legyen, éljen, uralkodjon tovább. Ha most tovább megyünk, hogyan lesz ez? Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani. Mert ugye akkor a tartalmat akarja a formával kijátszani. Ugye tetszenek most ezt érteni? A valóság az nem a, hogy szombaton mit nem csinálok. A valóság a tartalom. De ez a tartalom egy formát hordoz. Ha a formát utánzom, ettől még nem áll elő a tartalom. De a tartalom megvan, a tartalom mindig megköveteli a formát, nem? Ha én szeretek valakit, akkor vannak a tiszteletnek bizonyos jelei, nem? Megadom ezt a tiszteletet. Ha én nem szeretek valakit, lehet, hogy ugyanúgy viselkedem, mert be vagyok rá idomítva, de ez nem ér semmit, nem? Már láttam olyat, hogy drágám, de jó, hogy látlak. És közben azt gondolta, hogy hol a kés, hadd szúrom hátba. Tudom, hogy ilyet nem láttak maguk, de el lehet képzelni, nem? A forma rendben van, a tartalom nincs meg. De azt is láttam már, hogy valaki azt mondja, én úgy szeretem a másikat, csak durva, neveletlen, taszító, szeretetlen, külső magatartást ölt fel, és azt mondja, én itt a szívembe szeretem, az se ér semmit, nem? Mert halálra sértem a másikat. A tartalomnak és a formának össze kell függni, de a fő a tartalom, mert a tartalom szüli a helyes formát. A helyes forma nem szül helyes tartalmat, nem?
Ezt kell nagyon világosan látni. Vagyis Krisztus csak lelkiekben, a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni, és ez a lényeg. Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani, vagyis Krisztus csak lelkiekben, a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni. Tehát azt mondja, hogy én kérem szépen, én lelkizek majd, ha ráérek, ezért csinálom a mindennapi dolgomat, nem adok Istennek arra alkalmat, hogy vele találkozzon. Nem? Szeretlek téged, de eljössz hozzám, éppen nagymosást fogok rendezni. Tessék egy ilyen találkozót elképzelni. Menjünk tovább. Tehát a szombat jel. Minek a jele? Mert a jelnél azt láttuk, hogy mindig a tartalmat kell látni. A megváltás célba érkezésének a jele. Aki a jelet nem becsüli, a valóságot is egyre kevésbé becsüli. És ez egy nagyon fontos dolog. A jel az nagyon fontos, de a tartalomért fontos. Ha a tartalom nincs meg, akkor hiába van meg a jel. De ha megvan a tartalom, akkor szüksége van jelre, ki kell fejezni, nem? Ha most tovább megyünk, akkor megint egy Jürgen Moltmann mondás, és ez megint egy nagyon fontos, alapvető dolgot mond el, amire jó, hogyha figyelünk. Olvassuk csak el ezt a mondást. Azt mondja itt Jürgen Moltmann. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak kell lennie, mert szombaton és a szombat által fejezte be Isten a teremtést, és mivel szombaton és a szombat által ismerik fel az emberek a valóságot, amelyben élnek, és amely önmagukban van úgy, mint Isten teremtése. Most megnézzük a 21. századi életünket. Tessék egy tesztet csinálni. Tessék az ismerősöket megkérdezni, mi végre élünk a Földön. Nagyon zűrzavaros választ adnak az emberek. Miért? Ha kezdet bizonytalan, nincs reménységünk a végről. És a teremtésről szóló tanítás azért lett hangsúlyos a 21. századi teológiában, egyre több könyvet írunk erről, egyre jobban látják a teológusok mindenféle felekezetben, hogy a teremtésről nagyon pontosan kell tanítani, mert az emberi bűn egy, tönkre teszi a teremtettséget, nem? Tessék megnézni, környezetszennyezés, stb. Most nem mondok 1000 adatot, nem? Kettő. Ez céltalanná teszi az emberi életet. Három. Létrehoz a teremtettség felett egy virtuális világot. És ebben az emberi élet céltalan lesz. Egyre kevésbé tudja megmondani az ember, hogy miért él. Mi a baj? Elmaradt a jel, és a tartalom is megszürkült. Mi hát a szombat igazi tartalma? Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat az Jézussal ér valamit. Ott vagyunk otthon, ahol Jézus van. Ezért mondta Jézus Máté evangéliumának a végén, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a szombatnak a tartalma. Ott vagyok otthon, ahol Jézus van. És mi akkor a fontos? Jézus a fontos, vagy a szombat? Helytelen a kérdés, mert a kettő egymásra mutat. Ahogy teremtés nélkül nincs újjáteremtés, úgy szombat, a szombat Jézus nélkül nem képzelhető el. Ezért a virágvasárnaptól egészen nagypéntekig, vagy feltámadás napjáig, húsvétig, végignézzük a nagy hetet, akkor a nagy szombatnak nagyon fontos jelentése van. Jézus nyugodott a parancsolat szerint. Hát a teremtés ünnepe nélkül nincs újjáteremtés ünnepe, nem? Aki a teremtésről elfelejtkezik,
annak semmi köze sincs az újjáteremtéshez. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat egy állomás. Minden szombat egy állomás az örök szombat felé. Vagyis az újjáteremtés az nem úgy van, hogy én most beképzelem magamnak, és stb. Az újjáteremtés az lépésről lépésre úgy valósul meg, hogy új és új tapasztalatokat szerzek azzal a Jézussal, aki velem akar kapcsolatba jönni. És tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat megszentelése csak úgy lehet, ha egészen szabadokká válunk a Jézussal való boldog közösségre. És ez azt jelenti, hogy ha a szombat nem egy külső bilincs, nem azon jár a fejünk, mint a farizeusoknak, hogy mit nem, hanem ha a szombat minden pillanata ennek a hármas közösségnek a lényege. És ezért a szombat megszentelése, most tovább megyünk, egyrészt a múlt tapasztalatain, a jelen áldásainak az átélésén és a jövő reménységén nyugszik. Ha a szombatomból hiányzik a múlt, vagy a jelen, vagy a jövő, akkor csonka a szombat ünneplésen. A közösség Jézussal csak úgy lehet, hogy visszanézek a múltra, tudatosítom a jelen áldásait, és előre nézek a jövő reménységére. És ez a jövő reménysége az a beteljesedés. A beteljesedés az a teremtés, az embernek adott szombattal kiteljesedett. A megváltás szombatjáltal előre mutat a beteljesedésre. Ugye Isten 6 nap alatt megalkotja a világot, a 7. nap, hogy így mondjam, a lelki szférája az embernek megszületik. Az Istennel való közösségre való alkalmassága. Ekkor lesz az ember igazán emberré. A megváltás szombatjáltal pedig reális reménység lesz az, hogy biztosan célba fogunk érni. És én szeretném, hogyha ez a reménység éltetne bennünket. És ezért én úgy gondolom, hogy ez az út teremtéstől az újjáteremtésig nem volt haszontalan. Következő előadásom, aminek itt a címe már, miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni, ezt a gondolatot fogjuk folytatni most a történelemben. Néhány előadásban egy kicsit a szombat történetébe tekintünk be, hogy mi történt ezzel a szombattal. Miért van az, hogy ez a szombat úgy háttérbe szorult? És majd szeretném, hogy a végére eljutnánk, hogy miért fontos egy szombatreformáció az egész kereszténység számára, mert ez nem felekezeti és nem dogmatikai kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldjon meg minket. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked a te ígédet, megköszönjük a közösséget, amit veled, egymással, a te teremtett világoddal építhetünk. Istenünk, add, hogy amit tanultunk, abból élet legyen, ami utunk világossága. Add, hogy a te ígéd szavát, ami a mi szívünkbe is megszólal, azt ne folytsuk el, hanem legyen bátorságunk dönteni melletted, veled járni, mert így érhetünk biztosan célba. Tégy bennünket reménykedő emberekké, add, hogy a reménység a miénk legyen, add, hogy felemelt fejű emberek legyünk, akik rád nézünk, és add a te békességedet, szeretetedet, vezetésedet, Jézusért kérjük, fiatért. Amen.

akadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltom. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom

0: idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten ígéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt szinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmélkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helene Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmélkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem

0: ismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk minden napjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély át kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a mullásból, ó Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk más. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk, hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is hall, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kér. Mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunkat. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge felebarátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacssággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig. Hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozása. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény. Nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről, az én testvéremről, a mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés elől. Jónás egy olyan ember, akárcsak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, és megint csak akárcsak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülési. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra kész. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly. Hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az előtt le és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is. Jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink, hétköznapi posványában vergődünk, emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszait mormoljuk magunk elé, és közben menekülünk, vagy éppen az élet viharaiban hánykódó hajó mélyén alszunk bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy Jónási módon vagyunk nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az ember világ felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik éjt-nappallátéve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegén késik, ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története a mi távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked! És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsásd meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat, bocsásd meg nekünk haragainkat, töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével, adj nékünk megbocsátást, fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt. Tisztát. Édest. Meleget. Vigasztalót. Kimondom. Koppan. Érctelenül. Csináltan. Hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és útól értek az én bűneim. És bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetést. Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kímeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártiak kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen. Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a jelenség a Biblia szempontjából?
1: A Szentírásnak a legegyszerűbben kifejező képe a nagy küzdelem. A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között. Mielőtt ez a küzdelem elkezdődött volna az Isten világában, teljes összhang, harmónia, békesség volt. Viszont ahogy Lucifer, az oltalmazó kérub felázott Isten ellen, és előbb elkezdte a meghasonlító munkáját a mennyben, később majd kiterjesztette a földre, a világegyetemünk két táborra szakadt. Azok, akik az Isten oldalán maradtak meg, és azok, akik a Sátán oldalára pártoltak át, és bár átjárhatóság van a két tábor között, ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területét illeti, azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbált önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kiéleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal, vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságokat a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt látjuk, ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, heródes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással áldá az ellenségek, Pilátus és Heródes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt, ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei

0: egyige eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget. Az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak, és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
1: Említetted a fegyvereket, amiket használ, hogy Isten, mint az ellenség, sátán. Használja valaha Isten sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd. Amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
0: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicsőíti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási
1: ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a rómaiak adószedése, ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották. És ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. A Lukács evangélium a 20. rész, 21. 22. versét idézem. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabad-e nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Nagyon őszintének látszó kérdéssel, vagy kijelentéssel közelednek Jézushoz. Mennyire volt őszinte ez a kérdés, és hol lehetett felismerni, hogy itt törbeejtésről, megtévesztésről van szó?
0: És Sátánnak az egyik legnyilvánvalóbb eszköze, bár nagyon sokakat mégis becsap ezzel,

0: az, amikor odaállítja az embert, hogy két rossz közül válasszon. És Jézust is most ebbe a csapdába próbálja belecsalni, és úgy gondolja, hogyha sikerül egy általa elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben állt a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad Rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, Rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik láb alól.
1: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a tőrbe, amit késztettek neki?
0: Ugye kér Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császáré. Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
1: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császára, meg adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem? Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
0: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a teljes életet lefette. Nagyon gyakran hallani, hogy ezt idézik, és kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett őrködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy a Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testi épség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig egy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát ugye, ahogy az egyházi életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első 4 parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember és Isten közötti viszont illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, azt csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk. Őt imádjuk. Ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
1: Köszönöm szépen! Hadd tartsuk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezel valakit, hogy válasszon két rossz közül, Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok, nagyon sokszor hamisak, hiányzik az őszinteség a vallásokból. És akkor Sátán oda helyez az emberrel, és azt mondja, hogy na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És Sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet. Azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a Sátánnak az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosba. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vöröstenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vöröstengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel. Ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután.
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a sadduceusok az istentelen Bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényért tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé, ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istennek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy egyértelmű megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső-felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport csapat között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7. is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagyni csak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szentírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellentmondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes 5 könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férjhez menésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek. Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasságot, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet, amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért toporzékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más, magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család, alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen is, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a leges legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék a tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot. A Korintusi levélben is, az egy Korintus harmadik fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, azt készítette Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám, és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve, az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mint mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye, mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste, a szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak, sőt, elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel, sőt, inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, törbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket, teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazódni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isteni az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben. Az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra. Mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszont hallásra!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Hogyha Reménysugár, akkor nagyon nagy valószínűséggel vagy ifjúsági, vagy egészségügyi témát veszünk elő, és a mai alkalomra az egészségügyi téma az, ami a címszó ebben az adásban, hiszen ma a tudatos mozgásról, várandóság alatti időszakban és a szülés utáni időszakban beszélünk, és erre az alkalomra Láposi Dorottya gyógytornász a meghívottam. A várandóság és a szülés utáni időszak egy nő életének legkülönlegesebb, ugyanakkor legérzékenyebb szakasza. Ilyenkor a női test átalakul, a női lélek új ritmust keres, és gyakran érzik a nők azt, hogy jó lenne valaki, aki megértően és szakértelemmel kíséri végig őket ezen az úton. Mai adásunkban éppen erről beszélgetünk, a tudatos mozgásról, a test és a léleknek a harmóniájáról, és arról, hogy hogyan találhat vissza egy nő az erejéhez, az önbizalmához és fizikai jóllétéhez ebben az élethelyzetben. Amint mondtam már vendégem a mai beszélgetésben, Láposi Dorottya gyógytornász, aki egyben a Mommy Moves megálmodója és alapítója, és Dorottya nap mint nap kismamákat és anyukákat segít abban, hogy egészségesebbek, magabiztosabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszöntelek én is téged, és én is köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
0: Hogyan született meg ez az ötlet, hogy megalapítsd a Mommy Moves-t? Pontosan mi áll a tevékenységének az alapjában, és mi inspirált téged arra, hogy kifejezetten ebben az élethelyzetben segítsd a nőket?
1: A Mommy Moves a saját tapasztalataimból született. Gyerekkoromban is jelen volt a mozgás az életemben, sporttáncoltam a versenyszinten, majd a gyógytorna egyetemen végeztem, babaúszást oktattam utána, és ezzel párhuzamosan aerobik oktatóként is tevékenykedtem. És igazából akkor kezdett érdekelni ez a dolog, amiután én is anyukává váltam. Akkor találkoztam először a babás tornával, ahova babával lehet menni, a kanga tréninggel. És a kanga tréningen hallottam először én a szétnyílt hasizom problémáról, és nagyon kezdett érdekelni ez a dolog. Én is érintett voltam benne, külön tanfolyamokat végeztem el, és ekkor döntöttem el, hogy erre szeretnék szakosodni, specializálódni. És a Mommy Moves az a magába foglalja, hogy torna anyáknak egész várandóságtól a szülés utáni időszakig egész, tehát évekkel szülés után is.
0: Konkrétan ez mit jelent a te megközelítésedben? Hogyan kell elképzelni ezt a tornát, és miben különbözik azoktól a tornamódszerektől, amelyeket választhatunk sport tevékenység szempontjából?
1: Hát ez abban különbözik, hogy tudatos, ugye, a cím is az, hogy tudatos mozgás, tehát nem csak egy sima edzés, hanem ezeken a tornákon figyelembe veszük a szülés utáni, meg a várandóság alatt, meg a szülés utáni változásokat a női testben, szervezetben, és ahhoz igazítjuk az edzést. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosan tornázzunk, tájékozódjunk, hogyha kell, akkor ugye szakértői segítséget kérjünk.
0: Konkrétan a jövendőbeli anyukák és a már meglévő anyukák Miben kell tudatosítsák magukat? Mondtad azt, hogy te érintett voltál a szétnyílt hasizom esetében. Nem tudom ez pontosan mit jelent. Meg tudnád magyarázni, hogy konkrétan hogyan segíti ez a torna az anyukákat?
1: Igen, tehát a várandóság alatt nagyon sok változás, már várandóság alatt ugye sok minden változik. Változik a testtartásunk, a hormonok hatására lazulnak, az ízületek rugalmasá válnak. Tehát ezek a lazító hormonok felkészítik a testünket a szülésre. Várandósan nő a pocak, és nyúlnak az izmok, ugye, és eltávolodnak. Tehát van az egyenes hasizmok elől, köztük van egy fehér kötőszövet, a linea alba, és várandósan, ugye, ahogy nő a pocak, meg minden, ez megnyúlnak az izmok, és eltávolodik, megnyúlik a kötőszövet is. És ez egy teljesen normális dolog, hogy várandósan ugye eltávolodnak, de szülés után vissza kell, hogy álljon. Tehát szülés után 6-8 héttel ez vissza kellene álljon. Ha nem áll vissza, akkor beszélünk szétnyílt hasizomról. Tehát ez a két izom eltávolodik egymástól, és 2 cm fölött beszélünk szétnyílt hasizomról. Ezt szülés után meg szoktuk vizsgálni, 6 hétig nem, 6 hét után, mikor lejár a gyermekágy, és akkor felmérjük, hogy kinek van szétnyílva. És akkor az edzést persze ehhez igazítjuk.
0: Mennyire gyakori az, hogy ez a szétnyílt hasizom fennálljon egy anyuka esetében, de gyakran előforduló helyzet?
1: Igen, gyakori. A nők majdnem 80%-át, majdnem 80%-a valamilyen hasi problémával marad szülés után, ez legyen a szétnyílt hasizom, vagy a sérv, hasi, hasfali sérv is lehet.
0: És ez minek a következtében áll fenn, vagy mi okozza ezt? Ez egy rendellenesség, vagy a sportnak a hiánya?
1: Hát ezt így pontosan nem lehet meghatározni, vannak, hát genetikai is lehet. Általában megjelenik a többször szült nőknél, az ikerterhességeknél például, de viszont olyanoknál is megjelenhet, akiknek nagyon feszes, tónusos volt az izma szülés előtt, és nem tud eléggé rugalmas lenni, és így szétnyílik például. 35 év fölött is gyakor, tehát így a pontosokat nem tudjuk megmondani, de viszont férfiaknál is előfordulhat ez, akiknek sőrhasuk van például, tehát férfiaknál is előfordulhat ez a... helytelenül emelgetett nagy súlyoknál is például. Tehát ezért kell odafigyelni már várandósan, hogy tehát a nekünk megfelelő gyakorlatokat, az állapotunknak megfelelő gyakorlatokat,

0: nem foglalkozunk regenerálódással, akár szét van nyílva a hasizmunk, akár nincs, de inkább abban az esetben, hogyha szét van nyílva a hasizom, akkor az mit okozhat a jövőre nézve egy anyukának az életében? Van-e valamilyen komplikáció, amit adhat
1: Igen,
0: a nők
1: hát hogyha nem
0: esetében?
1: foglalkozunk vele, és már van egy szétnyílásunk, jön a következő várandóság, az még nő. Ahogy nő, ahogy jönnek a várandóságok, az még szépen nő, egyre jobban nem foglalkozunk vele. Krónikus derékfájdalom is. Tehát a hasizom elveszti a funkcióját, és a derekunk megfájdul, tehát nagyon fog fájni a derekunk, nem elég erős, változik a testtartásunk, mindemellett nem néz ki jól, esztétikai probléma is, depresszióhoz is vezethet akár, ugye, nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. És általában, akinek szét van nyílva a hasizma, annak medencefenék átizom probléma is van, fennáll. Tehát a testet úgy szülés után, meg várandósan úgy egészbe kell edzeni, tehát a törzsünket. Nem elég csak a hasunkra, a szülés után is, mikor elkezdünk tornászni, nem elég, hogy kezdjük csak a hasunkat erősíteni, a hátunkat is erősítenünk kell, és a gátizmainkat is. Tehát itt is visszatérünk arra, hogy tudatosan tornázzunk, és figyelembe vesszük ugye a változásokat, amik végbe mentek a szervezetünkbe.
0: Miből látszik az, hogy vagy hogyan lehet mond diagnosztizálni ezt a szétnyílt hasizmot?
1: A szétnyílt hasizmod? Hát általában az egyik tünet, hogy eltelt a szülés, megszületett a kisbaba, 5 hónapnál járunk, 5-6 hónap, és még mindig ott a nagy has. És gratulálnak nekünk a következő várandósághoz például. Ilyen lelógó, előre domborodó has. Reggel kisebb, estére nagyobb lesz a has, ez is például. Ugye a derékfájdalom is, úgy érezzük, hogy nem tart a hasunk, gátizom probléma is, ugye ezek a jelek. És aztán el lehet menni, meg lehet vizsgálni.
0: Ezt egy gyógytornász meg tudja állapítani?
1: Meg lehet magunknak is, de hogyha biztosabbat akarunk, ugye akkor, tehát manuálisan is meg lehet, meg ultrahanggal is. Manuálisan igen, szakember. Vannak nőgyógyászok is, akik már végig meg tudják nézni, meg ugye gyógytornászok is. Ilyen manuálisan hátrafekszünk is, megvan, hogy hogy kell megvizsgálni, és hogy hány ujjunk fér be a két hasizom közé, kitapintjuk, hogy hol a hasizom, és annak függvényében, ugye, hogyha manuálisan, akkor lemérjük az ujjunkat, hogy most ha két ujjt mértem, az pontosan hány centit is jelent. De hogyha ilyen precízen meg akarjuk tudni, akkor ekkor milliméter pontoságra is ugye meg tudják mondani.
0: Mondtad azt, hogy szülés után, miután lejár az a 6 hét, az anyukák nagy motivációval elkezdenének már súlyokkal tornázni, vagy más nehezebb sportedzésekbe belekezdeni. Milyen az a módszer, amit ti alkalmaztok, amivel a szétnyílt hasizomra lehet hatni, és hogyan különbözik ez egy mondjuk súlyemeléses testedzéstől, vagy egy kardioedzéstől, és miért előnyösebb ezzel kezdeni?
1: Én az RTM módszert, a rectus training method módszer, rectus training módszert használom, ennek vagyok a hivatalos oktatója itt Romániában, Kolozsváron. Ez Magyarországon alakult, ez a módszer. Két szakember rakta össze, alakította, fejlesztette ki. Dr. Kerekes Timi a szülésznőgyógyász, és Szalai Renáta a pre- és posztnatális fitness specialista. És ők dolgozták ki ezt a módszert. Ez egy ilyen komplett rehabilitációs módszer, ami a szétnyílt hasizomra fókuszál, és visszaerősíti a várandóság alatt meggyengült törzs izmokat, mély izmokat. Ez a fokozatosságon alapszik, tehát ebbe is

0: különbözik, hogy a fokozatosságra alapszik, tehát lépésről lépésre haladunk a gyakorlatokkal, nem ugrunk egyből fejest a nagyon nehéz gyakorlatokba, súlyemelésekbe, ugye? Mert ezzel még árthatunk is magunknak. Tehát, hogy nem nyílt szét a hasizmunk, de nem megyünk végig ezen a regeneráló szakaszon, hogy belülről visszaépítsük a méhizmokat, és lehet, hogy szétnyitjuk magunknak, vagy akár valami más probléma is kialakulhat. Jó, tehát várandóság alatt termelődnek ezek a lazító hormonok, a relaxin is, amik felkészítik a szervezetet, a testünket a szülésre, és nagyon oda kell figyeljünk a regeneráció során például az izületekre is, hogy ne terheljük túl, mert még szülés után is hónapokig, az első 5-6 hónapban még termelődik ez a hormon, és hogyha elkezdünk ugye súlyemelés, meg nem tudom miket végezni, akkor az izületeink fogják megbánni, és na, tehát nagyon odafigyelünk erre, mert baleset is történhet.
1: Uh-huh. A mentálisan a nőknek egy előny az, hogy elkezdjenek tornászni, és ezt a módszert alkalmazzák. Tehát nem csak a fizikai előnyein kívül a mentális előnyöket is tud eredményezni ez a módszer.
0: Igen, persze, mert ezek a tornák, ezekre a tornákra például babával is eljöhetnek. Még a kanga tréninget nem említettem, az is az RTM módszer mellett még van a kanga tréning, az is regenerálja a szétnyílt hasizmot, de viszont ott több ez a közösségi élmény a kanga tréningen, ugye babával jönnek, az RTM-re is jöhetnek babával természetesen, de a kanga tréningben bevonjuk a babát is a tornába, és igen, nagyon sokat segít mentálisan egyszer is azzal, hogy kimozdulnak otthonról, találkoznak más anyukákkal is, és rájönnek az anyukák, hogy nem csak ők vannak, nem csak ők éreznek így, ahogy éreznek szülés után, meg akár várandósan is, mert a várandós tornán is ugye a várandósok egymással találkoznak, és tehát nem csak ők fáradtak, most a szülés utánira gondolok, nem csak ők fáradtak, nem csak ők éjszakáznak, nem csak ők érzik magányosnak otthon magukat, várják, hogy a férjük már hazajöjjön a munkából, tehát kikapcsolódnak, és hát azért jól esik, jó érzés látni, hogy más is benne van ebbe, amiben mi. És még barátságok is szövődnek általában. Meg tudják beszélni a dolgokat. Kérdéseik vannak egymáshoz, egymás tapasztalatait megosszák, és ez így feltölti őket nagyon. Van, hogy edzések után elmennek, még egyet sétálnak, még kávéznak, vagy külön még edzéseken kívül még összejárnak, úgyhogy nagyon feltölt. Olyan is volt, hogy nem feltétlen azért jött, hogy tornászon hozzám, hanem, hogy kikapcsolódjon.
1: Egy közösségbe kerüljön,
0: uh-huh. Igen, és át tudja beszélni a dolgokat, amit otthon, vagy ha nincsenek más anyukabarátai, akkor nem, nincs kivel megbeszélje. Uh-huh. És így ugye megértik egymást mindenki, és még adnak egymásnak tanácsokat is, úgyhogy
1: mentálisan nagyon. Ez elősegíti az anyukákat ebben az életszakaszban.
0: Igen.
1: Mondtad azt, hogy 6 hét után kezdhetik el ezt a tornát az anyukák. Ez abban az esetben is, hogyha császármetszés által történt a szülés, vagy természetes szülés esetére mondtad ezt a periódust?
0: Igen. Igen, hát 6 hét az a gyermekágyi időszak, de a tornát azt persze fokozatosan kell visszavezetni. Már az első 6 hétben magát a tornát nem, de már lehet menni kisebb sétákra, lehet fokozatosan növelni a távolságot, a tempót. A gátizom tornát viszont már az első 6 hétben el lehet kezdeni, akár a szülés napján is meg lehet próbálni, hogyha kellemetlen, nem esik jól, akkor várunk, megpróbáljuk 1 hét múlva. Tehát nagyon jó, már azzal el lehet kezdeni. Természetes szülés után 6 héttel a regeneráló tornát el lehet kezdeni. Császármetszés esetén kicsit többet kell várni, 8-10 hetet, de mindkét esetben a nőgyógyász, az első nőgyógyászati kontroll után. De meg kell várni, és amikor az orvos is azt mondta, hogy oké, mehet a torna, akkor el lehet kezdeni. Uh-huh.
1: Szoktak-e tévhitek lenni az anyukák körében a mozgásról? amikkel gyakran találkozol, vagy kérdéseik, amik ilyen tévhitszerűek?
0: Hát ez inkább a várandósoknál van. Sokan azt tartják, hogy ha várandósan nem szabad mozogni, mert hogy ne csináljunk semmit, hogy ne legyen probléma. A mozgás az egy nagyon jó dolog várandósan, tehát hogyha egészséges várandóságról beszélünk, akkor nincs semmi, mikor nincs semmi ellenjavallat, az nagyon jó a mozgás, mert könnyíti a szülést, felkészíti a testet a szülésre, ezáltal könnyíti a szülést, könnyebb lesz a regenerálódás, és tehát ez ugye, tehát nem attól kell félni, nem a mozgástól kell félni, hanem a rosszul kivitelezett mozgástól. Tehát, hogyha olyan mozgást végzünk, ami a mi állapotunknak itt nem felel meg. Most gondolok ugrálásra például várandósan. Tehát, hogyha jól meg van választva az a mozgás, és biztonságos, akkor nyugodtan lehet egész végig mozogni. És a másik még a várandósoknál a tévhit, hogy nem szabad hasizomgyakorlatokat végezni. Szabad hasizomgyakorlatokat végezni, de nem olyan jellegű gyakorlatokat, amiknél nő a hasüri nyomás, például a klasszikus felülések, hasprések. Itt is olyan hasizomgyakorlatokat kell végezni, amik megfelelőek ebbe az állapotba. Szülés után pedig ugye mindenki bele akar ugrani a mély vízbe, és egyből vissza a hasa menjen le, egyből egyik napról a másikra, ugye, és ez nem jó, és sokan neki fognak ugye a klasszikus felüléseknek, mikor még nem is tudják, hogy egyáltalán, hogy mi a helyzet a hasukkal, de már említettem is, hogyha nincs is szétnyílva, gyengék az izmok, és neki fogunk végezni a szép felüléseket, és azzal magunknak ártunk, szóval nagyon fontos, hogy tájékozódjunk.
1: Uh-huh. Itt lég közben egy szakembernek a szaktudása, igen, és a tanácsadása.
0: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy tájékozódjunk, és merjünk is mozogni persze. Nagyon jó a mozgás, nagyon jót tesz ugye fizikailag is, meg mentálisan is. Ugyanúgy várandósan, ugyanúgy szülés után, de meg kell válasszuk, hogy mit mozgunk. Most ne fogjunk neki, lejár a 6 hét, és egyből menjünk maratont futni például.
1: Most egy általánosabb kérdést teszek fel, ami nem tudom, hogy a tévhit vagy sem, azért teszem itt fel, hogy ahhoz, hogy egy nő az egészségét megtartsa, a fizikumát akár, ahhoz ugyanolyan intenzív fizikai erőfeszítést kell végezzen, mint egy férfi, aki mondjuk izmokat szeretne építeni. Sokszor azt látom, hogy a nők nagyon keményen edzenek, ugyanúgy, mint a férfiak, azért, hogy elérjenek egy esztetikusabb fizikumot. Mi az, ami jó, vagy elégséges egy nő számára, hogy megőrizze a testének az egészségét?
0: Hát ezekben a periódusokban, várandóság, meg szülés után nem az a cél. Nem az a cél, hogy most egyből kockás hasam legyen, meg tehát úgy ugye belülről kell erősödjünk. Amúgy a kockás has a férfiaknál is, meg nőknél is nem feltétlenül jelenti azt, hogy erős a has. Mert csak a külső réteg van ott erősítve, belül lehet, hogy nem úgy tart. Tehát úgy szépen belülről. Itt az a fontos, hogy várandósan is, tehát várandósan nagyon fontos, hogy a törzsünket erősítsük, hogy ne legyen, például megelőzhetjük ezt a szétnyit hasizom problémát szülés után ezzel, és könnyebben fogunk regenerálódni is, és utána is, tehát belülről szépen kifele haladjunk. Most ugye a szülés utáni periódusban nem mindig van erejük a nőknek nekifogni a kemény edzéseknek. És így jobb így lépésről lépésről haladni, szépen lassan jöjjön vissza az erőnk. Majd utána, amikor már elmúlt ez az időszak, akkor lehet keményebben.
1: Uh-huh. Hogyha a várandós anyukákat nézzük, akkor különböző trimeszterekben milyen fajta mozgásformákat kell elvégezzenek?
0: Hát túlzóak a különböző általában, akik várandós tornára jönnek, a második trimesztertől jönnek. Úgy is ajánlod, hogyha a várandóság előtt nem végzett semmilyen mozgást, nem tornászott, semmit nem volt aktív egyáltalán, akkor a második trimesztertől ajánlott a mozgás. Ha viszont azelőtt is már mozgott, akkor lehet folytatni, persze nem ugyanazon a szinten, hogyha most ilyen nagy súlyokat emelt, akkor abból szépen vissza kell venni. Aki viszont az első trimeszterben elég gyakori, hogy fáradtak, rosszul létek vannak, úgyhogy ehhez igazítjuk a mozgást. Második trimeszterben már nő az energiaszint, ugye már elmúlnak a rosszul lét, fáradtság, mindenki kicsattan, nagyon jól érzi magát. Viszont itt már figyelembe kell vegyük azt, hogy kezd nőni a puccak, úgyhogy már akármit nem tudunk csinálni a második trimeszterben. Módosítani kell a pozíciókat. Ekkor már nem fekszünk sokat hátra, hanem oldalfekvésben, meg négy kézláb hasra végképp nem. És a harmadik trimeszterben pedig ott már inkább készülünk egyre jobban a szülésre, a relaxációra. Végig erősítjük a gátizmunkat. Ez nagyon fontos, hogy erősítsük a gátizmunkat végig a várandóság alatt.
1: Ez majd segíteni fog a szülésnél is a jövendőbeli anyukáknak?
0: Igen, segíthet. Hát a végén, a várandóság végén már ugye nem az erősítésre, hanem inkább a lazításra fókuszálunk, pont ezért, hogy segítsen még jobban a szülésnél és utána is a regenerációnál. Uh-huh. Sokan gondolják, hogyha császárral szülnek, akkor a gátizmukkal nem lesz semmi, nem fog gyengülni, de viszont fog. A hormonok hatására is gyengül alapból, és ahogy nő a baba, nő a súly, egyre nagyobb terhet kell elhordjon, elvigyen, és gyengül. Hogyha nem foglalkozunk vele, akkor problémákhoz vezethet, vizelet visszatartási problémákhoz például, gyengeséghez.
1: A baba fejlődésére hogyan hat a tudatos mozgás?
0: Baba fejlődésére, tehát javítja a várandós torna, javítja a keringést, ezáltal több tápanyag jut, a oxigén is tápanyag jut a babához, és így hat az ő fejlődésére is.
1: Ebben a periódusban mik azok a mozgásformák, amiket az anyukák jobb, ha elkerülnek?
0: Minden olyan mozgás, ami rázkodással jár. Várandós periódusban?
1: Igen, igen.
0: Igen, tehát minden olyan mozgás, ami rázkódással jár, vagy egyensúlyvesztéssel például. Nehéz súlyok emelését is. Jó, most, hogyha előtte is ilyen nagy súlyemelők voltunk, akkor, de hogyha az előtt nem tornáztunk, most ne várandósan fogjunk neki súlyt emelni. Minden olyan mozgásformát, amiben nem érezzük biztonságban magunkat például. Tehát érezzük, mert a súlypontunk is megváltozik várandósan, és hogyha elkezdünk egy lábon állni támasz nélkül, akkor érezzük, hogy ez nem oké. Tehát minden, nagyon fontos várandósan, hogy figyeljük a testünk jelzéseit. Tehát a testünk az jelez, hogyha érezzük, itt várandósan nincs annak helye, hogy ez nehéz, de kibírom. Tehát, hogyha fáj, hogyha szúróérzés, nyomásérzet van, légszomj, pulzus növekedés, akkor megállunk és módosítunk. Tehát kell figyeljük nagyon magunkat. Ezért is jó olyant választani, ami direkt erre van kitalálva, kialakítva.
1: Voltak olyan sikertörténetek a Mommy Moves-nál akár, amikor elmondták az anyukák, hogy a torna nagyon segítette őket, akár a szülés folyamatában, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a szülés, vagy akár abban, hogy gyorsabban regenerálódjanak? Tudnál esetleg egy néhány ilyen tapasztalatról, egy-két tapasztalatról beszámolni?
0: Igen, mondták is, többen is jelezték, de van saját tapasztalatom is ebben. Nekem is a második várandóságom alatt Végig olyan mozgást végeztem, ami nem terhelt túl, biztonságos volt, és sokkal kiegyensúlyozottabb volt maga a szülésem is, és utána a regeneráció is. Tehát a nőgyógyászom már második nap már mondta, hogy én reggel mehetnél haza nyugodtan. Tényleg nagyon, én őszintén nagyon fitnek éreztem magam a szülés után.
1: Ahhoz, hogy valaki így érezze magát, el kell kezdje akkor ezt a tornát a várandóság elején, gondolom, hogy hatása legyen.
0: Igen, tehát már várandóság elején is ugye el lehet kezdeni a tornát, de vannak olyan esetek is voltak már, hogy a harmadik trimeszterbe jöttek, vagy a harmadik trimeszter végén. Tehát az is számít. Már egy-két óra is számít, de nagyon fontos a rendszeresség várandósan is, hogy sokkal jobban is érezzük magunkat várandósan, hogyha hetente legalább egyszer eljárunk, tornászunk, most nem feltétlen az, hogy eljárunk. Mert otthonról is lehet tornászni, hiszen online formában is vannak tornák. Tehát online is becsatlakozhatnak az órákra, online is tornázhatunk együtt, ha valamiért nem tudnak eljönni. Tehát fontos a rendszeresség, úgy várandósan, de új szülés után is. Tehát szülés után is, hogyha eredményt szeretnénk elérni, akkor kell ez a rendszeresség. Sajnos heti egy alkalom nem elég.
1: Mi a javasolt?
0: A javasolt, hát legalább 2-3. De most nem arra kell érteni, hogy heti 3x50 percet le kell nyomni. Tehát az a fontos, hogy minden nap egy kicsi mozgás legyen. Tehát az lehetetlen heti 3x50 percet tornászon egy anyuka, aki 10 hete szült. Nem tudja megcsinálni egyszerűen. De hogyha minden nap egy 5-10 percet tornászik, vagy ugye eljár egyszer egy héten az órára, és mindemellett még otthon egy ilyen 10-15 percet, heti kétszer, 20 percet össze tud hozni, akkor már van eredmény. De heti egy az jó lesik, jó, még minden, csak eredmény nem tudunk úgy hamar elérni. Például most gondolok a szétnyit hasizomnak az össze húzására, közelítésére.
1: Sok édesanyja, feltételezem, azt érzi szülés után, hogy nagyon megváltozott a teste, már nem ugyanolyan, amilyen volt. Hogyan lehet ezt az élethelyzetet szeretettel, de valamelyest reálisan kezelni, hogy az édesanyák visszataláljanak önmagukhoz?
0: Hát nagyon fontos szerintem az, hogy türelmesek legyenek. Tehát ne akarjanak egyik napról a másikra visszaalakulni a régivé, mert 9 hónapig változott a testünk várandóság alatt, legalább 9 hónap kell, amíg vissza is áll. A méhünk az az egyetlen, ami 2 hét alatt visszaáll, visszahúzódik, de a többinek idő kell. Időt kell adjunk magunknak, és ne hasonlítsuk másokhoz magunkat. Az is nagyon fontos, hogy ne azt nézzük, hogy hú, neki milyen lapos hasa maradt, nekem miért nem. Tehát fogadjuk el, hogy változott a testünk, adjunk időt, próbáljunk kedvesek lenni vele, és ha kell, akkor nagyobb számú ruhákat vegyünk, hogy jól érezzük magunkat, tehát ne akarjuk egyből a régi nadrágunkat felhúzni. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a türelem.
1: Szülés után milyen gyakorisággal jó, hogy tornászon az anyuka?
0: Hogy hetente?
1: Igen, tehát nem tudom, hogyha ezt a részt érintettük az előbb.
0: Igen, hetente legalább 2-3-szor. Várandósan is jó, legalább 2-3-szor.
1: Tehát ugyanaz a szám
0: igen.
1: Érvényes rájuk
0: igen.
1: is, mint
0: most ne legyen az se, alatt. Hogy 7-ből 7 napot. Van, aki nagyon motivált és szeretne, de az se jó viszont, hogy 7-ből 7 napot tornászunk. Tehát legyen egy kicsi szünet is, de próbáljuk 1-2-nél többször. Várandósan is pedig ne arra fókuszáljunk, hogy lehet várandósan ugye több az időnk magunkra. Ne az legyen, hogy most naponta tényleg 50 percet tornázzak, inkább legyen kevesebb, de biztonságos legyen az a torna, és ne hajszoljuk túl magunkat, hanem egy ilyen közepes intenzitású edzést válaszunk, és akkor jó lesz.
1: A Mommy Moves pontosan milyen torna lehetőségeket nyújt a jövendőbeli anyukáknak és a már...
0: A várandós tornát, és a szülés utáni regeneráló tornákat, van ez az RTM módszer, ez csak ugye a hasra fókuszál és a törzsizmokra. Van a kanga tréning, is ott is figyelünk a szétnyit hasizomra, és végzünk, de nem csak ezen van a fókusz, itt a babát is bevonjuk a tornába, ez egy hordozós torna, tehát baba hordozóba tesszük a babákat, és az óra egyik felébe úgy tornázunk, hogy ők rajtunk vannak. Az RTM-nek még vannak több ilyen szintje, mármint van az alap RTM, és amikor már úgy megerősödtünk, akkor van az RTM alapformáló, amikor már figyelünk a karerősítésre, láberősítésre, nem csak a törzsön van a fókusz. Itt már használunk eszközöket is. Szülés után évekkel is, tehát hogyha eltelt már 5 év, lehet, hogy még mindig szét van nyilván hasizmunk, de lehet tornászni 5 évvel is. Meg olyanok is szoktak járni a tornára, ugye anyukák, úgy van kialakítva ez az egész torna, hogy ilyen női, úgymond női torna, úgy figyelembe vesszük ezeket a változásokat, és vannak, akik sokat ülnek például irodában, derékfájdalom, és jönnek, és ők is ugyanúgy végzik a tornát, és egyből érzik a változást, hogy a derekuk már nem fáj annyira. Ja, és mindegyik tornánál odafigyelünk a tartásra, a tartás javításra, mert ugye várandósan megváltozik a testtartás, szülés után aztán még jobban. Ezt tapasztaltam én is magamon, hogy ugye a szülés után szoptatás, nőnek a mellek, tartás romlik egyből. Sokat cipeljük a babát, rosszul fogjuk, tehát minden óra a tartásjavítással kezdődik, tartásjavító gyakorlatokat végzünk. Én is minden órán mondom, hogy figyeljünk erre, figyeljünk arra, és így szépen így berögzül az anyukáknak, és majd otthon is eszükbe jut, hogy mit is mondtam én nekik, és hopp, húzzuk ki magunkat.
1: Melyik szokott lenni az a pont, amikor az anyukák már kezdik elveszteni a motivációjukat? Tapasztaltad már ezt? Szokott lenni egy ilyen?
0: Igen. Hát általában a fáradtság az, ami elveszi a motivációjukat, ugye a sok éjszakázás, a rengeteg napközben a rengeteg feladat, így háttérbe szorul általában a mozgás az anyukáknál emiatt. Inkább szülés utáni időszakban persze eléggé. Sokan vannak, akik készültek erre az időszakra, de végül, mikor oda kerülnek, teljesen másként élik meg. Nagyon nehéz, nem számítottak erre, hogy mennyire nehéz, mennyi teherrel jár, és így háttérbe szorulnak általában, magukat háttérbe szorítják, és így a mozgás is háttérbe szorul. Ezért tartom én fontosnak, hogy online formában is elérhetővé váljon a torna, és otthonról is. Például egy nehéz éjszaka után nem érek el a terembe, a nagy forgalomba, meg minden, nem érek el, de otthonról becsatlakozok. Be lehet csatlakozni a tornákra otthonról, vagy van kimondottan online torna is, de viszont aki az online tornát választja, az első pár alkalomnál jó lenne találkozzunk. Ugye én minden óra előtt megvizsgálom amúgy is a hasukat, és hogy lássam, ugye jobban lehet javítani, mint otthonról online.
1: Hogy kell elképzelni ezeket az online alkalmakat, vagy ezt a lehetőséget? Ugye a teremben vannak, akik élőben végzik a gyakorlatot, és akkor van olyan, aki bekapcsolódik, és
0: Olyan
1: látja
0: is.
1: az edzőt, és akkor ő is csinálja együtt
0: Igen,
1: azokkal,
0: olyan
1: akik
0: is
1: élőben
0: van,
1: ott
0: vannak
1: vannak,
0: ilyen
1: vagy...
0: hibrid órák, hogy vannak, akik a teremben vannak, én viszem a laptopot, és ugye engem mutat a kamera, és akkor végzik ők is otthon, így nem maradnak le. Vagy olyan is van, hogy én is otthonról vagyok, és ők is otthonról, és úgy közösen tornászunk. Vagy olyan is történt már, hogy felvetettem az órát, és elküldtem, és otthon megcsinálta, mint házi feladat. Otthon bepótolta. Inkább én szeretem így csinálni, mint hogy ne tornáztanak semmit. Hogy legyen meg az a legalább a heti egy, ugye. Sokaknak, sokan heti egyszer járnak csak. És ezzel is próbálom, hogy legalább az a heti egy óra maradjon. De még mellé persze vannak ilyen előre felvett videóim is, azt is kérhetik, és még tornázhatnak pluszba, tehát nem kell YouTube-on keresgetni azt, amit nem is tudják, hogy jó-e nekik, vagy nem. Én előre tudok küldeni nekik videókat, és visszatérve, hogy ugye elmegy a motiváció, általában, ha valahogy ráveszik magukat, akkor utána ad egy löketet, és akkor jönnek, mert tetszik, és érzik a hatását, hogy milyen jó, hogy egyszer is, ha kimozdultak, vagy ha egy kicsit is mozogtak, milyen jól érzik magukat utána. És eléggé motivál ez a közösség is, hogy fáradt vagyok, de mégis elmegyek, mert szeretnék találkozni is velük, meg beszélni a más anyukákkal, meg kérdéseim vannak. Úgyhogy ez is motivál. De aki eljön egyszer, nem bánja meg általában.
1: Ugyanide tartozik szerintem a következő kérdés is, hogy miért fontos, hogy az anyukák ne kényszerként fogják fel ezt az alkalmat, hanem lehetőségként?
0: Hát fontos, mert hogyha kényszerként fogják fel, hogy muszáj tornásszanak, az akkor negatívan hat, ugye. Amúgy is nagyon sok elvárás van az anyukáktól, hogy nézzenek ki, mindent látnak, hogy ki hogy néz ki, ő is szeretne úgy kinézni. Sok feladat, pihenjél sokat, mindenki azt tanácsolja, pihenjenek, de ez nem is olyan egyszerű, ugye. És hogyha még az is, hogy most mozogjál, ez is egy ilyen kényszer lenne, hogy muszáj mozogjál, akkor ez ugye negatívan hat. Sokkal jobb, hogyha ilyen ajándéknek, meg lehetőségnek vesszük, és akkor viszont pozitív hatása van, feltölt, ugye, önbizalmat, nő az önbizalmunk, ahogy egyre jobban érezzük, ahogy erősödünk, visszatalálunk szép lassan önmagunkhoz.
1: Mondtad azt is, hogy jobb, hogy az anyukák inkább tőled kérjenek javaslatokat internetes videóanyagokra. Mi az, amit az interneten találunk, hogyha gyakorolnánk, akkor az miért lenne jó, miért lenne kevésbé jó? Tehát így az internet felületesen kezeli ezt a mozgásfajtát, vagy nem igazán létezik olyan minőségi tanácsadás a szociális médiában, vagy a YouTube-on például, ami inkább hasznunkra váljon? Vagy erről mit tudnál elmondani?
0: Biztos vannak jó gyakorlatok, de az a helyzet, hogy nagyon sok van, rengeteg van, és egyszerűen nem tudod, hogy most melyik a jó neked. Most az ilyen YouTube videók, meg ezek a videók nem tudják, hogy te most pontosan hol állsz, hogy mennyire van szétnyíva a harizmod. Sok olyan videó terjeng a neten, hogy ilyen nagyon, tehát szétnyílt hasizom barát gyakorlat, de nem egyből. Tehát nem ez kéne legyen az első lépés. Mint ahogy mondtam, az RTM módszer, ez a fokozatosság. Tehát az alapoktól szépen haladunk majd oda, amit lát a YouTube-on, vagy a videókban. És az RTM módszernél is például jelen van az utánkövetés, tehát figyeljük, hogy hogy halad. Nem az van, hogy például elküldjük 10 videót csinálja, és kész. Tehát figyeljük, még ellenőrizzük, ahogy halad. Tehát nagyon sok videó van tényleg, de nem biztos, hogy nekünk megfelelő.
1: Uh-huh.
0: Persze
1: vagy,
0: olyan is
1: vagy
0: van,
1: nem
0: ami
1: abban a fázisban
0: abban
1: megfelelő.
0: A fázisban. Persze biztos van olyan is, hogy azt írja, hogy szétnyit hasizom barács közben, nem az. Na.
1: Uh-huh. Tehát jobb, hogy egy szakember lássa,
0: jobb,
1: és úgy egy szűrőn keresztül átgondolja az egészet, hogy végül is megéri, vagy sem azok alapján tornázni. Hogyha valaki eldönti azt, hogy tudatosan szeretne mozogni a várandóság ideje alatt és szülés után, akkor, és akár ezeket a technikákat szeretné alkalmazni, ezeket a módszereket, amelyekről beszámoltál, akkor mi lenne a folyamata annak, hogy ezeket meg is valósítsa? Tehát hogy szokott történni, ha egy anyuka meg szeretne keresni, akkor mi történik első fázisban, miről szoktatok beszélgetni, és akkor hogyan juttok el odáig, hogy akkor együttműködve leteszitek az alapjait ennek a tudatos mozgásnak?
0: Hát felkeresnek ugye engem, és akkor utána elmondják, hogy most épp várandósak hányadik hétben vannak, vagy szülés után mennyivel vannak. Olyan is van, hogy még a gyermekágyban vannak a szülés után 3 héttel, de már érdeklődnek, hogy mikor jöhetnek, akkor megmondom, hogy megkérdem, milyen módon szült, mennyit várjon, mikor úgy érzi magát, és ha az orvos is megengedte, ugye akkor jöjjön, szóljon nekem, és akkor folytatjuk tovább a kommunikációt. Egy ilyen egészségügyi kérdőívet kell kitölteni, ahol rákérdezek egy-két dologra. Tehát, vagy ha nem is töltődik ki a kérdőív, akkor szóban ugye megejtjük, hogy van-e valami panasza, van-e itt, hol fáj. Az első órán megvizsgáljuk a hasat. Más egészségügyi problémákra is rákérünk, például van-e gerincsér, van-e már, tud-e már róla, hogy van hasfali sérve, köldöksérve. És akkor úgy kezdjük a tornát. Egyére szabottan.
1: És a visszajelzés az, hogy szokott történni a fejlődésről? Azt személyesen, amikor vannak a torna alkalmak?
0: Igen. Olyan is van, hogy már tudják, hogy ugye, hogy vizsgálják maguknak a hasizmukat, már otthon maguknak nézik, van, hogy én is nézem, ugye, hogyha járnak rendszeresen, akkor én is látom a fejlődésüket, és jöhetnek az erősebb gyakorlatok, tehát ilyen csoportos órát úgy lehet elképzelni, hogy van, aki a kezdőbb gyakorlatot végzi, van, aki a nehezebb, középhaladóbbat, mindenki annak függvényében nagyon figyelünk a szétnyit hasizomra. Tehát, hogyha valakinek van egy nagyon nagy eltávolodása, akkor az alapabb gyakorlatokat végzi, akinek csak épp, hogy a limiten van, akkor átmegy ő is ezen az alapokon, de hamarabb kapja a nehezebb gyakorlatokat. Persze ők is, mi torna közben figyelik magukat. Tehát érzik, hogyha én mondom is nekik, hogy most már csináld azt, de érzi, hogy nem oké, akkor jelzi, és akkor visszatérünk, és akkor még folytatjuk a könnyebbel, és újra még erősödünk, és akkor megyünk tovább. Tehát fontos várandósan is, meg szülés után, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha valami nem jó, érezzük, hogy nem úgy tudjuk tartani a derekunkat, akkor nem erőltetjük, mert ugye rosszat csinálhatunk vele.
1: Uh-huh. Egy torna alkalman körülbelül hány anyuka vagy jövendőbeli anyuka szokott részt venni? És mennyire tud odafigyelni a szakember arra, hogy tanácsot adjon személyesen is a résztvevő anyukáknak?
0: Hát ez függ a terem nagyságától is, de hát már 10 személy fölött már kicsit nehéz.
1: Uh-huh. És körülbelül ez szokott lenni az a létszám, ami...
0: Hát olyan 8 maximum inkább, az úgy biztosabb, mert nem lehet annyi fele figyelni, főképp, ha még online is valaki becsatlakozik, akkor na, igyekszem, de én már úgy látom már távolról is, hogy kinek mi, meg elég sokat magyarázzuk is, nagyon sokat mondom, és úgy van, hogy ismétlem is magam minden órán, hogy most figyeljünk oda, így csináljuk, ezt csináljuk, és ezzel még nekik is rögzül. Ha otthon neki fognak tornázni, akkor már tudják, hogy ez így, ezt így, ezt így, erre figyeljünk. De úgy ismétlem magam elég sokszor.
1: Hogyha valaki többet meg szeretne tudni ezekről a módszerekről, akár amelyekről beszámoltál, vagy bármiről, ami azzal kapcsolatos, amiről ma beszéltünk, vannak-e anyagaid, amiket megtekinthet, vagy hol érhetnek el az emberek téged?
0: Az internetes felületeken, a Mami Moves néven, ott is Facebookon is, Instagramon is, és van weboldal is, www.mamimoves.ro. Uh-huh. Itt találnak anyagokat is, elérhetőséget, több információt a tornákról, és bármikor nyugodtan írhatnak nekem.
1: Zárásként mi lenne az a gondolat, amivel bátorítod azokat az anyukákat, akiknek esetleg most felkeltettük a figyelmét a tudatos mozgásra? Mit mondanál el itt nekik?
0: Hát azoknak az anyukáknak, akik szülés után vannak, azt mondanám, hogy legyenek türelmesek magukkal, ne akarjanak egyből beleugrani a mély vízbe, mindenki szépen lassan essen át a regenerálódáson, kérjen szakértői segítséget, ne csak úgy fejből ész nélkül vágjunk bele a dolgok a tornának, és a várandósoknak is, hogyha minden rendben van, az orvos, minden orvos javasolja, hogy menjenek, ha nincs semmi komplikáció, persze. Tehát fogjanak neki, mozogjanak, hogyha nem is akarnak eljárni ilyen várandós tornára, akkor legalább menjenek hosszú sétákra, de a legjobb, hogyha ott már várandósan odafigyelünk egy-két dologra, hogy később szülés után könnyebb legyen nekünk.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél minket a várandósági időszakba és szülés utáni időszakban ezen a témával, és hogy felvilágosítottál minket arról, hogy mennyire fontos a tudatos mozgás. Örülök, hogy itt voltál, remélem, hogy te is jól érezted magadat, és nagyon nagy szeretettel még visszavárlak.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Láposi Dorottya gyógytornász volt a vendég, meghívottam, és vele együtt a tudatos mozgásról beszélgettünk, ami azt az élethelyzetet érinti, amikor az édesanyák, a jövendőbeli édesanyák próbálják a testüket megerősíteni. Remélem, hogy tetszett a mai beszélgetés, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is. De mindaddig minden jót és sok egészséget. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Reménység hangja.
1: Arról fogunk beszélni, hogy a szombat és az örökké valóság hogy tartozik össze. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a szombat az egy időleges valami, és ebben a sorozatban végig gondoltuk ezt. Végig gondoltuk sorba, hogy a teremtéstől kezdődik a szombat története, és a szombat az beleépült a mi emberségünkbe. Egész egyszerűen mi nem vagyunk emberek enélkül, mert valahol szükségünk van erre. Kísérleti úton ki lehet mutatni azt, hogy az ember 6 plusz 1-es felépítettségű. Ha azt akarja, hogy pszichológiailag egészséges legyen, akkor ezt az életformát kell követni. És az is érdekes, hogy volt 100 esztendős vita arról, hogy honnan van a Bibliában ez a 7-es beosztás. Tudnilik, a Biblia előtti irodalomban sehol, de sehol nem találunk 7-es beosztást. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez nem a zsidóknak a találmánya, valahonnan Babilonból jött, megpróbálták a babiloniai emlékeinket, elég sok írásbeli emlékünk van ebből a szempontból átvizsgálni, és hogy 100 évig folyt pro-kontra ezen a vita, ma is ott vagyunk, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy honnan jön a 7-es beosztás, illetve azt tudjuk, hogy a 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7-en megnyugodott. Ez az első biztos forrásunk. Ha ez így van, akkor vajon az örökké valóságban mi lesz a szombattal? És ezen el kellene egy picikét gondolkodni. A megváltásnak és Krisztus hét tisztségének az a lényege és a célja, hogy az ember az ne angyal legyen, hanem az ember legyen igazán. Mai életben nem az a baj, hogy nincsenek angyalok, mert most az angyalokat UFO-knak szokták nevezni, rengeteg UFO-ról akarnak tudni az emberek, és mindig ilyen földön kívüli élményekre vágynak, nem erre van szüksége az embernek. Ma igazán hiány az emberekből van. Mert nem minden ember ember, ezt valljuk meg őszintén. Az emberségre vágyik a mai ember. És a megváltásnak, ha nagyon egyszerűen el akarom mondani a célját, a megváltásnak nem más a célja, mint hogy az ember ember legyen. De az ember az egyenlő közösséggel. És ezt nagyon-nagyon hangsúlyosan elmondtam már többször, és ez csak ismétlés, hogy az ember egyenlő közösséggel. Az ember úgy Isten képe és hasonlatossága, hogyha ez a közösség megvalósul. És következő mondatot írtuk ide. Isten az embert az önmagával való örök közösségre teremtette. Ez a mi emberségünknek az igazi célja. Az emberség az mindig közösségben valósul meg. Ha megnézzük, hogy Édenből mit hoztunk örökségül, akkor 3 édeni örökségünk van. Az első a munka. Isten rábízott egy gyönyörűen megültetett kertet, egy belterjes gazdaságot, mert így mondanánk az emberre, hogy ebben élje és gyakorolja a teremtett világgal a közösségét. Enélkül a közösség nélkül az ember nem ember, munka nélkül nincs ember. Ha most megnézzük a modern életünket, a problémánk pontosan itt van. A munka az pénzkereset. Pénz viszont egy virtuális valami, és nem a világgal, a teremtett világ rendjével köt össze, hanem egy álteremtéssel. Az ember csinált egy virtuális térben mozgó valamit, a pénz az lényegében jelkép. Pénznek önmagában nincs értéke. A másik teremtési örökségünk az a házasság. Azért adta Isten a házasságot, mert egy ember önmagában nem ember, és egy férfi és egy nő az nem egyforma. Egyenlő, de nem egyforma. Az egyenlőséget és az egyformaságot össze szokták keverni. Egy férfi és egy nő egyenlő egymással, Isten igéje szerint, ezért amikor Isten megteremtette az embert, akkor legalábbis 3 dolgot kell a teremtés történetből látni. Az egyik, az Isten képűséget férfi és nő hordozza együtt. Nem igaz az, hogy a Biblia azt írja, hogy az Ádám az Isten képe, ez nincs benne a Bibliában. Hanem az van benne a Bibliában, hogy teremtett Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, és ugyanebben a mondatban vesző férfiúvá és asszonyját teremtette őket, mert az ember férfi és nő. Most nagyon divatos nálunk az egyetemen is, azt úgy hívják egy angol szóval gender study, tehát a női egyenjogúságról, a nők szerepéről a társadalomban, a kultúrában külön témát terveztek, és hát a tanszékvezetőmmel együtt hívtak, hogy adjunk elő ebben tőlem. Azt kérték, hogy a bibliai nő fogalomról beszéljek. És mondtam, hogy nem érek rá. De mondta a hölgy, aki ezt csinálja, hogy miért nem akarom csinálni. Mondom, nagyon szívesen, de ebben nem lesz köszönetetek. Mondom, miért? Hát nem vagy a női egyenjogúság híve, de hogy nem mondom, én mindig a női egyenjogúság híve voltam. Hát akkor mi a baj, mondja? Azért, mert mondom, mutass egy nőt férfi nélkül. Tudjuk, az emberiség halála az, amit mi single életformának nevezünk, nem? Ez nagyon világosan kellene látni, ez nem vallás, ez egyszerűen a racionális józan ész dolga. Most Isten úgy látta jónak, hogy egy férfi és egy nő, két különböző, nem egymás alá fölé rendelt, két különböző, úgy lehetne mondani, hogy két ellentétes felépítésű valakinek harmóniába kell jönni, mert az emberség titka ebben a harmóniában van, pontosan. Ez is édeni örökségünk. És a harmadik édeni örökség az a szombat, ahol az Isten és az ember harmóniájáról van szó, arról, hogy én hogyan tudok ráhangolódni az Istenre, hogyan tudom Istent az én életembe beépíteni. Erről szól az egész. Megint Jürgen Moltmannt hadd idézzem, ezt a sokat idézett tanulmányt, azért, mert ezzel a tanulmány minden mondatával egyetértek, és ez nagyon frappánsan fogalmazza meg ezt a problémát. Azt mondja Jürgen Moltmann, a teremtésre úgy lehet tekinteni, mint Istennek művében való kijelentésére, és csak a szombat Isten önkijelentése. Tehát azt mondja Jürgen Moltmann, amit a teológia egész története mond, hogy Istent az alkotásaiból ismerjük meg, tehát az Isten önkijelentése a teremtés. De, azt mondja, de csak a szombat az Isten önkijelentése. Most ezt megindokolja, hogy miért. Ezért torkolik a teremtés műve a teremtés szombatjába. Ezért a teremtés szombatjával már elkezdődik a dicsőség birodalma, minden teremtmény reménysége és jövője. Tovább azt mondja, mivel a teremtés szombatja Isten szombatja, és nyugalmában örök dicsősége van jelen, ezért minden emberi szombatnap a beteljesedés álmává lesz. Ezt egy másik teológustól, Rosenzweigtől idézi, ez egy nagyon jelentős római katolikus teológus, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma az Isten dicsőség, isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. A szombat nem a teremtés napja, hanem az Úrnak a napja. Ez egy nagyon fontos gondolat. Tehát arról van szó, ha most egy kicsikét megnézzük ezt a Moltmanni mondatot, ezt a nagy körmondatot. A teremtés szombatjával elkezdődött valami. Mi nagyon sokszor a teremtésről úgy szoktunk beszélni, hogy ez a célba érkezés, ez a teremtés ugye a tökéletes embert hozta létre. A Biblia nem azt tanítja, hogy Ádám tökéletes volt, hanem Ádám gyermeki ártatlan.

akkor nem lenne erkölcs. Egy gépnek nem lehet beszélni az erkölcséről. Bár a kompjúterimet mindig leszoktam szidni minden erkölcstelennek, de hát nem úgy van, én vagyok a buta hozzá, mégiscsak belátom. Egy gépnek nincs erkölcse. Mert az erkölcs attól van, hogy előttem van két út. Vagy jobbra megyek, vagy balra. Döntök. És ezzel a döntési képességgel felruházott lény az ember. Ha az ember csak jól döntene, akkor az Isten diktátor lenne. Ez is egy nagyon fontos. A diktatúra az azt jelenti, hogy az emberek szabadon dönthetnek egy vélemény mellett, nem? Ez az eszi, nem kapmást, ezt úgy szoktuk Pesten mondani, nem? Na most a diktatúra miért baj? Miért nem akar Isten diktátor lenni? Azért, mert a diktatúra az az ember emberségét gyalázza meg. Nem? Megszűnünk embernek lenni, mert mindig csak így mozog a fejünk. Igaz? És abban a pillanatban csak így mozog a fejem, én megszűnök erkölcsi lénynek lenni. Nagyon érdekes, a történelemnek ez egy nagyon érdekes tanítása, a diktatúrák után mindig meggyengülnek az erkölcsök. Ez mindig így volt. Miért? Mert elfelejtettek az emberek dönteni, nem? Leszoktatták őket a döntésre. Ezért Isten nem így teremti az embert. Éppen ezért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amiről itt beszél Moltmann, hogy Isten beépít egy reménység tényezőt az ember életében. Elindul egy út, ezen az úton mindig dönteni, újra és újra dönteni kell, és ha az ember szabadon az Isten mellett dönt, akkor a reménység mellett dönt, és az ember élet kiteljesedik. Ennek a reménységnek az előírnöke Moltmann szerint a szombat. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy melyik nap jövünk össze, és tartunk Isten tiszteletet. Nem arról van szó, hogy kell-e pihenni, vagy nem kell pihenni. Nem arról van szó, hogy most ez a nap, vagy az a nap, hanem a szombat azt mondja, a beteljesedés álma. Tehát ez egy nagyon tömör kifejezés, hogy én megyek az emberségem felé, mert én elindultam ezen az úton. Tudnélik, biológiailag is tessék megnézni egy embert, nem? Megszületik egy kis csirke, az egy kész kis csirke, nem? Kibújik a tojásból, egy kicsit a napon megszárítja magát. Tyúkanya azt mondja, kígy kotya, az ügyeletes gilisztát kiúzza a földből, felaprítja és rögtön tud enni. Tessék megnézni egy csecsemőt. Évek kellenek, sőt az egész élet alatt az ember újra és újra alkalmazkodik a világhoz, nem? Bele kell épülnünk a világba. És ez az erkölcsi életünkben is így van. Újra és újra döntenünk kell, jobb és bal keze felől álló útra kell menni, hogy vagy balra megyek, vagy jobbra megyek, döntök. Mert ha nem döntök, nem vagyok ember. És éppen ezért a reménység álma az azt jelenti, hogy igen, célba lehet érni. A szombat, embernek a szombatnapja az, hogy Isten eljön hozzám, és újra megüzeni azt, hogy én veled leszek, és a reménység álma az azt jelenti, hogy én célba segítelek téged. Ez a lényeg. És az Úr napja, és itt a nagyon érdekes a vége, és az embernek a saját emberi művétől való nyugalma, az isteni dicsőség örök ünnepének az előjelévé lesz. Mindig, minden szombatban a mennyről van szó. Mindig, minden szombatban megtanulok előre nézni. És ezért a szombat nem a teremtésnek a napja, hanem az Úrnak a napja, mert én attól vagyok ember, hogy az Úrral elszakíthatatlan közösségbe leszek. Most a bűnöm miatt nem tudok elszakíthatatlan közösségbe lenni, most a legáltalánosabb értelembe véve a bűnt, és a bűnön átlép minden szombaton az Isten, és felajánlja ezt a közösséget, hogy el ne felejtsd, hogy milyen jó ez a közösség. A szombat az nem a bűnök napja, nem egyszerűen pihenő nap, hanem a szombat ennek a reménységnek a napja, az Úr napja. Itt tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, ha tovább megyünk, akkor a szombatnak az Éden óta az az egyik rendeltetése, hogy időben összekopcsolja az embert az örökké valósággal. Tudnilik. Ez egy azért fontos gondolat, mert nincs olyan ember, akinek lenne egy olyan érzékszerve, ami az örökké valóságra

nyitott. Nagyon érdekes, hogy egyszer egy dolgozatot kellett írnom, még azt hiszem teológus voltam, arról, hogy milyen mennyország elképzelései vannak az embereknek a különböző vallásrendszerekbe. Ez felettébb érdekes, mert mindig materiálisan gondoljuk el az Isten országát, ugye Mohamedán mennyország, hogy ott húrik fognak szolgálni nekünk, aztán az éhező ember az, hogy ott állandóan tele fogom enni magamat, a fogyókúrás ember meg azt hiszi, hogy ott úgy tudok enni, hogy rengeteget tehetek, de nem fogok tőle hízni. Szóval mindegyikünknek megvan ilyen mennyország elképzelése, és elfelejtjük azt, hogy mit mond a Biblia. A Bibliának az a lényege, hogy a mennyország az a hely, ahol töretlen kapcsolatban leszek Jézus Krisztus által az Istennel. De ezt honnan lehet tudni? A szombatnak pontosan az a lényege, a szombatnak pont az a jelentősége az Éden óta, hogy időben összekapcsoljon az örökkévalóval. Ez a kettő ellentmond egymásnak, mert idő és örökkévalóság az nem egyeztethető össze. És most pontosan arról van szó, hogy minden szombaton belép az örökkévaló, és az örökkévalóval az örökkévalóság az én életembe. Ezért lesz a reménység napja, hogy nekem nem kell arra gondolnom, most fáj a lábam, és az ember ilyenkor azt gondolja, hogy na már 70. év, még van egy pár évem, és ki tudja, hogy mi lesz, megyek a nagy semmibe, aztán jön a dicstelen utókor, aki bőven itt van már. Ugye ezekre szokott az ember gondolni, most a szombat azért jó, mert jön az Isten, és azt mondja, hogy nem. Van egy örök életed. És az örök életed rád köszön ezen a napon. Ez ennek a napnak a lényege. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor egy bibliai ígére szeretném felhívni a figyelmet. Ézsaiás prófétának a végén van ez a könyv, ez az ige, amit rögtön elolvasok, de először hadd mondjak valamit erről az igéről. Ézsaiásnak ez az igéje, úgy szokták hívni a teológusok, hogy az Ószövetség evangéliuma. Ez az ézsaiási szakasz valóban kinyit az örökké valóság felé, és itt egy nagyon érdekes dolgot olvasom. Azt mondja, ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Ez egy nagyon érdekes ígéret. Elsősorban azért, mert Ézsaiás itt az új égről, új földről beszél, amiről Péter levele, aztán az új szövetségben egészen részletesen szól, hogy Pál is szól róla, hogy szükség van arra, hogy a bűn által elrontott, pontosabban az én bűnöm, a mi bűnünk által elrontott világ megújuljon. Ez szükség van egy megújító folyamatra, ezért új égre és új földre van szükség. Azért, mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek. És ahhoz, hogy én ember legyek, nekem közösségbe kell lenni egy világgal. Most, amivel én nem voltam rendesen közösségbe ezzel a világgal, mert megszakítottam az Istennel való közösségemet, és szembe kerültem a másik emberrel, ugye, mert a bűn ez volt, hogy kiüzettem a paradicsomból, azért, mert Istennel megszakítottam a közösséget, és akkor elkezdtük egymást vádolni, vagy ott van a paradicsom kapujában rögtön Kain és Ábel története, testvérgyilkossá lettem. Éppen ezért, mivel felrobbantak azok a hidak, amik engem emberré tesznek, mert ugye úgy kezdtük, hogy egy ember önmagában nem ember, szükségem van egy másikra. Éppen ezért Istennek szüksége van új eget és új földet teremteni, de nem csak ezt mondja, hanem azt is ugyanúgy megmaradnak utódaitok és nevetek is. Az Ószövetségi ember a néven az egész jellemét értette. Nem egyszerűen egy megkülönböztető jelző volt a név, hanem aki nevet adott, az uralkodott az emberen, nem? Az ember úgy vette át a földön az uralmat, ugye Isten elvezetett minden élőlényt, és azt mondja, hogy mindegyiknek nevet adott. És az a neve, amit az ember adott az állatoknak, élőlényeknek. Ezzel átvette az uralmat. Nagyon érdekes viszont, hogy a házasságról, mert ez akkor van, Éva teremtés előtt van, és azt mondja, nem talált hozzáillő segítőtársat. Mit gondoltok, miért nem? Mert az ószövetségi ember is tudta, hogy amin uralkodom, az nem segítőtárs.
Igaz? Ezért kellett az Istennek ezt a leckét adni, hogy egy álmot bocsájtott, egy mély álomot bocsájtott az emberre, és akkor nem a talpából, és nem is a fejből, hanem az oldalából vette egy részt, és ezt épített emberré. Hogy el tudja az ember mondani, ez a testemből való test, csontomból való csont, és nevezi az ő nevét asszonyembernek, tudnilik, ez azért érdekes, mert magyarul nem lehet lefordítani, még Héberben a férfi és a nő az ugyanaz a szó, csak egyik, ugyanaz a szógyök, csak egyik nőnemű, másik még hímnemű végződéssel van ellátva. Is, issá. És ez az egyenlőségnek az alapja. Most ha visszamegyünk ide, ugyanúgy megmarad nevetek és utódaitok. Egész egyszerűen elindul ez a folyamat, amit Isten elindított és megakasztotta a bűn, ez lesz ennek a lényege. Na de, mi a garanciája annak, hogy az Istennel való közösségem is tovább épül? Hiszen Isten az embert az önmagával való közösségre teremtette. Az a garanciája, hogy újholdról újholdra, szombatról szombatra eljön minden ember, leborul előttem, azt mondja az Úr. Egész egyszerűen ez a jel, ez a találkozás, ez egy örök találkozási pont. Egyszer hallottam Amerikában egy előadást, az volt a címe, hogy az örök meeting point. Ugye vannak ezek a találkozási pontok, repülőtéren, pályaudvarokon szoktak ilyen tenni. Van egy örök találkozási pontom az Istennel. Mert Isten így épített fel engem. Így tartozik össze az örökké valóság és a szombat. Na most, Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot. Ebből a szempontból látjuk. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van valami liturgikus előírás. Ez a Jelenések könyve azt mondja, hogy az örökké valóságban templom se kell. Nem lesz templom. Az Új Jeruzsálem az templom nélküli város lesz. És ezt nem tudta elképzelni egy jókori ember, ma is nehezen tudjuk elképzelni. De Istennek az az akarata, hogy népe az örökké valóságban is ünnepelje a szombatot, vagyis ez a találkozási pont, ez örökké meglegyen. Azért, mert a szombat az el nem múló kapcsolatnak az ígérete. Ha most tovább megyünk, akkor a következőket látjuk a zsidókhoz írt levélben. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, elemezve a zsidóknak az engedetlenségét az ószövetségi korban, hogy mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Erről az örökké való szombatról. Most mit jelent ez, hogy még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete? Az ószövetségi nép szombatot ünnepelt. Tényleg? Mert csak szombaton nem dolgozott. És ez nem az ószövetségi népre vonatkozik, ránk is vonatkozik. Szombatot ünnepelünk, vagy szombaton eljárunk az Isten tiszteletre, nem dolgozunk, betartjuk, megtartjuk, stb. A közösség ünnepe ez Istennel, vagy pedig munkaszüneti nap? Mert ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, amit érdemes egy picikét mélyebben végig gondolni. Ézsaiás könyvének első fejezetében már azt olvastuk, hogy Isten nem szenvedhette a nép szombatjait. Ézsaiás korában egy nagy vallásos felrendülés volt, gyönyörű áldozatokat mutattak be, igen, nagyszerű templomi szolgálatokat szerveztek, az ünnepek betartására nagyon ügyeltek, és mégis azt mondja az Úr, hogy nem szenvedheti ezt. Miért nem? Mert a kapcsolat nélkül, Istennel, egymással, világgal való kapcsolat nélkül, nem az örökké valóságra mutat a szombat, hanem érdemszerző jó cselekedet akar lenni. És abban a pillanatban, ahogy érdemszerző jó cselekedet lesz a szombat, abban a pillanatban, ez a szombat nem ér semmit. Azt láttuk, hogy Isten üdvözíteni akarja az embert. Miért akarja üdvözíteni az embert?
Azért, hogy az ember ember legyen. Az üdvösség az nem rang vagy kitüntetés, hanem az emberségem megvalósulásának az útja. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Igen ám, csak Istennek minden ígérete feltételes. És most azért örültem ennek a kérdésnek, amire feleltem, és Jónást idéztem, mert ez tudja ezt legjobban megvilágítani, hogy mit jelent, hogy Isten ígérete mindig feltételes. Nem ott van a feltétel, ahogyan mi a gyerekünknek vagy unokánknak szoktuk, hogyha ötös bizonyítványt hozol, akkor majd kapsz egy biciklit. Vagy egy mobiltelefont, én nem tudom, vagy számítógépet, vagy milyen újabb ilyen bálványt tudnék mondani. Hanem Isten ígéretének a feltétele az valahol máshol van. Isten megszólal, és az ő ígérete biztos. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az is biztos, hogy ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson. Ezt Isten nagyon komolyan akarja. Nem csak akarja, hanem meg is tesz érte mindent. Hogyan? Hogy az Isten üdvözítő kegyelme beköpogtat újra és újra hozzánk. A feltétel nem Istennél van, nem azt mondja az Isten, hogyha majd ezt és ezt a magasságot megugrod, vagy majd ilyen jó leszel, ennyi érdemszerző jó cselekedetet leteszel, vagy hogyha ennyi és ennyi zarándoklatot, vagy mit tudom én, mit teszel az Istenért, akkor majd üdvözítelek. Hanem Isten fordítva gondolkodik. Isten úgy gondolkodik, hogy én bekopogtatok, szeretlek téged. Te elfogadod, vagy nem? A feltétel bennünk van. És ennek a feltételnek a felismeréséhez hozzátartozik sok minden, ami életünkben van. És ez a feltételnek a felismeréséhez az tartozik hozzá, hogy én felismerjem azt, hogy a mennyország ajtaja az itt lent van. Tovább megyünk, ugye egy kicsit megnézhetjük ezt az ígét, hogy a Titus 2, 11, 12, 13 hogy van, nézzük csak. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, mondja ez a fordítás, ezt nem tudom, ez a Szent István Társulatnak a fordítás, a római katolikus fordítás. Hát megjelent ugyanis a megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és e világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül, buzgón ezen a világon, várjuk reményünk boldog beteljesedését, és a nagy Istennek és üdvözítő Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki magát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzdolkodó, választott népévé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, senki meg ne vessen. Ugye, és gondoljuk végig ezt az egészet. Miről van itt szó? Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Erről beszéltünk. Most ez a kegyelem mit jelent? Azt mondja, arra tanít. Itt a görög szövegben a pedagógos van. Ugye ma a pedagógus csak okító és nem nevelő. A régi pedagógusok még nevelők voltak. Azt is lehetne mondani, hogy arra nevel. Arra nevel. Na, hogyan nevel? Van egy negatív oldala a nevelésnek mindig, és van egy pozitív oldala. Negatív oldalán két dolgot említ. Mi ez a két negatív dolog? Hogy szakítsunk az istentelenséggel, és az e világi vágyakkal. Mit jelent ez a kettő? Mit jelent az, hogy istentelenség? Szakítsunk azzal az életszemlélettel, hogy fent nincs senki. Csak ezen a földön élek. Én vagyok a self-made man, a maga lett ember, aki önmegvalósító, ez a mai nagy jelszó, önmegvalósító, két könyökkel, három bokarugással, majd megvalósítom magamat. Ez az istentelen ember. Isten nincs, egyszerűen gyakorlatban nincs. Lehet, hogy elméletileg van, mikor jön az, ja Istenem helyzet, akkor van, de gyakorlatban nincs. És mi az, hogy e világi kívánságokkal? Kívánság önmagában nem rossz, Isten teremtett úgy bennünket, hogy kívánjunk. Hanem amikor a kívánság az nem felfelé visz, hanem a bűnhöz horgonyoz,
ezt a horgonyt el kell vágni. És ez megvan, akkor jön három pozitívum. Mi ez a három pozitívum? Fegyelmezetten, görög szövegben az enkratelja van, ami a sportszerűen így lehetne fordítani, fegyelmezetten vagy mértékletesen. Ez a fegyelmezettség, ez a természetben való életnek a jele volt a görög nyelvben. Tehát az, hogy én mértékletesen, sportszerűen élek. Tehát itt az anyagi világban van egy szabályom, hogy mértékletesen éljek. Ez a természettel való kapcsolatomnak a tartalma. Igazán, ugye, itt úgy van írva, hogy szentül, és buzgón éljek ezen a világban, az igazán a szentül az azt jelenti, hogy a másik emberrel kapcsolatban helyes viszonyt alakítsak ki, és buzgón az pedig az Istennel való kapcsolatomnak a ápolását jelenti. És ha ez megvan, akkor jön a reménység, mert akkor kinyílik a szombat igazi tartalma, és a szombatnak az igazi tartalma mindig előre nézni. A szombat az nem visszafele néz, hanem a szombatban a reménységet ragadom meg, hogy érdemes élni, a múlt hét tapasztalatai abba segítenek engem, hogy biztos velem jár Jézus, jó úton vagyok, mert Jézus itt jár velem. Még akkor is jó úton vagyok, hogyha néha valamiben Isten ítéletét élem át, mert Isten megítéli az én életemben azokat a cselekedeteket, amelyek nem előre visznek, és ha valami sikerül, akkor meg az biztat engem, hogy ezen az úton kell járni. Ezért van az, hogy várjuk, reményünk boldog beteljesedését, és na Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetelét, mert hiszen ez Jézus eljövetelekor válik valósággá. És aki viszont azért a mi reménységünk, mert mielőtt ő eljönne ítélni eleveneket és holtakat, előtte odaadta értünk magát. Érted is, értem is. Önmagát adta értünk, minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen bennünket, és azt mondja kedves tanítványának, Titusnak, hogy erről beszélj, erre buzdíts, figyelmeztes, teljes határozottsággal, és ezért senki meg ne vessen. Na most menjünk tovább. Ezt az igét részletesen megnéztük, most nézzük meg, hogy ugye az előbb mondtuk, hogy ez az ígéret feltételei. Előbb kezdtük mondani, hogy a menny kapuja az idelen van. Éppen ezért. Mi sokszor az a bajunk, hogy nem nézzük a reális életben jelenlévő Jézust, aki megígérte, hogy mi velünk van minden napon a világ végezetéig, hanem mi a reménységet az valamilyen ködös földiekkel játszó égi tüneménynek, ahogy Csokonai mondja, gondoljuk, amit teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának hódol untalan, ami sima szájjal kecsegtet, kéteskedves csepegtet. Ez olyan, mint a déli báb. Nem, a menny kapuja ide lent van, a beteljesedő odaáti világnak, itt van az ajtaja. És ezt nagyon világosan kell látni. A kereszténység azért lett világhódító eszme, mert a kereszténység azt tudta elmondani az embereknek, hogy nem valami titkos beavatás, ugye a misztériumvallások voltak ilyenek az ókorban, nem valami ilyen-olyan különleges teljesítmény az, ami összekapcsol bennünket az Istennel, hanem az az alkalom, amit Isten újra és újra az én életemben nyit. Az, hogy vagy ítélet, vagy kegyelem az ő szava. Hogy ez a szó itt belül megszólal, és én erre vagy igent mondok, vagy nemet. És ennek még időbeli keretet is teremtett az Isten, mert újra és újra találkozni akar velem. Ha most tovább megyünk, akkor a következő van. Mit jelent az, hogy én mindenkor Krisztussal vagyok? A keresztény az nem a mennyországban reménykedik, hanem abban, hogy Krisztussal lesz. Ez egy nagyon kemény mondat, ezt kicsit meg kell magyarázni, mert meg fogják kérdezni, miért mi nem a mennyországban reménykedünk. De hogyha én járom úgy az utamat, ahogy tudom, és álmodozom a mennyországról, abból a mennyországból nem lesz semmi.
ha én abban reménykedem, hogy én mindenkor Jézussal leszek, ugye, mindenkor az Úrral leszünk, ezt mondja 1. Tesszalonikai levél 4. fejezet 17. versében Pál, ha én ebben reménykedem, akkor itt a Földön Jézussal ezt a kapcsolatot mindenképpen erősíteni akarom. És ha én ezt a kapcsolatot erősíteni akarom, akkor minden héten Isten randevúra hív. Azért hív randevúra minden héten, hogy ezt a kapcsolatot erősítsem. Mert enélkül a kapcsolat nélkül nekem semmi reménységem nincsen. Akkor marad egy ilyen üres mennyország hit, és nem áll helyre a közösségem. Sőt, ezért mondta Jézus Krisztus azt, amikor azt mondják, hogy mennyi idő van még, mikor jön el az Istennek országa, ezt ugye a farizeusok kérdezték, hogy milyen jelek vannak még, hogy mennyire lehet mondani, hogy ráérünk arra még minek kell történni. Akkor Jézus azt mondta, az Isten országa az ti bennetek van, vagy ti bennetek van, és akkor mint a villámlás napkelettől napnyugatig ellátszik majd, amikor az emberfia jön, és akkor semmi baj nincs, mert érted jön. Vagy pedig az Isten országa számotokra nincs. És ezért mondja Jézus a nagy eszkatológiai beszédében, Lukács evangélium a 21. fejezetében, de Máté 24-ben, Márk 13-ban is el lehet olvasni, sőt Lukács 17-ben is lehet erről olvasni. És akkor Jézus eljön, akkor csak két csoport lesz. Az egyik az, aki látja azokat a konfliktusokat, amit a bűn okoz ezen a földön. Látja azt, hogy az elemek ropogva felbomolnak, hogy Pétert idézzem, látja azt, hogy a természet ezer és ezer törvényszerűsége felbomlik, mert az ember egy virtuális világot épít a természet ellen, azt úgy mondják, hogy a környezetet rombolom, tönkreteszem, és a környezet egyre kevésbé bírja az embernek ezt a garázdálkodását a természetben. És mégis lesznek olyanok, akik ezt látják, és a következőt mondják. Azt mondja Jézus, emeljétek fel a ti fejeteket ekkor, mert elközelgett a ti váltságtok. És akkor Jézus jön, ezek mondják azt, hogy örüljünk és örvendezünk a szabadításának. Íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, nem? Aztán lesz egy másik csoport, aki még a kősziklának is azt mondja, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe elől, aki jön. Nincs harmadik csoport. Minden azon múlik, hogy én ezzel a Krisztussal akarok-e járni. Nincs más megoldás. Nem lehet hűvös, három lépés távolságba nézni, és valahogy így, hogy hát igaz-e ez a keresztény ideológia, vagy nem. Nincs keresztény ideológia. A mi emberségünkben be van írva ez a törvény. Találkozni kell Jézussal. És ennek a találkozásnak van alkalma, és ezt a találkozási alkalmat kell megragadni. Mert, amit a Biblia mond a mennyországról, annak is ez a lényege, hogy helyreállított közösség a mennyország. Ha most tovább megyünk, akkor a mennyországról azt mondja Ézsaiás a 65. fejezetben, hogy a farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán szalmát ezik, mint a marha. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, és itt tovább lehetne mondani. Mi ennek a lényege? Ha ezt elkezdem természettudományosan érteni, akkor most nem értem, hogy lehet, hogy szalmát fog enni az oroszlán. A bélrendszere fog megváltozni, mert már nem tud enni szalmát az oroszlán. Hogy lesz? A fokozata se alkalmas rá. Hogy van ez az egész? Nem ezt akarja mondani ez az ige. Mi mindig materializálni akarjuk a mennyországot, és a reális mennyországot, aminek az alapja a Krisztussal való közösség, ezt nem akarjuk elérni, nem? Fantáziálunk arról, hogy lehet majd ez, hogy ott szépen ül a kisbárány az oroszlán mellett, meg a farkas mellett, meg lehetne tovább sorolni. És hogy lehet az, hogy nem ártanak egymásnak majd az állatok? Pedig ennek nem az a lényege, hanem az, hogy helyreáll a közösség. És ez a helyreálló közösség akkor lesz az enyém,
Ha az Isten országa mi bennünk van, ahogy Jézus mondta. Ha én nem állítom helyre Istennel ezt a közösséget, akkor semmi közöm se lesz a helyreálló közösség világához, nem? Akkor magamat zárom ki ebből a közösségből. Rettenetes kínlódás lenne az egy olyan valakivel, akivel nem vagyok közösségben, örökkévalóságig össze lennék zárva. A mennyország csak akkor öröm, hogyha ez a közösség helyreáll. A mennyország az a helyreálló közösség öröme. De hogyan lesz ez? Azt mondja, éjszaka sem lesz többé, a Jelenések könyvében most egy új szövetségit olvasunk. Nem lesz szükségünk lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttünk, és uralkodik örökkön örökké. Ezt az igét nagy előszeretettel szokták úgy idézni, lám, ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz a naplemente. Nem? Megint ugyanaz a bűn, amikor a jelképből valóságot akarunk csinálni. A jel az egy nagyon lényeges valami, és a jelkép az egy nagyon lényeges eleme a mindennapi életnek. Hogy is van ez az egész? Aki a jelet nem becsüli, az a valóságot sem fogja megérteni. De aki a jelet összekeveri a valósággal, nem érti igazán a jelet, nem? Ez volt Jézus korabeli farizeusoknak is a baja. És Jézus azt mondta, hogy nem adok nektek jelet. Miért? Nem tudott volna Jézus jelet adni? Nem. A farizeus fetisizálta a jelet. Na, mit jelent ez? Mi a jel? Kezdjük el előről. Én mondjuk elmegyek önökhöz, nem ismerjük egymást, önök se látták az én képemet, én sem ismerem önöket, és mondjuk a vasútállomáson várnak valahol, Karakó szörcsögön, a vasútállomáson találkozunk. Azt mondom, hogy én egy könyvet fogok a kezembe tartani, ez lesz a jel. Leszállok a vonatról, mondjuk 20-an leszállunk a vonatról, és önök megismernek engem, mert kezembe lesz a könyv. Miért? Nagyon sok ember azt kérdezheti tőlem, hogy miért nem tette el ez az ember a könyvet? A bőröndel, meg a könyvvel a kezébe miért száll le? Ők nem ismerik a kódot, nem? Nem ismerik azt, hogy ez a megbeszélt jel. A jel csak annak jelent valamit, aki között a kapcsolat megvan. És Isten azt mondja, hogy ez a hetedik nap jel. De a jelnek mindig van egy tartalma. Vannak üres jelek is, nem? Hamis jelek is vannak. Miért? Ezek tartalom nélküli jelek. A jel olyan, mint a zászló. Összeállíthatok szép színkombinációval egy nem létező országnak a zászlaját, senkit nem hoz izgalomba, nem? Nem tudom, hogy voltak-e külföldön már olyan helyzetben, egyszer megláttam egy piros-fehér-zöld zászlót, és akkor megdobban az ember szíve, nem? Miért? Itthon vagyok. Pedig ez egy darab rongy. Egy hottentott áll mellettem, aki nem tudja, ez az én zászlóm. Van egy zászló, nem jelent semmit, nem? A jel az mindig a kapcsolatból él, és a kapcsolatban él. És a hogyannál nem azt kell nézni, hogy természettudományosan ez hogyan lehet végig gondolni, hanem azt kell végignézni, hogy minden, ami történik, ezért van, hogy ez a kapcsolat legyen, éljen, uralkodjon tovább. Ha most tovább megyünk, hogyan lesz ez? Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani. Mert ugye akkor a tartalmat akarja a formával kijátszani. Ugye tetszenek most ezt érteni? A valóság az nem a, hogy szombaton mit nem csinálok. A valóság a tartalom.
de ez a tartalom egy formát hordoz. Ha a formát utánzom, ettől még nem áll elő a tartalom. De a tartalom megvan, a tartalom mindig megköveteli a formát, nem? Ha én szeretek valakit, akkor vannak a tiszteletnek bizonyos jelei, nem? Megadom ezt a tiszteletet. Ha én nem szeretek valakit, lehet, hogy ugyanúgy viselkedem, mert be vagyok rá idomítva, de ez nem ér semmit, nem? Már láttam olyat, hogy drágám, de jó, hogy látlak, és közben azt gondolta, hogy hol a kés, hadd szúrom hátba. Tudom, hogy ilyet nem láttak maguk, de el lehet képzelni, nem? A forma rendben van, a tartalom nincs meg. De azt is láttam már, hogy valaki azt mondja, hogy én úgy szeretem a másikat, csak durva, neveletlen, taszító, szeretetlen, külső magatartást ölt fel, és azt mondja, én itt a szívembe szeretem, az se ér semmit, nem? Mert halálra sértem a másikat. A tartalomnak és a formának össze kell függni, de a fő a tartalom, mert a tartalom szüli a helyes formát. A helyes forma nem szül helyes tartalmat, nem? Ezt kell nagyon világosan látni. Vagyis Krisztus csak lelkiekben a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni, és ez a lényeg. Összekeveri a képet a valósággal az, aki a szombatot Krisztus nélkül akarja megtartani, vagyis Krisztus csak lelkiekben a szombat valóságos nyugalma és közössége nélkül akarja követni. Tehát azt mondja, hogy én kérem szépen, én lelkizek majd, ha ráérek, ezért csinálom a mindennapi dolgomat, nem adok Istennek arra alkalmat, hogy vele találkozzon. Nem? Szeretlek téged, de eljössz hozzám, éppen nagymosást fogok rendezni. Tessék egy ilyen találkozót elképzelni. Menjünk tovább. Tehát a szombat jel. Minek a jele? Mert a jelnél azt láttuk, hogy mindig a tartalmat kell látni. A megváltás célba érkezésének a jele. Aki a jelet nem becsüli, a valóságot is egyre kevésbé becsüli. És ez egy nagyon fontos dolog. A jel az nagyon fontos, de a tartalomért fontos. Ha a tartalom nincs meg, akkor hiába van meg a jel. De ha megvan a tartalom, akkor szüksége van jelre, ki kell fejezni, nem? Ha most tovább megyünk, akkor megint egy Jürgen Moltmann mondás, és ez megint egy nagyon fontos, alapvető dolgot mond el, amire jó, hogyha figyelünk. Olvassuk csak el ezt a mondást. Azt mondja itt Jürgen Moltmann. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak kell lennie, mert szombaton és a szombat által fejezte be Isten a teremtést, és mivel szombaton és a szombat által ismerik fel az emberek a valóságot, amelyben élnek, és amely önmagukban van úgy, mint Isten teremtése. Most megnézzük a 21. századi életünket. Tessék egy tesztet csinálni. Tessék az ismerősöket megkérdezni, mi végre élünk a Földön. Nagyon zűrzavaros választ adnak az emberek. Miért? Ha kezdet bizonytalan, nincs reménységünk a végről. És a teremtésről szóló tanítás azért lett hangsúlyos a 21. századi teológiában, egyre több könyvet írunk erről, egyre jobban látják a teológusok mindenféle felekezetben, hogy a teremtésről nagyon pontosan kell tanítani, mert az emberi bűn egy, tönkre teszi a teremtettséget, nem? Tessék megnézni, környezetszennyezés, stb. Most nem mondok 1000 adatot, nem? Kettő, ez céltalanná teszi az emberi életet. Három, létrehoz a teremtettség felett egy virtuális világot. És ebben az emberi élet céltalan lesz. Egyre kevésbé tudja megmondani az ember, hogy miért él. Mi a baj? Elmaradt a jel, és a tartalom is megszürkült. Mi hát a szombat igazi tartalma? Tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat
az Jézussal ér valamit. Ott vagyunk otthon, ahol Jézus van. Ezért mondta Jézus Máté evangéliumának a végén, hogy imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a szombatnak a tartalma. Ott vagyok otthon, ahol Jézus van. És mi akkor a fontos? Jézus a fontos, vagy a szombat? Helytelen a kérdés, mert a kettő egymásra mutat. Ahogy teremtés nélkül nincs újjáteremtés, úgy szombat, a szombat Jézus nélkül nem képzelhető el. Ezért a virágvasárnaptól egészen nagypéntekig, vagy feltámadásnapjáig, húsvétig, végignézzük a nagy hetet, akkor a nagy szombatnak nagyon fontos jelentése van. Jézus nyugodott a parancsolat szerint. Mert a teremtés ünnepben nélkül nincs újjáteremtés ünnepe, nem? Aki a teremtésről elfelejtkezik, annak semmi köze sincs az újjáteremtéshez. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat egy állomás. Minden szombat egy állomás az örök szombat felé. Vagyis az újjáteremtés az nem úgy van, hogy én most beképzelem magamnak, és stb. Az újjáteremtés az lépésről lépésre úgy valósul meg, hogy új és új tapasztalatokat szerzek azzal a Jézussal, aki velem akar kapcsolatba jönni. És tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a szombat megszentelése csak úgy lehet, ha egészen szabadokká válunk a Jézussal való boldog közösségre. És ez azt jelenti, hogy ha a szombat nem egy külső bilincs, nem azon jár a fejünk, mint a farizeusoknak, hogy mit nem, hanem ha a szombat minden pillanata ennek a hármas közösségnek a lényege. És ezért a szombat megszentelése, most tovább megyünk, egyrészt a múlt tapasztalatain, a jelen áldásainak az átélésén és a jövő reménységén nyugszik. Ha a szombatomból hiányzik a múlt, vagy a jelen, vagy a jövő, akkor csonka a szombat ünneplésen. A közösség Jézussal csak úgy lehet, hogy visszanézek a múltra, tudatosítom a jelen áldásait, és előre nézek a jövő reménységére. És ez a jövő reménysége az a beteljesedés. A beteljesedés az a teremtés az embernek adott szombattal kiteljesedett. A megváltás szombatjáltal előre mutat a beteljesedésre. Ugye Isten 6 nap alatt megalkotja a világot, a 7. nap, hogy így mondjam, a lelki szférája az embernek megszületik. Az Istennel való közösségre való alkalmassága. Ekkor lesz az ember igazán emberré. A megváltás szombatjáltal pedig reális reménység lesz az, hogy biztosan célba fogunk érni. És én szeretném, hogyha ez a reménység éltetne bennünket. És ezért én úgy gondolom, hogy ez az út teremtéstől az újjáteremtésig nem volt haszontalan. Következő előadásom, aminek itt a címe már, miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni, ezt a gondolatot fogjuk folytatni most a történelemben. Néhány előadásban egy kicsit a szombat történetébe tekintünk be, hogy mi történt ezzel a szombattal. Miért van az, hogy ez a szombat úgy háttérbe szorult? És majd szeretném, hogy a végére eljutnánk, hogy miért fontos egy szombatreformáció az egész kereszténység számára, mert ez nem felekezet és nem dogmatikai kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldjon meg minket. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked a te ígédet, megköszönjük a közösséget, amit veled, egymással, a te teremtett világoddal építhetünk. Istenünk, add, hogy amit tanultunk, abból élet legyen, ami utunk világossága. Add, hogy a te ígéd
szavát, ami a mi szívünkbe is megszólal, azt ne folytsuk el, hanem legyen bátorságunk dönteni melletted, veled járni, mert így érhetünk biztosan célba. Tégy bennünket reménykedő emberekké, hát, hogy a reménység a miénk legyen, hát, hogy felemelt fejű emberek legyünk, akik rád nézünk, és az a te békességedet, szeretetedet, vezetésedet Jézusért kérjük, fiatért. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért, árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltom. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten igéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt szinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmélkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helen Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmélkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk minden napjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott

0: A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is, újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk, hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is halk, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kérdez, mit csinálsz itt, Illés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunkat. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az íge felebarátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacsággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig. Hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozás. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére

elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény. Nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről. A mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akárcsak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, és megint csak akárcsak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen ő. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülését. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra késztet. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés előtt, a felelősségünk előtt, az Isten előtt. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk előtt, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az előtle és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni, meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus.

0: De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink hétköznapi posványában vergődünk. Emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszait mormoljuk magunk elé, és közben menekülünk. Vagy éppen az élet viharaiban hánykódó hajó mélyén alszunk bűnös gondatlanságban. Nem vesszük észre, hogy jónási módon vagyunk nagyon nevetségesek, drága testvéreim, keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az embervilág felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be, mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik éjt-nappallátéve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik, ám mégis ők késtek el. ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története a mi távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról, aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked. És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsáss meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat, bocsáss meg nekünk haragainkat, töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást, fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen.
1: Amen.

és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vadidegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt. Tisztát. Édest. Meleget. Vigasztalót. Kimondom. Koppan. Érctelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szereszáma nincsen, és útól értek az én bűneim. És bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és örülök annak, hogy a következő órában együtt teszünk egy újabb lépést Jézus tanítása, Jézus személye, Jézus üzenetének megismerése felé. Sok szeretettel köszöntöm az állandó beszélgetőtársat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre. Amikor szolgálata végén Jézus Jeruzsálembe ment, és ott másodjára is megtisztította a templomot, ezzel sokakban elismerést váltott ki, de mások haraggal, gyűlölettel teltek el. A papok és vezetők, azok némán hallgatták a feddéseket, nem tudták megcáfolni vágyait, viszont az alázat és önvizsgálat helyett még inkább eldöntötték, hogy csapdába ejtik, ezért kímeket küldtek a nyomában, akikről azt olvassuk a Lukács evangélium a 20. rész 20. versében, hogy akik igazaknak tetteték magukat, hogy őt megfogják beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Olyanokat küldtek, akiket elgondolásuk szerint Krisztus nem ismert. Őket Herodes pártiak kísérték, hogy hallják Krisztus szavait, tanúskodjanak ellene egy esetleges tárgyaláson. Jól tudjuk, hogy a farizeusok és herodiánusok esküdt ellenségek voltak. Most azt látjuk, hogy ezek egyesültek Jézus ellen. Hogyan tud egyesíteni egy közös cél két ellenséget? És hogyan magyarázható ez a jelenség a Biblia szempontjából?
1: A Szentírásnak a legegyszerűbben kifejező képe a nagy küzdelem. A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között. Mielőtt ez a küzdelem elkezdődött volna az Isten világában, teljes összhang, harmónia, békesség volt. Viszont ahogy Lucifer, az oltalmazó kérub fellázadt Isten ellen, és előbb elkezdte a meghasonlító munkáját a mennyben, később majd kiterjesztette a földre, a világegyetemünk két táborra szakadt. Azok, akik az Isten oldalán maradtak meg, és azok, akik a Sátán oldalára pártoltak át, és bár átjárhatóság van a két tábor között, ez a küzdelem mindmáig fennáll. Tehát a legkifejezőbb kép a Szentírás megértésére az, hogyha megértjük, hogy egy háború van Isten és Sátán között. Nos, ami a Sátán területét illeti, azon belül is harcok vannak, harcok dúlnak. Egymás között is ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a szellemet táplálják tovább, amellyel elindult az ős ellenség, amikor az Isten helyét próbált önmagának megszerezni. De minden alkalommal, amikor kieleződik a konfliktus Isten és Sátán között, akkor azok a Sátán táborában lévő erők, amelyek önmagukkal, vagy egymás ellen, saját táborukban egymás ellen harcolnak, mindig készek összefogni arra, hogy Isten ellen irányítsák fegyvereiket. Azt látjuk az ószövetségi történelemben is, hogy különböző királyok harcoltak egymás ellen. De a második Zsoltárban úgy fogalmazza meg Dávid, ahogy megnyílt a személy és átlátta a dolgok miben létét, hogy miért dühösködnek a pogányok, miért gondolnak hiába valóságokat a népek, felkerekednek és együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Tehát a királyok, az egymás között harcoló királyok készek összefogni és harcolni Isten ellen és az Isten felkentje ellen. Dávid ezt saját bőrén is érzékelte, hiszen különböző korában egymással ellenségben álló királyok összefogtak ő ellene. És megértette azt, hogy bármikor ez a harc más irányt vehet, ha arról van szó, hogy Isten ellen és az ő felkentje ellen az adott helyzetben Dávid ellen harcoljanak. Ezt látjuk, ezt a képet látjuk itt is, hogy a különböző pártok összefognak Jézus Krisztus ellen, farizeusok, Herodes pártiak, saduceusok. Ezt látjuk később a Jézus Krisztus elítélésében is, hogy egymással áldá az ellenségek, Pilátus és Herodes összefognak. Ezt az igazságot fogalmazza meg a nagy prédikációjában, pünkösnapján Péter apostol, aki alkalmazza a második Zsoltár szavait az adott aktuális helyzetre, ugyanis látja a Zsoltárnak a beteljesedését Jézus Krisztusban, aki ellen szintén összefogtak a népek, a királyok, tanácskoztak ellene, hogy elveszítsék, de ez Isten feltámasztotta őt. És ezzel a képpel találkozunk a Biblia utolsó proféciájában, földünkre nézve az utolsó proféciában, az armagedoni csatában, a Jelenések könyvének az utolsó kibontakoztatott ütközetében, ahol azt látjuk, hogy minden nép felsorakozik Isten népe ellen. Tehát azok a népek, amelyek egymással ellentétes viszonyban álltak, készek egymással összefogni és Isten népe ellen harcolni. Háborúban élünk ugye ma is. Látjuk azt, hogy népek, nemzetek egymás ellen zajongnak, kieresztik a hangjukat, és úgy tűnik, hogy a világ meghasonlott önmagával. És ez részben igaz. De a Szentírás arról beszél, hogy lesz egy olyan idő, amikor a mostani ellenségek összefognak, és Isten népe ellen fordítják a fegyvereiket. Tehát a végső kimenetel ezeknek a háborúknak arról szól, hogy Isten népe ellen fordulnak. Ezt látjuk az armagedoni csatában, sőt ezt látjuk majd az 1000 év után, miután Isten gyermekei 1000 évet a mennyországban töltenek, az egekben töltenek, és lejön a Szent Jeruzsálem a földre, és feltámadnak a gonoszok, újból összefognak a Gog és a Mágog harcára Isten népe ellen. Tehát ez egy törvényszerű dolog, hogy a gonosz bármikor kész összefogni, a csatáit, hadait összegyűjteni Isten népe ellen.
0: Tehát lényegében csupán két tábor létezik, nincs több tábor. Lényegében egymás ellen fognak harcolni, és ennek a csatának, ennek a küzdelemnek a színterén minden embernek el kell dönteni, hogy melyik csapatban, melyik táborba áll, és melyiknek az oldalán harcol.
1: Igen, és hogyha a lényegig eltekintünk, vagy a lényegre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy az Isten fegyverei alapvetően a szeretet, az alázat, a mások szolgálata. Ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy ő kész megalázkodni, kész semmivé válni. És ezzel szemben az ellenségnek a fegyverei, az önfelmagasztalás, az öndicsőítés, az önzés. Most nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ez nagyon otthon van, az önfelmagasztalás, az önzés, közös nevezőre lehet hozni az emberiséget. Az emberiségnek nagy részét, jelentős részét. Tehát látszólag egymás ellen vannak, de ugyanazok az eszközeik, ugyanazok a fegyvereik vannak. Szemben Isten gyermekeivel, akik Jézus Krisztustól tanulnak, és megtanulják a szelídséget és az alázatosságot.
0: Említetted a fegyvereket, amiket használ, hogy Isten, mint az ellenség, Sátán. Használja valaha Isten Sátán fegyvereit ebben a küzdelemben? Használ-e Isten hazugságot, megtévesztést arra, hogy az embereket a saját pártjára állítja? Azaz elég, ha felismerjük, hogy valaki milyen fegyverzetet használ, milyen módszerekkel próbálja elcsábítani az embereket ahhoz, hogy felismerjük, hogy kinek az oldalán küzd. Amikor hazugságokkal találkozunk, amikor önfelmagasztalással találkozunk, amikor az énnek a dicsőítéséről van szó, hogy erről látunk példát, akkor ez elég felismerni az, hogy ez nem Isten oldalán áll ez az ember, vagy ez a hatalom?
1: Tehát egyértelmű. Egyértelmű. A nagy választóvonal itt húzódik meg. Csak két vallás létezik ezen a világon. Van egy vallás, amely a dicséti az áldott Úr Jézus Krisztust, és van egy olyan vallás, amely embert dicsőít és magasztal. Következésképpen az első vallás, amely Jézus Krisztust magasztalja, az Isten parancsolatait tartja meg, azokhoz ragaszkodik, Jézus kegyelme által azokban foglalatos, és ezzel szemben azok, akik embereket magasztalnak fel, önmagukat magasztalják fel, teremtményeket magasztalnak fel, olyan törvényeket tartanak tiszteletben, amelyek emberi rendelések, amelyeket emberek találtak ki. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy ember milyen törvényeket tart tiszteletben, milyen lelkület van benne, kit akar megdicsőíteni, ez már elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy kinek az oldalán áll. Illetve egy egyházról is, vagy egy vallási
0: ha a bibliai történetre térünk vissza, akkor azt a következtetést tudjuk levonni, hogy ott is egyre inkább éleződött ez a küzdelem a Jézus ellen összefogó különböző csoportok között, és Jézus, Isten küldötte a világ megváltója között, és az ő követői között. A farizeusokat bosszantotta a romaiak adószedése, ugye a római elnyomás alatt lévén nekik adót kellett fizetni. Ők az adófizetést Isten törvényével ellentétesnek tartották, és ebben alkalmat láttak arra, hogy törbe ejtsék Jézust. Így a kémek hozzájöttek, és a látszólagos őszinteséggel, mintha csak meg akarnák tudni kötelességüket, így szóltak. Lukács evangélium a 20. rész, 21. 22. versét idézem. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz,

0: ebbe a csapdába próbálja belecsalni, és úgy gondolja, hogyha sikerül egy általa elképzelt választ Jézustól kicsikarni, megszerezni, akkor ezzel Jézust legyőzte. Miben állt a tét? Ha Jézus azt mondja, hogy a szabad Rómának adót fizetni, akkor ezzel a kortársait, a zsidó nemzetet megbotránkoztatja. Ugyanis a zsidók elnyomott népként éltek Róma hatalma alatt. Bár volt nekik egy autonómiájuk, de az, hogy adót fizettek a császárnak, adót kellett fizetniük a császárnak, kifejezte azt, hogy ők nem szabadok. Ha valamitől szerettek volna szabadulni, az adófizetéstől mindenképpen. Tehát, ha Jézus azt mondja, hogy szabad fizetni adót a császárnak, akkor ezzel kockáztatja azt, hogy elveszíti a népszerűségét, és ezt a farizeusok nagyon jól tudták, és pontosan ezt akarták elérni, hogy veszítse el a hátországát, a tömegeket. Ellenben, ha Jézus azt mondja, hogy nem szabad fizetni, ezzel megnyeri a szimpátiáját a népnek, viszont teljesen sebezhetővé teszi magát a római hatalommal szemben. Akkor bevádolhatják Jézust a római őrségnek, Rómának, hogy ellenzi az adófizetést, és ezzel, mint népszerű vallási vezetőt, Róma ellen, vagy pontosabban Rómát Jézus ellen fordítják, és eltetik lábalól.
1: Hogyan sikerül Jézusnak megoldani mégis ezt a helyzetet? Hogyan sikerül Jézusnak válaszolni úgy, hogy ne essen ebbe a tőrbe, amit készítettek neki?
0: Ugye kéri Jézus egy adópénzt, és azt kérdezi tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta. És válaszolnak, hogy a császáré. És akkor Jézus viszont válaszol, adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és az Istennek azt, ami az Istené. Tehát tulajdonképpen ők Rómának nem csak adót fizettek, mert ők Rómának a fennhatósága közben Rómának a védelmét is élvezték. Tehát gondoljunk bele, hogy az egész pénzügyi tranzakciók, pénzügyi üzleti dolgaik tulajdonképpen nekik a Róma pénzén fordultak meg. Ők római pénzzel üzleteltek, római pénzzel gazdagodtak, római pénzzel éltek, tehát mindenben hasznot hajtottak Rómából. A római katonák vigyáztak egyrészt a békességükre. És Jézus azt mondja, hogy ha nektek gondotok van azzal, hogy befizetni az adót, akkor ne foglalkozzatok a római pénzzel. Akkor szálljatok ki az egészből. Na nyilván, hogy ez nem tetszett nekik. Az, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenedjenek. Jézus azt mondja, hogy hát akkor adjátok meg. Érdekes, hogy nem is azt mondja, hogy megadhatjátok, hanem egyszerűen parancsolja, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A császár képe van rajta a pénzen, akkor adjátok vissza neki. Ha nem, akkor ne foglalkozzatok vele.
1: Mennyire volt bántó ez a kijelentés a Jézus korabeli zsidók számára? Mármint, hogy akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár, meg adjátok meg az Istennek, ami az Isteni. Voltak adósságaik az Isten felé, amire nem gondoltak? Voltak dolgok, amiket elmulasztottak? És hogyan lehetne alkalmazni Jézus tanítását napjainkban? Mire lehet vonatkoztatni? Jövedelmi adóra, ingatlan adóra, egy buszjegyre, vonatjegyre, amit megveszünk, vagy nem? Mennyire terjed ki ez a tanács, amit Jézus mondott, ez a parancs az életünk különböző területeire?
0: Én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen itt Jézus ezzel a parancsal a

0: és életet lefette. Nagyon gyakran hallani, hogy ezt idézik is, kommunista időkben idézték ezt a gondolatot, a Jézusi gondolatot, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. A hangsúly itt nem ezen van. Ez, vagy a fő hangsúly. A fő hangsúly a mondat második felén van, és pedig azon, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És akkor hadd vegyük újból sorba, tehát mi a császáré? A Jóisten elrendelte a világi hatóságokat arra, hogy a világi dolgok felett törködjenek. És hatalmuk van az evilági, az anyagi dolgok felett. Olyan dolgok felett tette őre őket, mint a testi épség, fizikai élet, az anyagi javak, az emberi kapcsolatoknak a rendezése. Azt mondhatjuk, hogy a császárnak beleszólása lehet olyan dolgokban, amelyek az ember és ember közötti viszony rendezését illeti. És nagyon érdekes, hogy a Pál apostol, amikor a rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében előveszi ezt a kérdést és tárgyal róla, akkor elmondja azt, hogy adjátok meg kinek-kinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát ezzel tartozhat ember embernek adóval, vámmal, félelemmel, tisztességgel. És ott felsorakoztatja Pál apostol a 10 parancsolat közül az 5. parancsolattól egész a 10. parancsolatig nagyjából mindegyiket. És azt mondja, hogy az 5. parancsolattól a 10. parancsolatig beleszólhat a császár, beleszólhat a polgári hatalom az életedbe. És nem véletlenszerű az, hogy az első 4 parancsolatot, vagyis kit imádj, hogy imád, mikor imád, miként imád, nem helyezi Pál apostol, nem helyezi Isten a császár kezébe. Tehát ameddig a császár, a polgári hatalom rendezi az evilági dolgokat, a testi épség kérdését, a vagyon kérdését, az emberi kapcsolatok kérdését, akár a házasság kérdését is, addig, hogy olyan területen jár, amit az Isten a kezébe helyezett a császárnak. Itt a római levél 13. fejezetében Isten azt mondja, hogy a világi hatalom Isten szolgálja a te javadra. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy milyen szót használ itt. Azt mondja az eredetiben, hogy Isten diakónusa a te javadra. Tehát ugye, ahogy az egyház életben vannak diakónusok, akik szolgálják az embert, és ezek Istennek diakónusai, ugyanígy a polgári életben is vannak Istennek szolgái, diakónusai. Néha az emberek ezeket szídják, ócsárolják, kiabálnak ellenük. De ők Istennek a szolgái. És azt mondja Isten gyermekeinek, hogy az anyagi dolgokban a császárnak teljes hatalma van. Istentől kapott hatalma, hogy rendezkedjen az ember fölött. Ugyanakkor ebből azt is érthetjük, hogy az első 4 parancsolatot, mint említettem, nem rendelte Isten a császár kezébe. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, vagyis az anyagi dolgokban gondolj arra, hogy Isten rendelte őt föléd, engedelmeskedj neki. De ami az ember és Isten közötti viszonyt illeti, azt add meg az Istennek. Tehát azt, hogy kit imádsz, csak az Istent imád, és neki szolgálj. Azt, hogy milyen formában imádod, csak úgy imádhatod, ahogy Isten megmondta. Azt, hogy az ő nevét miképp tiszteled, azt megint úgy kell tenned, ahogy Isten elrendelte. Azt, hogy mikor imádod az Istent, az ő szent napján, a szent szombatnapon, azt megint úgy tedd, ahogy Isten mondta. Tehát mit jelent megadni az Istennek azt, ami az Istené? Elsősorban az övé az életünk, övé az imádatunk, övé a hódolatunk, őt imádjuk. Ez Istent illeti meg. Elsősorban neki engedelmeskedünk. És add meg a császárnak, ami a császári, mindazt, ami nem ütközik az Isten törvényében, és mindazzal, amivel előáll a polgári hatóság irányunkba, és engedelmességet kér, ameddig nem ütközik az Isten törvényével, addig engedelmeskedjünk. Amikor a polgári hatalmasság olyat kér, ami ütközik az Isten törvényével, akkor nemet mondunk. Ezzel nagyon szépen találkozunk, amikor szintén a pünkösdi történetben, amikor a tanítványokat előállították, és azt kérik tőlük, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak. És akkor visszakérdeznek a tanítványok, hogy most Istennek kell engedelmeskedjünk, vagy embereknek. Tehát amikor a két törvény ütközik, akkor egyértelműen az Isten törvényének engedelmeskedjünk. De ameddig ez a kettő nem ütközik, addig engedelmeskedjünk a császár törvényének is, és emlékezzünk meg arra azért, hogy Jézus egy nagyon nehéz időben mondta ezt a kortársainak. Tehát Róma elnyomó volt, Róma túlkapó volt, Róma kizsákmányoló volt, és mégis Jézus azt mondja, hogy adjátok meg neki.
1: Köszönöm szépen! Hadd tartsunk most egy kis zenei szünetet, utána folytatjuk a beszélgetést.

0: meg voltak elégedve Jézus hallgatói Jézus válaszával? Ez volt az, amire számítottak, hogy Jézus ilyen bölcs választ ad nekik, vagy valami másra számítottak?
1: Tehát egyértelműen arra gondoltak, hogy Jézust sarokba szorítják, és vagy a nép ellen fordítják, vagy Róma ellen fordítják. Nem jött össze ez a szándékuk. Nem jött össze azért, mert maga ez a megközelítés, ez a módszer, ez egy ördögi módszer. Amikor oda helyezel valakit, hogy válasszon két rossz közül. Isten soha nem folyamodik ezzel a módszerhez. Istennek mindig van egy harmadik megoldása. Sose kell az ember két rossz közül válasszon. És az ördögnek az egyik legnagyobb becsapása az emberiség felé az, amikor oda helyezi az embert, hogy válasszon két rossz között. Például. Ma nagyon sok ember elfordul a vallástól azért, mert azt látja, hogy a vallás, vagy a vallásos közösségek, a vallásos közegek nagyon sokszor igazságtalanok, nagyon sokszor hamisak, hiányzik az őszinteség a vallásokból. A sátán oda helyez az emberrel, és azt mondja, hogy na tessék, válaszál egy rossz vallás között, és a vallástalan élet között. Válasz egy hamis vallás között, és egy ateizmus között. Válasz Babilon között, és Egyiptom között. Ugye Babilon volt mindig a hamis vallásnak a megtestesítője, Egyiptom volt az ateizmusnak a megtestesítője. És a szerencsétlen ember tömegek benne vannak ebben a hamis választási helyzetben, és akkor legtöbben elfordulnak a hamis vallástól, és odafordulnak az ateizmus felé. És sátán kettőt tár az ember elé. Isten viszont azt mondja, hogy ember, hát miért ne választanád az igaz vallást? Az igazat, a tisztát, a szépet, azt a vallást, amelyet Jézus Krisztus bemutatott. Azt az utat járt. Tehát eleve, amikor az ember oda van helyezve két rossz elé, az mindig a sátának az eszköze. Istennek viszont mindig kimenekedése van innen. Ugye egy bibliai példát hadd hozzak. A zsidó nép, amikor kimenekül Egyiptomból, bekerülnek egy ilyen katlanba tulajdonképpen, egy szorosban. Kétfelől két hegy van, a Pi-Hahirot és a Baal-Cefon, és előttük a Vörös-tenger. Úgy tűnik, hogy nincs választás, merre menjenek. És Isten megnyitja előttük a Vörös-tengert. Tehát amikor úgy látszik, hogy két rossz között kell válasz, akkor Istennek mindig van még egy lehetősége a jóra.
0: A Máté evangélium a 22. rész 22. versében azt találjuk, hogy akik hallják Jézus válaszát, azok elcsodálkozva ott hagyták őt is, elmentek. De nem sokáig volt nyugta Jézusnak, hiszen más váddal, más csapdával keresték meg őt. Szadduceusok jönnek kérdéseikkel, ugye jól tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok között éles ellentétek voltak, meg feszültségek. Esetleg, ha mondanál néhány szót a kettő közötti különbségről, hogy próbáljuk megérteni a hátteret, ami a következő kihívás mögött állt. Mi volt a farizeusok általános felfogása, a szadduceusok általános felfogása, és gondolok most különlegesen a feltámadás kérdésére, miben különböztek, mi volt a háttere annak, ami következik ezután.
1: A farizeusok tulajdonképpen az istentelen bibliaolvasó emberek voltak. És a sadduceusok az istentelen bibliát nem olvasó emberek voltak. Tehát lényeges nagy különbség nem volt közöttük. Látszólag volt, és abban állt, hogy a farizeusok ugye sokat olvasták a Szentírást, igyekeztek minden törvényét tökére juttatni, rengeteg új törvényt írtak az Isten törvénye mellé, ennek is megvan az oka, mivel hogy megpróbálták önerejükből megtartani az Istennek törvényét, és mivel hogy ezzel nem jutottak lelki békességre, még írtak rengeteg törvényt, hogy hát ha majd azokkal békére jutnak. Pál apostol az egyik legszebb megtestesítője, vagy egyértelmű megtestesítője a farizeizmusnak. Ő azt mondja magáról, hogy a törvény tekintetében tökéletes voltam, hittem az Isten törvényét, az Isten igéjét, igyekeztem is azt megtartani, őszinte is volt egy bizonyos fokig, de önerejéből rá kellett arra döbbenjen, hogy az Isten törvényét nem tudja megtartani, egy külső-felső erőre van szüksége, és megérti később, hogy ez az erő maga Jézus Krisztus. Tehát a farizeusok a vallásos emberek, akik olvasták az Isten törvényét, akik látszólagosan meg is tartották azokat, de valahol a szívük mélyében hamisak voltak. Mert tudták azt, hogy bizonyos látszatnak eleget tudnak tenni, a törvény legmélyét, a szeretetet, az irgalmasságot, a hűséget, az igazságosságot nem tudják elérni. Tehát ez a hamis vallás, hamis vallásosság. Ezzel szemben a saduceusok, ők nem igazán hittek az Isten igéjében. Bár Mózes első könyvét még idézgették, a többi könyveket, a proféciákat, az írásokat nem fogadták el tekintélyként. Ők úgy gondolták, hogy valamikor ez a világ meg lett teremtve, az Isten itt hagyta az embert, hogy boldoguljon saját lehetőségei szerint. Nem hittek a feltámadásban, nem hittek az örök életben. Tehát én azt mondom, hogy ha a mai világhoz kellene hasonlítani őket, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a farizeusok voltak mondjuk az a Babilón, a hamis vallásosság, és a saduceusok, amit már korábban említettük, sokkal közelebb álltak a mai ateizmushoz. Akik néha lehet, hogy a vallásos költöst kölcsön vesznek ahhoz, hogy az embereket próbálják megnyerni, de igazából nem hisznek. Tehát ez volt a leglényegesebb különbség kettejük, két csoport csapat között.
0: Azt látjuk, hogy a szadduceusok Jézushoz közelednek egy lehetetlen helyzettel, utalva egy ószövetségi Mózes korabeli törvényre, mi szerint, hogyha valaki magzatnak gyerekek nélkül hal meg, akkor a feleségét az ő testvére vegye el, és az ő testvérének támaszon magzatot, azaz legyen annak utóda. Nos, azt mondják, hogy volt, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire nem valóságos helyzetet mutatnak be, ez kiderül, hiszen azt mondják, hogy volt egy család, ott 7 testvér, az első feleséget vesz, de meghal gyermek nélkül. A második veszi el annak feleségét, viszont az is meghal gyermek nélkül, és ez így történik egészen a 7-kel, végül a 7. is meghal. És azt kérdik Jézustól, hogy a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége ez az asszony. Mert itt ebben a földi életben mindeniknek felesége volt. Hogyan válaszol Jézus erre a kihívásra, erre a csapdára? Felismeri-e Jézus a csapdát, vagy nem?
1: Jézus egyszerűen elmondja nekik, hogy tévelyegnek. Tehát el vannak tévedve. És miért vannak eltévedve? Mert nem ismernek két dolgot. Nem ismerik az Istennek a hatalmát, és nem ismerik az írásokat. És nagyon fontos az, hogy Jézus most, amikor az írásokból idéz számukra, a Mózes első, vagy a Mózes 5 könyvéből idéz. És ez megint egy nagyon tanúságos jézusi módszer. Tehát, hogyha a saduceusok azt ismerték el tekintének valamennyire, vagy legalábbis hangoztatták, hogy azt elismerik, Mózes 5 könyvét, akkor Jézus abból idéz. És itt hagyni csak egy zárójelet, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor meg kell értenünk azt, hogy számukra mi a tekintély. Vannak emberek, akiknek ma tekintély számukra a szemtírás, vannak, akiknek nem tekintély. Vannak, akiknek bizonyos emberi jogok tekintély, vannak, akiknek nem. Tehát mindig, amikor elkezdünk egy beszélgetést, akkor fontos rádöbbennünk arra, hogy kinek mi a tekintély. Vannak, akiknek a Biblia tekintély, vannak, akiknek az egyházi hagyományok a tekintély. Például Luther Márton, amikor a kora egyházát kikezdi, akkor rádöbbenti őket arra, hogy azok a források, amelyek a Szentíráson kívül vannak, és amelyek az egyház számára tekintélyek, ellentmondásosak. Tehát, hogyha a római egyház azt mondta, hogy a Szentíráson kívül vannak más szent tekintélyek, akkor Luther rávilágít arra, hogy ezek a tekintélyek, amelyeket elfogadtok, egymásnak ellent mondanak. Tehát nem tekintély tulajdonképpen. És miután ezzel leszámol, utána vezeti őket vissza a Szentíráshoz. Zárójel bezárva. Tehát Jézus a Mózes öt könyvéből idéz, és azt mondja, hogy nem olvastátok, hogy Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten nem a halottaknak az Istene, hanem az élőknek. Tehát Ábrahám, Izsák, Jákob Isten szemében olyanok, mintha élnének. Nos, hogyha Isten nekik az Istenük, és nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor azt jelenti, hogy van feltámadás. Másrészt arról is beszél, hogy az Isten országában nem házasodnak, férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. Vagyis, ha úgy képzeli el az ember az eljövendő világot, az örök életet, mint amilyen a földi lét, akkor, és úgy gondolja, hogy csak ebben a létformában lehet élni, összeházasodás, férhezmenésben, akkor megint nem ismerik az Istennek a hatalmát, hiszen az Isten egy más dimenzióban, egy más létformában, más életformában tervezte meg az embernek az örök létet. Nem lesz házasság, nem lesz férhezmenés, olyanok leszünk, mint Isten angyalai, sokat nem tudunk erről, hogy ez milyen formában zajlik, de Jézus ezt kimondja, hogy egy más formában lesz majd az örök élet.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: valójában Jézus a családi élet megszűnéséről beszél itt, vagy csupán arról, hogy nem lesz házasodás férjhez menés, hanem az angyalokhoz hasonlítja össze. Arra gondolva, hogy a család alapítása az a bűn korszaka előtti tapasztalata az emberiségnek, Isten már a Föld teremtésének elején megalapítja az első házasságot, az első családot. Már akkor elmondva nekik azt, hogy a rendeltetésük az, hogy szaporodjanak, sokasodjanak és töltsék be az egész Földet, amennyiben a bűn nem uralkodott volna el, és nem lett volna halál ebben az életben, akkor valószínűleg, hogy egy bizonyos idő után elérte volna a szaporodás annak értelmét, annak rendeltetését, és a Föld betelt volna emberiséggel, emberekkel. Amiután, gondolom, következtetek, hogy Isten megszüntette volna, tehát egy bűn nélküli körülményben elérte volna a szaporodás annak rendeltetését, és Isten megszüntette volna az emberi szaporodást, hiszen elérte annak célját. Vajon Jézus ez ellen beszél, hogy nem lesz házasodás, tehát nem lesz ez az új családok alapítása, vagy arról, hogy egyáltalán nem lesz családi kapcsolat az emberek között, hiszen ezt kívánjuk megérteni, mert sok ember számára a család az, ami a legtöbb szépet, a legtöbb jót nyújtja ebben a földi életben, és valahogy nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hiányozna egy olyan helyről, amit a szeretet, amit a kedvesség, a jóság jellemez.
1: Pál apostol szavai jutnak eszembe a szeretet himnuszból a Korintusi első levél 13. fejezetében, ahol azt mondja magáról, amit mindannyiunk elmondhatunk, hogy amikor gyermekek voltunk, úgy gondolkoztunk, mint gyermek. Tehát gyermekkorunkban megálmodtunk bizonyos abszolút jót magunknak. És a gyerek ma is azért sír, azért topozékol, mert nem kapja meg azokat a javakat, nem kapja meg az édességet, nem kapja meg a játszási lehetőséget. Úgy gondolja, hogy az az abszolút jó, és nem tudja felfogni azt, hogy van egy más, magasabb rendű jó is, mint az, amit ő megálmod magának. Mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát most is úgy gondoljuk, úgy képzeljük, hogy vannak bizonyos jó dolgok, amelyeket megálmodunk magunknak, házasság, család alapítás, és ez a maximum, ami létezhet. És az analógiával élve, úgy, ahogy a gyermek a maga burkában van, vagy egy tojáshéjban él tulajdonképpen, és úgy gondolja, hogy az a világa minden, és az a legjobb, és ordít és toporzékol, hogy teljesítsék az ő kívánságát, úgy az ember is, a felnőtt ember is egyfajta burokban él. És amit ő elképzel magának, úgy gondolja, hogy az a legjobb, ami létezhet. Tehát mindannyian olyanok vagyunk, mint kis csibék, vagy tojáshéjban, mint kisgyermek, aki a maga világát látja, és nem tud annál jobbat elgondolni. Pál apostol a Tesszalonikai levélben megfogalmazza ezt a gondolatot, a Korintusi levélben is, az egy Korintus harmadik fejezetben, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje meg se gondolt, az készített Isten az embernek, az őt szeretők számára. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyivel magasabbak az Isten gondolatai a miénknél. Vagy ha más dimenziókat veszünk szempontból a családdal kapcsolatosan. Biztos, hogy a családi kapcsolatok a legbensőségesebb kapcsolatok ezen a földön. Jézus azt mondja, hogy íme az én anyám, és íme az én testvéreim, akik teszik az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát nem megtapasztalta az ember már a földön azt, hogy néha egy idegen közelebbivé tud válni, mint egy vér szerinti rokon? Vagy megint más szempontból nézve, az idősebb emberek ezt alá tudják támasztani. Ahogy az évek telnek, és más szempontok kezdenek fontossá válni a házasságban, mondjuk a házasság első éveiben. A lelki kapcsolat, a lelki vonzódás, ragaszkodás egymáshoz. Sok idős ember elmondja azt, hogy sokkal jobban szeretem férjemet, feleségemet, mint ezelőtt 40-50 évvel. Tehát az ember már a földi létben megtapasztalja azt, hogy vannak más dimenziói az életnek, amelyek sokkal mélyebb lelki kapcsolatokat tudnak kialakítani. Úgyhogy mi magunk igazolhatjuk ezt, hogy maga a házas élet nem minden. És egyrészt ugye mi magunk vagyunk ennek a tanúi. Másrészt meg azt látjuk, hogy Jézus miután feltámadt, a tanítványaihoz ment. A barátait kereste, a szeretteihez ment. Tehát a feltámadás után ezek a kapcsolatok nem számolódtak fel. Ezek megmaradtak, sőt elmélyültek. Tehát a feltámadás nem a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat számolja fel, sőt inkább azokat megerősíti.
0: A bibliai beszámoló szerint az emberek csodálkoznak Jézus bölcsességén, Jézusnak a válaszán, amit ezekre a becsapós, tőrbe ejtő szándékkal feltett kérdésekre válaszol. Azt olvassuk tovább a Máté evangélium a 22. fejezetében, hogy a saduceusok után Jézushoz most újból a farizeusok fordulnak egy kérdéssel, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Lehet-e a parancsolatokat rangsorolni? Melyik parancsolatra kell a leginkább odafigyelni? Hogyan válaszol Jézus erre, és mit tanít ma számunkra?
1: Megint egy emberi mérlegeléssel találkozunk, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És nyilván, hogy itt egyre gondolnak, hogy Jézus kimond egyet. És Jézus tulajdonképpen kimond kettőt. Azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a következő kettő. Azért, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak az első része az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát a legnagyobb parancsolat, hogy Istennek alárendeljük magunkat és életünket, teljesen szolgálatába állítsuk minden képességünkkel. És ugyanennek a parancsolatnak a második fele arról szól, hogy szeressük fel a barátunkat, mint önmagunkat. Tulajdonképpen itt a látszólagos vita, vagy ellentét ezeknek az embereknek az életükben abban állt, hogy úgy festettek, mintha Istent szolgálnák, és ezért nem tudják az embereket szolgálni. De mindez csak látszat volt. És Jézus rávilágít arra, hogyha az Istent az ember szereti, akkor nem lehet, hogy fele barátját ne szeresse. Sőt, fele barátját igazából akkor szereti, ha tényleg az Istent szereti. Tehát, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, van egy sorrend, először is Istent, mindenek fölött, de ebből kapcsolódóan következik az, hogy az embert, az ember megtanulja önmagához hasonlóan szeretni. Ez az édeni rend, ez a teremtésnek a rendje. Azért, hogy az ember bele ne bonyolódjon a sok parancsolatba, és ne tudjon belőlük kiigazódni, vagy el ne vesszen a részletekben, Jézus itt a lényeget megfogalmazza kérésére. Tehát az ember első dolga, hogy az Istent félje, az Istent imádja, és egymást szeresse. Nyilván, hogy ez a válasz meglepte a hallgatókat, hogy Jézus ennyire leegyszerűsítette a vallás dolgát. A Jézus dolgai mindig egyszerűek. És fel kellett vettünk magunknak a kérdést, hogy tényleg Istent szeretjük mindenek fölött, Isten az életünk, neki alárendeltük magunkat, ha nem, akkor most megtehetjük. És hogyha Isten az életünkben helyet kapott, akkor az igazi vallást hozza a mi életünkben. Az ember szeretetet, az irgalmasságot, a megbocsátást, a könyörületességet, a segítőkészséget. Ez a legcsodálatosabb vallás.
0: Tehát íme azt látjuk, hogy Jézust többször próbálják törbecsalni különböző kérdésekkel, különböző megközelítéssel, különböző lehetetlen helyzetek bemutatásával. Jézus viszont mindig bölcsen, isteni bölcsességgel válaszol és elnémítja az ő vádolóit, az ő ellenségeit. Végül arra teszi a hangsúlyt, ami valóban fontos mindannyiunk számára, hogy mennyire szeretjük Istent, és mennyire szeretjük embertársainkat. Ezzel szeretném zárni a mai beszélgetést, felhívva a hallgatók figyelmét arra, hogy végül mindannyiunknak el kell dönteni, vagy meg kell állapítani, hogy mennyire erős a szeretetünk Isten iránt, mennyire tettük őt első helyre az életünkbe, mennyire vagyunk hajlandóak Isten iránt engedelmeskedni mindabban, amit ő kér tőlünk, és mennyire hat ez az embertársi kapcsolatainkra, mennyire vagyok hajlandó szeretni azt, aki mellettem áll, jót tenni vele, irgalmasnak lenni vele, megbocsátani. Ezek nagyon komoly kérdések, és kívánom azt, hogy Isten segítségével mindannyian megtapasztaljuk azt a magas szintű szeretetet, ami túllép egy egyszerű testi kapcsolatnál, túllép és meghaladja azokat a felületes kapcsolatokat, amelyeket látunk a mai világban, és olyan belső kötődésekhez vezetnek, amelyek megmaradnak majd örökké. István, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Jóisten áldjon meg téged szolgálatodban.
1: Köszönöm szépen, áldást kívánok én is mindenki számára.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól is, Istennek áldását kívánom életükre. Visszavárom önöket a jövő héten is a készülékek közelébe. Viszonthallásra!

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldja

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült. Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Hogyha reménysugár, akkor nagyon nagy valószínűséggel vagy ifjúsági, vagy egészségügyi témát veszünk elő, és a mai alkalomra az egészségügyi téma az, ami a címszó ebben az adásban, hiszen ma a tudatos mozgásról, várandóság alatti időszakban és a szülés utáni időszakban beszélünk, és erre az alkalomra Láposi Dorottya gyógytornász a meghívottam. A várandóság és a szülés utáni időszak egy nő életének legkülönlegesebb, ugyanakkor legérzékenyebb szakasza. Ilyenkor a női test átalakul, a női lélek új ritmust keres, és gyakran érzik a nők azt, hogy jó lenne valaki, aki megértően és szakértelemmel kíséri végig őket ezen az úton. Mai adásunkban éppen erről beszélgetünk, a tudatos mozgásról, a test és a léleknek a harmóniájáról, és arról, hogy hogyan találhat vissza egy nő az erejéhez, az önbizalmához és fizikai jóllétéhez ebben az élethelyzetben. Amint mondtam már, vendégem a mai beszélgetésben Láposi Dorottya gyógytornász, aki egyben a Mami Moves megálmodója és alapítója, és Dorottya nap mint nap kismamákat és anyukákat segít abban, hogy egészségesebbek, magabiztosabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre.
1: Köszöntelek én is téged, és én is köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
0: Hogyan született meg ez az ötlet, hogy megalapítsd a Mami Moves-t? Pontosan mi áll a tevékenységének az alapjában, és mi inspirált téged arra, hogy kifejezetten ebben az élethelyzetben segítsd a nőket?
1: A Mami Moves a saját tapasztalataimból született. Gyerekkoromban is jelen volt a mozgás az életemben, sporttáncoltam versenyszinten, majd a gyógytorna egyetemen végeztem, babaúszást oktattam utána, és ezzel párhuzamosan aerobik oktatóként is tevékenykedtem. És igazából akkor kezdett érdekelni ez a dolog, amiután én is anyukává váltam. Akkor találkoztam először a babás tornával, ahova babával lehet menni, a kanga tréninggel. És a kanga tréningen hallottam először én a szétnyílt hasizom problémáról, és nagyon kezdett érdekelni ez a dolog. Én is érintett voltam benne, külön tanfolyamokat végeztem el, és ekkor döntöttem el, hogy erre szeretnék szakosodni, specializálódni. És a Mami Moves az a magába foglalja, hogy torna anyáknak egész várandóságtól a szülés utáni időszakig egész, tehát évekkel szülés után is.
0: Konkrétan ez mit jelent a te megközelítésedben? Hogyan kell elképzelni ezt a tornát, és miben különbözik azoktól a tornamódszerektől, amelyeket választhatunk sport tevékenység szempontjából?
1: Hát ez abban különbözik, hogy tudatos, ugye, a cím is az, hogy tudatos mozgás, tehát nem csak egy sima edzés, hanem ezeken a tornákon figyelembe veszük a szülés utáni, meg a várandóság alatt, meg a szülés utáni változásokat a női testben, szervezetben, és ahhoz igazítjuk az edzést. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosan tornázzunk, tájékozódjunk, hogyha kell, akkor ugye szakértői segítséget kérjünk.
0: Konkrétan a jövendőbeli anyukák és a már meglévő anyukák miben kell tudatosítsák magukat? Mondtad azt, hogy te is te érintett voltál a szétnyílt hasizom esetében. Nem tudom ez pontosan mit jelent. Meg tudnád magyarázni, hogy konkrétan hogyan segíti ez a torna az anyukákat?
1: Igen, tehát a várandóság alatt nagyon sok változás, már várandóság alatt ugye sok minden változik. Változik a testtartásunk, a hormonok hatására lazulnak, az ízületek rugalmasá válnak. Tehát ezek a lazító hormonok felkészítik a testünket a szülésre. Várandósan nő a pocak, és nyúlnak az izmok, ugye, és eltávolodnak. Tehát van az egyenes hasizmok elől, köztük van egy fehér kötőszövet, a linea alba, és várandósan, ugye, ahogy nő a pocak, minden, ez megnyúlnak az izmok, és eltávolodik, megnyúlik a kötőszövet is. És ez egy teljesen normális dolog, hogy várandósan ugye eltávolodnak, de szülés után vissza kell, hogy álljon. Tehát szülés után 6-8 héttel ez vissza kellene álljon. Ha nem áll vissza, akkor beszélünk szétnyílt hasizomról. Tehát ez a két izom eltávolodik egymástól, és 2 centiméter fölött beszélünk szétnyílt hasizomról. Ezt szülés után meg szoktuk vizsgálni, 6 hét után, mikor lejár a gyermekágy, és akkor felmérjük, hogy kinek van szétnyílva. És akkor az edzést persze ehhez igazítjuk.
0: Mennyire gyakori az, hogy ez a szétnyílt hasizom fennálljon egy anyuka esetében, de gyakran előforduló helyzet?
1: Igen, gyakori. A nők majdnem 80%-a valamilyen hasi problémával marad szülés után, ez legyen a szétnyílt hasizom, vagy a sér, hasi, hasfali sérv is lehet.
0: És ez minek a következtében áll fenn, vagy mi okozza ezt? Ez egy rendellenesség, vagy a sportnak a hiánya?
1: Hát ezt így pontosan nem lehet meghatározni, vannak, hát genetikai is lehet. Általában megjelenik a többször szült nőknél, az ikerterhességeknél például, de viszont olyanoknál is megjelenhet, akiknek nagyon feszes, tónusos volt az izma szülés előtt, és nem tud eléggé rugalmas lenni, és így szétnyílik például. 35 év fölött is gyakor, tehát így a pontosokat nem tudjuk megmondani, de viszont férfiaknál is előfordulhat ez, akiknek sőrhasuk van például, tehát férfiaknál is előfordulhat ez a... helytelenül emelgetett nagy súlyoknál is például. Tehát ezért kell odafigyelni már várandósan, hogy tehát a nekünk megfelelő gyakorlatokat, az állapotunknak megfelelő gyakorlatokat végezzük, és szülés után is ugyanúgy. Van olyan, hogy szülés után nem nyílik szét a hasizom, tehát van olyan is. Az nagyon jó, de viszont végig kellene menni egy ilyen regeneráló részen, annak is, akinek nincs szétnyílva, mert sajnos olyan is történhet, hogy nem nyílik szét a hasizom, nagyon örülünk, milyen jó, és eltelik a 6 hét, és elindulunk edzeni, kemény súlyokkal, gondoljuk, hogy olyanok vagyunk, mint régen, és azzal magunknak ártunk, és szétnyitjuk a hasunkat, tehát mi is. Tehát vissza kell szépen erősíteni a mély izmokat, és utána vissza lehet térni a régi edzéshez.
0: Még mielőtt úgy jobban belemennénk abba, hogy konkrétan miben, vagy milyen ez a torna, azelőtt még megkérdezném azt, hogy ha nem foglalkozunk regenerálódással, akár szét van nyílva a hasizmunk, akár nincs, de inkább abban az esetben, hogyha szét van nyílva a hasizom, akkor az mit okozhat a jövőre nézve egy anyukának az életében? Van-e valamilyen komplikáció, amit adhat?
1: Igen.
0: A nők esetében?
1: Hát, hogyha nem foglalkozunk vele, és már van egy szétnyílásunk, jön a következő várandóság, az még nő. Ahogy jönnek a várandóságok, az még szépen nő, egyre jobban nem foglalkozunk vele. Krónikus derékfájdalom is. Tehát a hasizom elveszti a funkcióját, és a derekunk megfájdul, tehát nagyon fog fájni a derekunk, nem elég erős, változik a testtartásunk, mindemellett nem néz ki jól, esztétikai probléma is, depresszióhoz is vezethet akár, ugye, nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. És általában, akinek szét van nyílva a hasizma, annak medencefenék átizom probléma is van fennáll. Tehát a testet úgy szülés után megvárandósan úgy egészbe kell edzeni, tehát a törzsünket. Nem elég csak a hasunkra, a szülés után is, mikor elkezdünk tornázni, nem elég, hogy kezdjük csak a hasunkat erősíteni, a hátunkat is erősítenünk kell, és a gátizmainkat is. Tehát itt is visszatérünk arra, hogy tudatosan tornázzunk, és figyelembe vesszük ugye a változásokat, amik végbe mentek a szervezetünkbe.
0: Miből látszik az, hogy, vagy hogyan lehet úgymond diagnosztizálni ezt a szétnyílt hasizmot?
1: A szétnyílt hasizmot? Hát általában az egyik tünet, hogy eltelt a szülés, megszületett a kisbaba, 5 hónapnál járunk, 5-6 hónap, és még mindig ott a nagy has. És gratulálnak nekünk a következő várandósághoz például. Ilyen lelógó, előre domborodó has. Reggel kisebb, estére nagyobb lesz a has, ez is például, ugye a derékfájdalom is, úgy érezzük, hogy nem tart a hasunk, gátizom probléma is, ugye ezek a jelek. És aztán el lehet menni, meg lehet vizsgálni.
0: Ezt egy gyógytornász meg tudja állapítani?
1: Meg lehet magunknak is, de hogyha biztosabbat akarunk, ugye akkor, tehát manuálisan is meg lehet, meg ultrahanggal is. Manuálisan igen, szakember. Vannak nőgyógyászok is, akik már végig meg tudják nézni, meg ugye gyógytornászok is. Ilyen manuálisan hátrafekszünk is, megvan, hogy kell megvizsgálni, és hogy hány ujjunk fér be a két hasizom közé, kitapintjuk, hogy hol a hasizom, és annak függvényében, ugye, hogyha manuálisan, akkor lemérjük az ujjunkat, hogy most ha két ujjt mértem, az pontosan hány centit is jelent. De hogyha ilyen precízen meg akarjuk tudni, akkor ekkora milliméter pontoságra is ugye meg tudják mondani.
0: Mondtad azt, hogy szülés után, miután lejár az a 6 hét, az anyukák nagy motivációval elkezdenének már súlyokkal tornázni, vagy más nehezebb sportedzésekbe belekezdeni. Milyen az a módszer, amit ti alkalmaztok, amivel a szétnyílt hasizomra lehet hatni, és hogyan különbözik ez egy mondjuk súlyemeléses testedzéstől, vagy egy kardioedzéstől, és miért előnyösebb ezzel kezdeni?
1: Én az RTM módszert, a rectus training method módszer, rectus training módszert használom, ennek vagyok a hivatalos oktatója itt Romániában, Kolozsváron. Ez Magyarországon alakult, ez a módszer. Két szakember rakta össze, alakította, fejlesztette ki. Dr. Kerekes Timi a szülésznőgyógyász, és Szalai Renát

0: de nem megyünk végig ezen a regeneráló szakaszon, hogy belülről visszaépítsük a méhizmokat, és lehet, hogy szétnyitjuk magunknak, vagy akár valami más probléma is kialakulhat. Jó, tehát várandóság alatt termelődnek ezek a lazító hormonok, a relaxin is, amik felkészítik a szervezetet, a testünket a szülésre, és nagyon oda kell figyeljünk a regeneráció során például az izületekre is, hogy ne terheljük túl, mert még szülés után is hónapokig, az első 5-6 hónapban még termelődik ez a hormon, és hogyha elkezdünk ugye súlyemelés, meg nem tudom miket végezni, akkor az izületeink fogják megbánni, és na, tehát nagyon odafigyelünk erre, mert baleset is történhet.
1: Uh-huh. A mentálisan a nőknek egy előny az, hogy elkezdjenek tornászni, és ezt a módszert alkalmazzák. Tehát nem csak a fizikai előnyein kívül a mentális előnyöket is tud eredményezni ez a módszer.
0: Igen, persze, mert ezek a tornák, ezekre a tornákra például babával is eljöhetnek. Még a kanga tréninget nem említettem, az is az RTM módszer mellett még van a kanga tréning, az is regenerálja a szétnyílt hasizmot, de viszont ott több ez a közösségi élmény a kanga tréningen, ugye babával jönnek, az RTM-re is jöhetnek babával természetesen, de a kanga tréningben bevonjuk a babát is a tornába, és igen, nagyon sokat segít mentálisan egyszer is azzal, hogy kimozdulnak otthonról, találkoznak más anyukákkal is, és rájönnek az anyukák, hogy nem csak ők vannak, nem csak ők éreznek így, ahogy éreznek szülés után, meg akár várandósan is, mert a várandós tornán is ugye a várandósok egymással találkoznak, és tehát nem csak ők fáradtak, most a szülés utánira gondolok, nem csak ők fáradtak, nem csak ők éjszakáznak, nem csak ők érzik magányosnak otthon magukat, várják, hogy a férjük már hazajöjjön a munkából. Tehát kikapcsolódnak, és hát azért jól esik, jó érzés látni, hogy más is benne van ebbe, amiben mi. És még barátságok is szövődnek általában. Meg tudják beszélni a dolgokat. Kérdéseik vannak egymáshoz, egymás tapasztalatait megosztják, és ez így feltölti őket nagyon. Van, hogy edzések után elmennek, még egyet sétálnak, még kávéznak, vagy külön még edzéseken kívül még összejárnak, úgyhogy nagyon feltölt. Olyan is volt, hogy nem feltétlen azért jött, hogy tornászon hozzám, hanem hogy kikapcsolódjon.
1: Egy közösségbe kerüljön,
0: uh-huh. Igen, és át tudja beszélni a dolgokat, amit otthon, vagy ha nincsenek más anyukabarátai, akkor nem, nincs kivel megbeszélje. Uh-huh. És így ugye megértik egymást mindenki, és még adnak egymásnak tanácsokat is, úgyhogy
1: mentálisan nagyon. Ez elősegíti az anyukákat ebben az életszakaszban.
0: Igen.
1: Mondtad azt, hogy 6 hét után kezdhetik el ezt a tornát az anyukák. Ez abban az esetben is, hogyha császármetszés által történt a szülés, vagy természetes szülés esetére mondtad ezt a periódust?
0: Igen, hát 6 hét az a gyermekágyi időszak, de a tornát azt persze fokozatosan kell visszavezetni. Már az első 6 hétben magát a tornát nem, de már lehet menni kisebb sétákra, lehet fokozatosan növelni a távolságot, a tempót. A gátizom tornát viszont már az első 6 hétben el lehet kezdeni, akár a szülés napján is meg lehet próbálni, hogyha kellemetlen, nem esik jól, akkor várunk, megpróbáljuk egy hét múlva. Tehát nagyon jó, már azzal el lehet kezdeni. Természetes szülés után 6 héttel, a regeneráló tornát el lehet kezdeni. Császármetszés esetén kicsit többet kell várni, 8-10 hetet, de mindkét esetben a nőgyógyász, az első nőgyógyászati kontroll után. De meg kell várni, és amikor az orvos is azt mondta, hogy oké, mehet a torna, akkor el lehet kezdeni.
1: Uh-huh. Szoktak-e tévhitek lenni az anyukák körében a mozgásról, amikkel gyakran találkozol, vagy kérdéseik, amik ilyen tévhitszerűek?
0: Hát ez inkább a várandósoknál van. Sokan azt tartják, hogy ha várandósan nem szabad mozogni, mert hogy ne csináljunk semmit, hogy ne legyen probléma. A mozgás az egy nagyon jó dolog várandósan, tehát hogyha egész

0: Hűséges várandóságról beszélünk, akkor nincs semmi, mikor nincs semmi ellenjavallat, az nagyon jó a mozgás, mert könnyíti a szülést, felkészíti a testet a szülésre, ezáltal könnyíti a szülést, könnyebb lesz a regenerálódás, és tehát ez ugye, tehát nem az a nem attól kell félni, nem a mozgástól kell félni, hanem a rosszul kivitelezett mozgástól. Tehát, hogyha olyan mozgást végzünk, ami a mi állapotunknak épp nem felel meg. Most gondolok ugrálásra például várandósan. Tehát, hogyha jól meg van választva az a mozgás, és biztonságos, akkor nyugodtan lehet egész végig mozogni. És a másik még a várandósoknál a tévhit, hogy nem szabad hasizomgyakorlatokat végezni. Szabad hasizomgyakorlatokat végezni, de nem olyan jellegű gyakorlatokat, amiknél nő a hasüri nyomás, például a klasszikus felülések, hasprések. Itt is olyan hasizomgyakorlatokat kell végezni, amik megfelelőek ebbe az állapotba. Szülés után pedig ugye mindenki bele akar ugrani a mély vízbe, és egyből vissza a hasa menjen le, egyből egyik napról a másikra, ugye, és ez nem jó, és sokan neki fognak ugye a klasszikus felüléseknek, mikor még nem is tudják, hogy egyáltalán, hogy mi a helyzet a hasukkal, de már említettem is, hogyha nincs is szétnyílva, gyengék az izmok, és neki fogunk végezni a szép felüléseket, és azzal magunknak ártunk, szóval
1: Itt
0: nagyon
1: lép
0: fontos,
1: közbe a
0: hogy
1: szakember.
0: tájékozódjunk. Tessék?
1: Itt lép közbe egy szakembernek a szaktudása
0: Igen.
1: és a tanácsadása.
0: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy tájékozódjunk, és merjünk is mozogni persze. Nagyon jó a mozgás, nagyon jót tesz ugye fizikailag is, meg mentálisan is. Ugyanúgy várandósan, ugyanúgy szülés után, de meg kell válasszuk, hogy mit mozgunk. Most ne fogjunk neki lejár a 6 hét, és egyből menjünk maratont futni. Például.
1: Most egy általánosabb kérdést teszek fel, ami nem tudom, hogy a tévhit vagy sem, azért teszem itt fel, hogy ahhoz, hogy egy nő az egészségét megtartsa, a fizikumát akár, ahhoz ugyanolyan intenzív fizikai erőfeszítést kell végezzen, mint egy férfi, aki mondjuk izmokat szeretne építeni. Sokszor azt látom, hogy a nők nagyon keményen edzenek, ugyanúgy, mint a férfiak, azért, hogy elérjenek egy esztetikusabb fizikumot. Mi az, ami jó, vagy elégséges egy nő számára, hogy megőrizze a testének az egészségét?
0: Hát ezekben a periódusokban, várandóság meg szülés után nem az a cél. Nem az a cél, hogy most egyből kockás hasam legyen, meg tehát úgy ugye belülről kell erősödjünk. Amúgy a kockás has a férfiaknál is, meg nőknél is nem feltétlenül jelenti azt, hogy erős a has. Mert csak a külső réteg van ott erősítve, belül lehet, hogy nem úgy tart. Tehát úgy szépen belülről. Itt az a fontos, hogy várandósan is, tehát várandósan nagyon fontos, hogy a törzsünket erősítsük, hogy ne legyen, például megelőzhetjük ezt a szétnyitás izom problémát szülés után ezzel, és könnyebben fogunk regenerálódni is, és utána is, tehát belülről szépen kifele haladjunk. Most ugye a szülés utáni periódusban nem mindig van erejük a nőknek nekifogni a kemény edzéseknek. És így jobb így lépésről lépésről haladni, szépen lassan jöjjön vissza az erőnk. Majd utána, amikor már elmúlt ez az időszak, akkor lehet keményebben.
1: Hogyha a várandós anyukákat nézzük, akkor különböző trimeszterekben milyen fajta mozgásformákat kell elvégezzenek?
0: Hát változóak a különböző általában, akik várandós tornára jönnek, a második trimestertől jönnek. Úgy is ajánlott, hogyha a várandóság előtt nem végzett semmilyen mozgást, nem tornászott, semmit nem volt aktív egyáltalán, akkor a második trimestertől ajánlott a a mozgás. Ha viszont azelőtt is már mozgott, akkor el lehet folytatni, persze nem ugyanazon a szinten, hogyha most ilyen nagy súlyokat emelt, akkor abból szépen vissza kell venni. Aki viszont az első trimeszterben elég gyakori, hogy fáradtak, rosszul létek vannak, úgyhogy ehhez igazítjuk a mozgást. Második trimeszterben már nő az energiaszint, ugye már elmúlnak a rosszul lét, fáradtság, mindenki kicsattan, nagyon jól érzi magát. Viszont itt már figyelembe kell vegyük azt, hogy kezd nőni a puccak, úgyhogy már akármit nem tudunk csinálni a második trimeszterben, módosítani kell a pozíciókat. Ekkor már nem fekszünk sokat hátra, hanem oldalfekvésben, meg négy kézláb hasra végképp nem. És a harmadik trimeszterben pedig ott már inkább készülünk egyre jobban a szülésre, a relaxációra. Végig erősítjük a gátizmunkat. Ez nagyon fontos, hogy erősítsük a gátizmunkat végig a várandóság alatt.
1: Ez majd segíteni fog a szülésnél is a jövendőbeli anyukáknak?
0: Igen, segíthet. Hát a végén, a várandóság végén már ugye nem az erősítésre, hanem inkább a lazításra fókuszálunk, pont ezért, hogy segítsen még jobban a szülésnél és utána is a regenerációnál. Uh-huh. Sokan gondolják, hogyha császárral szülnek, akkor a gátizmukkal nem lesz semmi, nem fog gyengülni, de viszont fog. A hormonok hatására is gyengül alapból, és ahogy nő a baba, nő a súly, egyre nagyobb terhet kell elhordjon, elvigyen, és gyengül. Hogyha nem foglalkozunk vele, akkor problémákhoz vezethet, vizelet visszatartási problémákhoz például, gyengeséghez.
1: A baba fejlődésére hogyan hat a tudatos mozgás?
0: Baba fejlődésére, tehát javítja a várandós torna, javítja a keringést, ezáltal több tápanyag jut, a oxigén is tápanyag jut a babához, és így hat az ő fejlődésére is.
1: Ebben a periódusban mik azok a mozgásformák, amiket az anyukák jobb, ha elkerülnek?
0: Minden olyan mozgás, ami rázkodással jár. Várandós periódusban?
1: Igen, igen.
0: Igen, tehát minden olyan mozgás, ami rázkódással jár, vagy egyensúlyvesztéssel például. Nehéz súlyok emelését is. Jó, most, hogyha előtte is ilyen nagy súlyemelők voltunk, akkor, de hogyha az előtt nem tornáztunk, most ne várandósan fogjunk neki súlyt emelni. Minden olyan mozgásformát, amiben nem érezzük biztonságban magunkat például. Tehát érezzük, mert a súlypontunk is megváltozik várandósan, és hogyha elkezdünk egy lábon állni támasz nélkül, akkor érezzük, hogy ez nem oké. Tehát minden, nagyon fontos várandósan, hogy figyeljük a testünk jelzéseit. Tehát a testünk az jelez, hogyha érezzük, itt várandósan nincs annak helye, hogy ez nehéz, de kibírom. Tehát, hogyha fáj, hogyha szúróérzés, nyomásérzet van, légszomj, pulzus növekedés, akkor megállunk és módosítunk. Tehát kell figyeljük nagyon magunkat. Ezért is jó olyant választani, ami direkt erre van kitalálva, kialakítva.
1: Voltak olyan sikertörténetek, a Mommy Moves-nál akár, amikor elmondták az anyukák, hogy a torna nagyon segítette őket, akár a szülés folyamatában, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a szülés, vagy akár abban, hogy gyorsabban regenerálódjanak. Tudnál esetleg egy néhány ilyen tapasztalatról, egy-két tapasztalatról beszámolni?
0: Igen, mondták is, többen is jelezték, de van saját tapasztalatom is ebben. Nekem is a második várandóságom alatt végig olyan mozgást végeztem, ami nem terhelt túl, biztonságos volt, és sokkal kiegyensúlyozottabb volt maga a szülésem is, és utána a regeneráció is. Tehát a nőgyógyászom már második nap már mondta, hogy én reggel mehetnél haza nyugodtan. Tényleg nagyon, én őszintén nagyon fitnek éreztem magam a szülés után.
1: Ahhoz, hogy valaki így érezze magát, el kell kezdje akkor ezt a tornát a várandóság elején, gondolom, hogy hatása legyen.
0: Igen, tehát már várandóság elején is ugye el lehet kezdeni a tornát, de vannak olyan esetek is voltak már, hogy a harmadik trimeszterbe jöttek, vagy a harmadik trimeszter végén. Tehát az is számít. Már egy-két óra is számít, de nagyon fontos a rendszeresség várandósan is, hogy sokkal jobban is érezzük magunkat várandósan, hogyha hetente legalább egyszer eljárunk, tornászunk, most nem feltétlen az, hogy eljárunk. Mert otthonról is lehet tornászni, hiszen online formában is vannak tornák. Tehát online is becsatlakozhatnak az órákra, online is tornázhatunk együtt, ha valamiért nem tudnak eljönni. Tehát fontos a rendszeresség, úgy várandósan, de új szülés után is. Tehát szülés után is, hogyha eredményt szeretnénk elérni, akkor kell ez a rendszeresség. Sajnos heti egy alkalom nem elég.
1: Uh-huh. Mi a javasolt?
0: A javasolt, hát legalább 2-3. De most nem arra kell érteni, hogy heti 3x50 percet le kell nyomni. Tehát az a fontos, hogy minden nap egy kicsi mozgás legyen. Tehát az lehetetlen heti 3x50 percet tornászon egy anyuka, aki 10 hete szült. Nem tudja megcsinálni egyszerűen. De hogyha minden nap egy 5-10 percet tornászik, vagy ugye eljár egyszer egy héten az órára, és mindemellett még otthon egy ilyen 10-15 percet, heti kétszer, 20 percet össze tud hozni, akkor már van eredmény. De heti egy az jó lesik, jó, még minden, csak eredmény nem tudunk úgy hamar elérni. Például most gondolok a szétnyit hasizomnak az össze húzására, közelítésére.
1: Uh-huh. Sok édesanyja, feltételezem, azt érzi szülés után, hogy nagyon megváltozott a teste, már nem ugyanolyan, amilyen volt. Hogyan lehet ezt az élethelyzetet szeretettel, de valamelyest reálisan kezelni, hogy az édesanyák visszataláljanak önmagukhoz?
0: Hát nagyon fontos szerintem az, hogy türelmesek legyenek. Tehát ne akarjanak egyik napról a másikra visszaalakulni a régivé. Mert 9 hónapig változott a testünk várandóság alatt, legalább 9 hónap kell, amíg vissza is áll. A méhünk az az egyetlen, ami 2 hét alatt visszaáll, visszahúzódik, de a többinek idő kell. Időt kell adjunk magunknak, és ne hasonlítsuk másokhoz magunkat. Az is nagyon fontos, hogy ne azt nézzük, hogy hú, neki milyen lapos hasa maradt, nekem miért nem. Tehát fogadjuk el, hogy változott a testünk, adjunk időt, próbáljunk kedvesek lenni vele, és ha kell, akkor nagyobb számú ruhákat vegyünk, hogy jól érezzük magunkat, tehát ne akarjuk egyből a régi nadrágunkat felhúzni. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a türelem.
1: Szülés után milyen gyakorisággal jó, hogy tornászon az anyuka?
0: Hogy hetente?
1: Igen, tehát nem tudom, hogyha ezt a részt érintettük az előbb.
0: Igen, hetente legalább 2-3-szor. Várandósan is jó, legalább 2-3-szor.
1: Uh-huh. Tehát ugyanaz a szám
0: igen.
1: Érvényes rájuk igen. is. Mint
0: most ne legyen az se, hogy 7-ből 7 napot. Uh-huh. Van, aki nagyon motivált és szeretne, de az se jó viszont, hogy 7-ből 7 napot tornászunk. Tehát legyen egy kicsi szünet is, de próbáljuk 1-2-nél többször. Várandósan is pedig ne arra fókuszáljunk, hogy lehet várandósan ugye több az időnk magunkra. Ne az legyen, hogy most naponta tényleg 50 percet tornásszak, inkább legyen kevesebb, de biztonságos legyen az a torna, és ne hajszoljuk túl magunkat, hanem egy ilyen közepes intenzitású edzést válasszunk, és akkor jó lesz.
1: A Mommy Moves pontosan milyen torna lehetőségeket nyújt a jövendőbeli anyukáknak és a már...
0: A várandós tornát, és a szülés utáni regeneráló tornákat. Van ez az RTM módszer, ez csak ugye a hasra fókuszál és a törzsizmokra. Van a kanga tréning. A kanga tréning is, ott is figyelünk a szétnyit hasizomra, és végzünk, de nem csak ezen van a fókusz, itt a babát is bevonjuk a tornába, ez egy hordozós torna, tehát baba hordozóba tesszük a babákat, és az óra egyik felébe úgy tornázunk, hogy ők rajtunk vannak. Az RTM-nek még vannak több ilyen szintje, mármint van az alap RTM, és amikor már úgy megerősödtünk, akkor van az RTM alakformáló, amikor már figyelünk a karerősítésre, láberősítésre, nem csak a törzsön van a fókusz. Itt már használunk eszközöket is. Szülés után évekkel is, tehát hogyha eltelt már 5 év, lehet, hogy még mindig szét van nyilván hasizmunk, de lehet tornászni 5 évvel is. Meg olyanok is szoktak járni a tornára, ugye anyukák, úgy van kialakítva ez az egész torna, hogy ilyen női, úgymond női torna, úgy figyelembe vesszük ezeket a változásokat, és vannak, akik sokat ülnek például irodában, derékfájdalom, és jönnek, és ők is ugyanúgy végzik a tornát, és egyből érzik a változást, hogy a derekuk már nem fáj annyira. Ja, és mindegyik tornánál odafigyelünk a tartásra, a tartás javításra, mert ugye várandósan megváltozik a testtartás, szülés után aztán még jobban. Ezt tapasztaltam én is magamon, hogy ugye a szülés után szoptatás, nőnek a mellek, tartás romlik egyből. Sokat cipeljük a babát, rosszul fogjuk, tehát minden óra a tartásjavítással kezdődik, tartásjavító gyakorlatokat végzünk. Én is minden órán mondom, hogy figyeljünk erre, figyeljünk arra, és így szépen így berögzül az anyukáknak, és majd otthon is eszükbe jut, hogy mit is mondtam én nekik, és hopp, húzzuk ki magunkat.
1: Melyik szokott lenni az a pont, amikor az anyukák már kezdik elveszteni a motivációjukat? Tapasztaltad már ezt? Szokott lenni egy ilyen?
0: Igen. Hát általában a fáradtság az, ami elveszi a motivációjukat, ugye a sok éjszakázás, a rengeteg napközben a rengeteg feladat, így háttérbe szorul általában a mozgás az anyukáknál emiatt. Inkább szülés utáni időszakban persze eléggé. Sokan vannak, akik készültek erre az időszakra, de végül, mikor oda kerülnek, teljesen másként élik meg. Nagyon nehéz, nem számítottak erre, hogy mennyire nehéz, mennyi teherrel jár, és így háttérbe szorulnak általában, magukat háttérbe szorítják, és így a mozgás is háttérbe szorul. Ezért tartom én fontosnak, hogy online formában is elérhetővé váljon a torna, és otthonról is. Például egy nehéz éjszaka után nem érek el a terembe, a nagy forgalomba, meg minden, nem érek el, de otthonról becsatlakozok. Be lehet csatlakozni a tornákra otthonról, vagy van kimondottan online torna is, de viszont aki az online tornát választja, az első pár alkalomnál jó lenne találkozzunk. Ugye én minden óra előtt megvizsgálom amúgy is a hasukat, és hogy lássam, ugye jobban lehet javítani, mint otthonról online.
1: Hogy kell elképzelni ezeket az online alkalmakat, vagy ezt a lehetőséget? Ugye a teremben vannak, akik élőben végzik a gyakorlatot, és akkor van olyan, aki bekapcsolódik, és
0: olyan
1: látja
0: is
1: az edzőt, és akkor ő is csinálja együtt.
0: Igen,
1: azokat,
0: olyan
1: akik
0: is
1: élőben
0: van, vannak ilyen vagy... hibrid órák, hogy vannak, akik a teremben vannak, én viszem a laptopot, és ugye engem mutat a kamera, és akkor végzik ők is otthon, így nem maradnak le. Vagy olyan is van, hogy én is otthonról vagyok, és ők is otthonról, és úgy közösen tornászunk. Vagy olyan is történt már, hogy felvetettem az órát, és elküldtem, és otthon megcsinálta, mint házi feladat. Otthon bepótolta. Inkább én szeretem így csinálni, mint hogy ne tornáztanak semmit. Hogy legyen meg az a legalább a heti egy, ugye. Sokaknak, sokan heti egyszer járnak csak. És ezzel is próbálom, hogy legalább az a heti egy óra maradjon. De még mellé persze vannak ilyen előre felvett videóim is, azt is kérhetik, és még tornázhatnak pluszba, tehát nem kell YouTube-on keresgetni azt, amit nem is tudják, hogy jó-e nekik, vagy nem. Én előre tudok küldeni nekik videókat. És visszatérve, hogy ugye elmegy a motiváció, általában, ha valahogy ráveszik magukat, akkor utána ad egy löketet, és akkor jönnek, mert tetszik, és érzik a hatását, hogy milyen jó, hogy egyszer is, ha kimozdultak, vagy ha egy kicsit is mozogtak, milyen jól érzik magukat utána. És eléggé motivál ez a közösség is, hogy fáradt vagyok, de mégis elmegyek, mert szeretnék találkozni is velük, meg beszélni a más anyukákkal, meg kérdéseim vannak. Úgyhogy ez is motivál. De aki eljön egyszer, nem bánja meg általában.
1: Ugyanide tartozik szerintem a következő kérdés is, hogy miért fontos, hogy az anyukák ne kényszerként fogják fel ezt az alkalmat, hanem lehetőségként?
0: Hát fontos, mert hogyha kényszerként fogják fel, hogy muszáj tornásszanak, az akkor negatívan hat, ugye. Amúgy is nagyon sok elvárás van az anyukáktól, hogy nézzenek ki, mindent látnak, hogy ki hogy néz ki, ő is szeretne úgy kinézni. Sok feladat, pihenjél sokat, mindenki azt tanácsolja, pihenjenek, de ez nem is olyan egyszerű, ugye. És hogyha még az is, hogy most mozogjál, ez is egy ilyen kényszer lenne, hogy muszáj mozogjál, akkor ez ugye negatívan hat. Sokkal jobb, hogyha ilyen ajándéknek, meg lehetőségnek vesszük, és akkor viszont pozitív hatása van, feltölt, ugye, önbizalmat, nő az önbizalmunk, ahogy egyre jobban érezzük, ahogy erősödünk, visszatalálunk szép lassan önmagunkhoz.
1: Mondtad azt is, hogy jobb, hogy az anyukák inkább tőled kérjenek javaslatokat internetes videóanyagokra. Mi az, amit az interneten találunk, hogyha gyakorolnánk, akkor az miért lenne jó, miért lenne kevésbé jó? Tehát így az internet felületesen kezeli ezt a mozgásfajtát, vagy nem igazán létezik olyan minőségi tanácsadás a szociális médiában, vagy a YouTube-on például, ami inkább hasznunkra váljon? Vagy erről mit tudnál elmondani?
0: Biztos vannak jó gyakorlatok, de az a helyzet, hogy nagyon sok van, rengeteg van, és egyszerűen nem tudod, hogy most melyik a jó neked. Most az ilyen YouTube videók, meg ezek a videók nem tudják, hogy te most pontosan hol állsz, hogy mennyire van szétnyíva a harizmod. Sok olyan videó terjeng a neten, hogy ilyen nagyon, tehát szétnyílt hasizom barát gyakorlat, de nem egyből. Tehát nem ez kéne legyen az első lépés, mint ahogy mondtam, az RTM módszer, ez a fokozatosság. Tehát az alapoktól szépen haladunk majd oda, amit lát a YouTube-on, vagy a videókban. És az RTM módszernél is például jelen van az utánkövetés, tehát figyeljük, hogy halad. Nem az van, hogy például elküldök 10 videót, csinálja, és kész. Tehát figyeljük, még ellenőrizzük, ahogy halad. Tehát nagyon sok videó van tényleg, de nem biztos, hogy nekünk megfelelő. Persze
1: vagy,
0: olyan is
1: vagy
0: van,
1: nem
0: ami
1: abban a
0: fázisban. Persze biztos van olyan is, hogy azt írja, hogy szétnyit hasizom barács közben, nem az. Na,
1: Tehát jobb, hogy egy szakember lássa,
0: Jobb, igen.
1: És úgy egy szűrőn keresztül
0: Igen.
1: átgondolja az egészet, hogy végül is megéri, vagy sem azok alapján tornázni. Hogyha valaki eldönti azt, hogy tudatosan szeretne mozogni a várandóság ideje alatt és szülés után, akkor, és akár ezeket a technikákat szeretné alkalmazni, ezeket a módszereket, amelyekről beszámoltál, akkor mi lenne a folyamata annak, hogy ezeket meg is valósítsa? Tehát hogy szokott történni, ha egy anyuka meg szeretne keresni, akkor mi történik első fázisban, miről szoktatok beszélgetni, és akkor hogyan juttok el odáig, hogy akkor együttműködve leteszitek az alapjait ennek a tudatos mozgásnak?
0: Hát felkeresnek ugye engem, és akkor utána elmondják, hogy most épp várandósak, hányadik hétben vannak, vagy szülés után mennyivel vannak. Olyan is van, hogy még a gyermekágyban vannak a szülés után 3 héttel, de már érdeklődnek, hogy mikor jöhetnek, akkor megmondom, hogy megkérdem, milyen módon szült, mennyit várjon, mikor úgy érzi magát, és ha az orvos is megengedte, ugye akkor jöjjön, szóljon nekem, és akkor folytatjuk tovább a kommunikációt. Egy ilyen egészségügyi kérdőívet kell kitölteni, ahol rákérdezek egy-két dologra. Tehát, vagy ha nem is töltődik ki a kérdőív, akkor szóban ugye megejtjük, hogy van-e valami panasza, van-e itt, hol fáj. Az első órán megvizsgáljuk a hasat. Más egészségügyi problémákra is rákérünk, például van-e gerincsér, van-e már, tud-e már róla, hogy van hasfali sérve, köldöksérve. És akkor úgy kezdjük a tornát. Egyénre szabottan.
1: És a visszajelzés az, hogy szokott történni a fejlődésről? Azt személyesen, amikor vannak a torna alkalmak?
0: Igen, igen. Olyan is van, hogy már tudják, hogy ugye, hogy vizsgálják maguknak a hasizmukat, már otthon maguknak nézik, van, hogy én is nézem, ugye, hogyha járnak rendszeresen, akkor én is látom a fejlődésüket, és jöhetnek az erősebb gyakorlatok. Tehát ilyen csoportos órát úgy lehet elképzelni, hogy van, aki a kezdőbb gyakorlatot végzi, van, aki a nehezebb, középhaladóbbat, mindenki annak függvényében nagyon figyelünk a szétnyit hasizomra. Tehát, hogyha valakinek van egy nagyon nagy eltávolodása, akkor az alapabb gyakorlatokat végzi. Akinek csak épp, hogy a limiten van, akkor átmegy ő is ezen az alapokon, de hamarabb kapja a nehezebb gyakorlatokat. Persze ők is, mi torna közben figyelik magukat. Tehát érzik, hogyha én mondom is nekik, hogy most már csináld azt, de érzi, hogy nem oké, akkor jelzi, és akkor visszatérünk, és akkor még folytatjuk a könnyebbel, és újra még erősödünk, és akkor megyünk tovább. Tehát fontos várandósan is, meg szülés után, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha valami nem jó, érezzük, hogy nem úgy tudjuk tartani a derekunkat, akkor nem erőltetjük, mert ugye rosszat csinálhatunk vele.
1: Uh-huh. Egy torna alkalmon körülbelül hány anyuka vagy jövendőbeli anyuka szokott részt venni? És mennyire tud odafigyelni a szakember arra, hogy tanácsot adjon személyesen is a résztvevő anyukáknak?
0: Hát ez függ a terem nagyságától is, de hát már 10 személy fölött már kicsit nehéz.
1: Uh-huh. És körülbelül ez szokott lenni az a létszám, ami...
0: Hát olyan 8 maximum, inkább az úgy biztosabb, mert nem lehet annyi fele figyelni, főképp, ha még online is valaki becsatlakozik, akkor na, igyekszem, de én már úgy látom már távolról is, hogy kinek mi, meg elég sokat magyarázzuk is, nagyon sokat mondom, és úgy van, hogy ismétlem is magam minden órán, hogy most figyeljünk oda, így csináljuk, ezt csináljuk, és ezzel még nekik is rögzül. Ha otthon neki fognak tornázni, akkor már tudják, hogy ez így, ezt így, ezt így, erre figyeljünk. De úgy ismétlem magam elég sokszor.
1: Hogyha valaki többet meg szeretne tudni ezekről a módszerekről akár, amelyekről beszámoltál, vagy bármiről, ami azzal kapcsolatos, amiről ma beszéltünk. Vannak-e anyagaid, amiket megtekinthet, vagy hol érhetnek el az emberek téged?
0: Az internetes felületeken, a Mami Moves néven, ott is Facebookon is, Instagramon is, és van weboldal is, www.mamimoves.ro. Uh-huh. Itt találnak anyagokat is, elérhetőséget, több információt a tornákról, és bármikor nyugodtan írhatnak nekem.
1: Zárásként mi lenne az a gondolat, amivel bátorítod azokat az anyukákat, akiknek esetleg most felkeltettük a figyelmét a tudatos mozgásra? Mit mondanál el itt nekik?
0: Hát azoknak az anyukáknak, akik szülés után vannak, azt mondanám, hogy legyenek türelmesek magukkal, ne akarjanak egyből beleugrani a mély vízbe, mindenki szépen lassan essen át a regenerálódáson, kérjen szakértői segítséget, ne csak úgy fejből ész nélkül vágjunk bele a dolgok a tornának, és a várandósoknak is, hogyha minden rendben van, az orvos, minden orvos javasolja, hogy menjenek, ha nincs semmi komplikáció, persze. Tehát fogjanak neki, mozogjanak, hogyha nem is akarnak eljárni ilyen várandós tornára, akkor legalább menjenek hosszú sétákra, de a legjobb, hogyha ott már várandósan odafigyelünk egy-két dologra, hogy később szülés után könnyebb legyen nekünk.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél minket a várandósági időszakba és szülés utáni időszakban ezen a témával, és hogy felvilágosítottál minket arról, hogy mennyire fontos a tudatos mozgás. Örülök, hogy itt voltál, remélem, hogy te is jól érezted magadat, és nagyon nagy szeretettel még visszavárlak.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Láposi Dorottya gyógytornász volt a vendég, meghívottam, és vele együtt a tudatos mozgásról beszélgettünk, ami azt az élethelyzetet érinti, amikor az édesanyák, a jövendőbeli édesanyák próbálják a testüket megerősíteni. Remélem, hogy tetszett a mai beszélgetés, és hogyha igen, akkor nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is. De mindaddig minden jót és sok egészséget. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom,

Ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Bibliai ABC.
1: Boldog vagyok, hogy együtt tanulmányozhatjuk a mi atyánknak különböző gondolatát, különböző kérelmeit. Hatodik kérelemnél tartunk, és egyben az utolsó kérelemnél is. Én úgy gondolom, hogy nincs közöttünk egyetlen olyan ember sem, akinek az életben nem volt problémája. Éppen azért, amikor problémába vagyunk, a hatodik kérelem az a kérelem, amely pont ezt hozza magával, hogy van segítőnk. Amikor mi már úgy látjuk, hogy most már minden szakad, az utolsó reménysugár is tova tűnik, akkor van segítőnk, aki segítségünkre lesz, akkor, amikor különböző kísértések ütik fel a fejüket az életben, különböző problémák. Mivel ez a hatodik kérelem szó szerint így hangzik, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ugye a záró része. De maga a hatodik kérelem ezt tartalmazza. Ez első része ennek a mondatnak nagyon nehezen érthető. Mert ugye így hangzik, ne vigy minket kísértésbe. Ebből úgy tűnik, ebből a kérelemből, mintha Isten vinne bennünket a kísértésbe. A valóságban, a gyakorlatban ez egészen másként van. De itt van a második része ennek a kérelemnek, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Amikor ilyen nehéz igehelyhez érkezünk, akkor szeretnék néhány nagyon jó, fontos, gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan tudjuk megérteni a Szentírást. Azonban az előtt szeretném megismételni azt, amit megemlítettük. Ez a hat kérés egész életünket magába foglalja, ugyanúgy, mint a 10 parancsolat. Hangsúlyoztuk a mi atyánk tanulmányozása kezdetén, hogy azt nem csak imádkozni kell, hanem a mi atyánk szerint élni kell. Legyen az az első, vagy a harmadik, vagy az ötödik, vagy akár az utolsó kérelem is, a mi atyánk szerint élnünk kell. Csak hogy úgy leellemezzük ezt, próbáljuk visszaemlékezni a kérelmekre, amikor az első kérelemben ott van, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor ki az, akinek meg kell szentelni az Isten nevét? Hogyan tanultuk? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik mi imádkozzunk? Nekünk, akik mi imádkozzunk, egyértelmű. Tehát utána minden nap mutassátok meg a jó életetek. Szenteljük meg a mindenható Isten nevét. A második kérelemben azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Hát, hogyha mi hívjuk, vagy kérjük Istent, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, akkor nekünk fogadnunk kell őt, amikor elhozza az ő országát, és nekünk készülnünk kell a vele való találkozásra. Tehát az Istenbe bízó ember mind a két országra gondol. Miért? Mert akkor, amikor tanulmányoztuk a második kérelmet, akkor hangsúlyoztuk azt, hogy van Istennek kegyelmi országa, és van dicsőséges országa. És Isten minden ember szívében szeretné felállítani a kegyelmi országot, hogy majd az ő dicsőséges második eljövetelekor örök élettel ajándékozhassa meg mindazokat az embereket, akiknek szívében Isten felállította a kegyelmi országot. A harmadik kérelemnél pedig az, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Teljesen összekapcsolja is az Isten és az ember akaratát. Kinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Az angyaloknak, vagy nekünk, akik könyörgünk, akik kérjük a mi atyánkban azt, hogy legyen meg a te akaratod. Tanultunk erről részletesen, tehát nekünk kell cselekednünk az Isten akaratát. Láttuk azt is, amikor erről tanulmányoztunk, hogy hol található meg az Isten akarata. És nagyon egyértelműen tanít bennünket Isten a Szentírásban, hogy a Szentírás az, ahol megtalálható az Isten akarata. Ha pedig már a mi atyánkban ezt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, ahhoz, hogy mi cselekedni tudjuk az Isten akaratát, nekünk ismernünk kell az Isten akaratát, amely a Szentírásban van. De hogyan ismerjük meg, ha nem olvassuk? Van-e egyáltalán más módja az Isten akarata megismerésének, ha mi nem olvassuk a Bibliát? Van? Nincs. Tehát akkor egyszerűen mit mondunk el? Istenem, én szeretném, én akarom teljesíteni a te akaratodat, amiképpen az angyalok teljesítik fenn a mennyben. De én nem tudom, hogy mi a te akaratod. És én ezért hátralevő földi életemben naponta tanulmányozni szeretném a Szentírást, hogy először megértsem, mi a te akaratod, és ahogy tanultuk akkor, Isten nem csak arra tanít bennünket, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát, hanem arra szólít fel, vagyis azt az ígéretet adja, hogy ő segíteni kész minden embernek megcselekedni az Isten akaratát, ha kérjük a segítséget. És különben is másként nem lehet megvalósítani az Isten akaratát, mert együnknek sem nincs annyi lelki ereje, hogy az isteni elveket megvalósítsa, hanem csak úgy vagyunk képesek kiélni az isteni elveket, hogyha Isten segít bennünket. Utána tanulmányoztunk a negyedik kérelemben a testi és a lelki kenyérről. Mind a kettőre szükségünk van, és tessenek figyelni, hogy az Isten akaratát, tehát a Szentírásban találjuk meg, Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tehát fizikai kenyérrel, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik, ami azt jelenti, hogy nekünk szükségünk van testi kenyérre, természetes, hogy fenntartsuk a mi testi egészségünket, és legyen fizikai erőnk. De mikor lesz lelki erőnk? Lehet-e nekünk lelki erőnk akkor, ha nem táplálkozunk a Szentírással, a lelki kenyérrel? Lesz? Nem. És akkor mi történik? Tanultunk arról, hogy olyan gyorsan felborul az egyensúly. Mert fizikailag táplálkozunk, lelkileg nem. És mivel csak az egyik féle táplálékot fogyasztjuk, a másikat nem, ezért van az, hogy gyorsan megharagszunk, gyorsan begurulunk, gyorsan felemeljük a hangot, de hogyha mind a két táplálékkal táplálkozunk, vagyis mind a két kenyérrel táplálkozunk, akkor nem tud bennünket olyan könnyen kihozni bárki a sodrunkból, és minél több tapasztalatot szerzünk a Jóistennel, annál türelmesebbek, higgadtabbak leszünk, és valóban nem fog tudni az másik ember kihúzni a sodrunkból. Ez pedig egy csodálatos tapasztalat, amikor az ember erre eljut. Utána tanultuk azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ha mi békességben vagyunk Istennel, akkor kivel leszünk még békességben? Önmagunkkal és fele barátainkkal. Mert az az ember, aki megtapasztalja az Isten segítségét, és aki megbékül Istennel, annak Jézus Krisztus egy csodálatos ígéretet ad, mely János evangéliuma 14 rész 27. versében van feljegyezve, és Jézus így mondja el: az én békességemet adom néktek, és én nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ki az, aki kész adni a maga békességét? Jézus. És ez egy óriási ígéret. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus soha senki nem tudta kihodni a sodrából egész föld élete alatt. Még Júdás sem, aki elárulta. Tehát egy gyönyörű mintakép, egy életpélda Jézus Krisztus mindannyiunk számára. És ime itt a hatodik kérelem: ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez végsősorban nem más, mint könyörgés a győzelemért. Hogy Istenem, segíts meg, hogy nekem, amikor különböző oldalról próbára van téve a hitem, amikor a sátán megpróbál engemet, akár ismerőseim által, vagy a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyerekem, vagy a szomszédom által, akkor én nekem adj kellő erőt, hogy én hűségesen, tisztán, békességesen nyugodt lelkiismerettel meg tudjam oldani a problémát, és győzedelmeskedni tudjak. Mondhatom azt, hogy a mi atyánknak az első és a hatodik kérelme különösen nehéz a megértésre. Elég sokat időztünk, ahogy vették észre, akik jelen voltak, amikor az első kérelemről tanultunk, hogy szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudja egy bűnös ember megszentelni az Isten nevét? Mi ezt akkor részletesen kifejtettük, részleteiben tanulmányoztuk, és ezért a hatodik kérelemnél is ugyanezt szeretnénk tenni, mit kell tennünk, amikor a Bibliában nem értünk valamit. Márpedig nagyon gyakran történik, én számos emberrel beszéltem már, és emberek elpanaszolják, hogy hát tudja, én olyan szívesen olvasnám a Bibliát, olyan sokszor nekifogtam már, próbálgattam elejétől, hátuljától, közepétől, és én sehogy sem nem tudom megérteni a Bibliát. És vannak dolgok például megértettem. Megértettem azt, hogy Jézus Betlehemben született, azt is megértettem, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, de ott van olyan sok minden, amivel egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Mit tegyünk ilyen esetben? Ime néhány jó tanács. Olvassuk el a körülötte levő szövegeket. Tehát olvassunk el néhány Biblia verset előbb, majd utána olvassunk el utóbb. Sok esetben a szövegkörnyezet segít abban, hogy megértsük azt az egy dolgot, amit nem tudtunk addig megérteni. Íme a következő tanács. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. Mi is ezt fogjuk tenni, mert az első részét nagyon nehezen vagyunk képesek megérteni, hogy ne vigy minket kísértésbe, de azt, hogy szabadíts meg a gonosztól, azt már meg tudjuk érteni. Nagyon is könnyen megérthető, tehát mi ezt fogjuk gyakorolni, hogy a mondatban, vagyis a mondatnak azt a részét kezdjük el először tanulmányozni, amelyet könnyen meg lehet érteni. És igen, még egy nagyon jó tanács. A könnyebben érthető részhez keressünk párhuzamot a Bibliában. És még világosabb lesz az, amit könnyebben meg lehet érteni, és így lassan és fokozatosan eljutunk addig, hogy azt a nehezebben érthető részt, és ez az ilyen párhuzammal rendszerint meg tudjuk érteni. Ezek nagyon gyakorlati tanácsok, és azért is gondoltam, hogy én is személyesen, mint lelkész, alkalmazom ezeket a tanácsokat. Hát miért nem osztanám meg, vagy ezeket az elveket, hát miért nem osztanám meg akkor kedveseimmel, önökkel is, mindenkivel, akik tudom, hogy szeretik az Úr Jézust, és szeretik tanulmányozni a Szentírást, hogy még inkább megértsék azt. Jézus nem kér kedvezményes életet azok számára, akik bíznak benne. Hát itt azért szeretnék időzni, én nem egyszer találkozom emberekkel, és azt mondják, hogy nézze, én minden reggel imádkozok, én vallásos ember vagyok, én minden egyházi rendeletet megtartok, én mindenben törekszem úgy élni, ahogy én tanultam a szüleimtől, és képzelje el, hogy nekem is vannak problémáim. Hát kedveseim, ígérte valahol Isten azt, hogy az Isten benne bízó embereknek nem lesz problémájuk. Ígérte? Nem. Sőt, Isten arra tanít bennünket, hogy mi ne kérjük Istentől azt, hogy mi kiváltságosabb helyzetben legyünk a másik embernél. Például Jézus Krisztusnak, ha jól emlékszem, Máté Evangélium a 5. rész 45. versében egy nagyon szép dolgot mond el. Isten, Jézus közli velünk azt, hogy ő nem tesz különbséget, például azt mondja, hogy eső hullik az annak a földjére is, aki nem hisz Istenben, aki káromolja, és eső hull annak a földjére is, aki imádkozik Istenhez, és neki szolgál. Tehát Isten nem tesz különbséget, hogy a benne bízó embernek a földjére esik az eső, az Isten tagadó ember földjére nem esik az eső. Isten azt mondja, hogy ezt ne is várjuk el. Ez nem fog megtörténni. Néhány dolgot még nézzünk meg. János Evangélium a 17. rész 15. versen, ugye ez Jézus Krisztus főpapi imája, és ezt mondja el. Így imádkozik Jézus Krisztus az atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus Krisztus

Attól mi az, hogy gonosz? Ki a gonosz? Hát először ki a gonoszság forrása? Hát a sátán. Jézus azt mondja, hogy őrizd meg akkor őket, a sátán fennhatósága alá ne kerüljenek. Ó, ez Krisztusi lelkület, és ez az, amire nekünk mindannyiunknak szükségünk van. Tehát nem azt kéri, hogy változtassa meg a körülményeket, hanem belül szabadítson meg bennünket a rossztól. Kedveseim, ez egy hatalmas bibliai elv. Jézus Krisztus nem a külsőséget akar, külsőt akarja jobbá tenni, hanem hol akar bennünket megváltoztatni. Belül. Lehetséges, hogy most ez a példa, amit mondok, túl egyszerűnek tűnik. De kedveseim, mi könnyebb felvenni egy ünneplő ruhát, vagy jellembe megváltozni? Tehát levetni a szennyes ruhát, és felvenni a tiszta ruhát. Vagy pedig jellembe megváltozni. Melyik a könnyebb? Ugye, hogy ez sokkal könnyebb. És sajnos az emberek sokszor ezzel elégszenek meg a hit dolgai terén. És ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus azért könyörög az Atyához, és arra tanít bennünket, hogy mi ne arra törekedjünk, hogy külső vallásos formaságokat tanuljunk meg és öltsünk magunkra, hanem jellemünk mélyén, lelkünk mélyén, ami indulatosságunk, ami belső emberünk, ott történjen változás. Mert akkor, ha belülről kifelé történik a változás, akkor az igazi változás lesz. És tudják, hogy milyen különös? Most elárulok valamit. Úgy meglátszik egy-egy emberen, hogy megvan-e benne a Krisztusi béke, vagy nincs. A bennünk levő Krisztusi béke kiül az arcunkra. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus így mondja el, hogy a szem lámpása a testnek. Vagy pedig egy másik helyen találjuk egy népszólásban, hogy a szem a testnek tükre, az egészségnek a tükre. A szemünkből kiragyog, vagy kiborul az, ami a lelkünk mélyén valóságban benne van. Ezért Jézus Krisztus Péter apostol által ezt mondja el 1 Péter 1:5-ben, akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Kedveseim, amikor a sátán kísért bennünket, ha mi hűségesek vagyunk hozzá, akkor ima az ígéret, ki fog bennünket megőrizni hit által az üdvösségre? Isten. Hogyan? Isten hatalma által. Istennek van hatalma arra, hogy embereket megőrizzen az üdvösségre. De kitől függ az, hogy önöket és engemet Isten meg tud őrizni az üdvösségre? Tőle vagy tőlünk? Tőlünk. Ha mi kérjük, ha mi akarjuk, ha mi törekszünk, hogy szívből tesszük azt, amit Isten mond, és mi készek vagyunk lemondani a rossznak a cselekvéséről, és erőt kérünk Istentől, hogy mi győzedelmes életet éljünk, akkor Isten hatalma megőriz bennünket az üdvösségre. Hát kedveseim, engedjék meg, hogy egész közelről, egész nyíltan mondjam ezt el. Mit ér az életünk, ha Isten hatalma nem őriz meg bennünket az üdvösségre? Mit ér? Semmit. Tehát akkor Istennek itt van az ígérete. Megszívleljük-e Istennek ezt az ígéretét, és elmondjuk-e Istennek, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én neked engedelmes, szófogadó életet éljek, és hogy a te hatalmad, mert te hatalmas vagy arra, te őrizd meg engemet az örök életre. Te adj, őrizd meg a gonosztól, nekem adj erőt, hogy ellenálljak sátán minden kísértésének. Most már kezd derengeni az, hogy ugye ne vigy minket kísértésbe. Hogy nem fog Isten bennünket kísértésbe venni? Kitől függ az, hogy mi belesétálunk-e a kísértésbe, vagy nem? Mi tőlünk? És ő tanácsol bennünket, ő ígéreteket ad a Szentírásban, és nekünk elmondja, hogy ő kész segíteni, és ő kész megóvni az kísértésektől. Mert csak így lehet
ereje ellenállni az embernek a kísértésének.

kérdéseknek. Mikor? Ha egyszerűen egyesülünk Istennel, és Isten hatalma őriz bennünket. Tovább, Isten belül akar megerősíteni bennünket. Soha, kedveseim, ne arra törekedjünk, hogy mi külsőleg mutassuk a vallásos formát. Ne elégedjünk meg ezzel, mert egyetlen ilyen ember nem fog Isten országgal örököse lenni. Jézus belülről akar megváltoztatni bennünket, és hol? A gondolkodásunkban. Csodálatos az isteni megújítási mód. Isten azt akarja, hogy mi először értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Hogy itt elménkbe tisztázzuk le, hogy számunkra világos legyen az, hogy igen, ez az igazság, én így akarok élni. És amikor a gondolatunkban megtörténik ez a változás, akkor a Szentlélek Isten vágyat kelt bennünk a jónak, annak, amit értelmünkkel felfogtunk, annak a megcselekvésére. Ez egy folyamat. Ez nem történik meg se egy nap, se egy hét alatt. A Szentlélek Isten nélkül senkiben nem jelenik meg ez a vágy a jónak a megvalósítására. Vagyis, amikor megértettük az Isten akaratát, és kérjük, hogy a Szentlélek Isten segítsen bennünket, hogy mi azt meg is cselekedjük, ez a vágy ő általa erősödik meg. És akkor jön a harmadik, az pedig az indulat. Tehát a mi egész lényünk, gondolkodásunk, vágyunk és indulatunk, mi meg szoktuk cselekedni a jót. És tudják, hogy mi fog történni? Mi meg szoktuk cselekedni a rosszat. Ez természetünk. De tudják-e, hogy mitől függ az, hogy mi megutáljuk a rosszat? Ha mi megszeretjük a jót, megszeretjük Isten igazságát, megszeretjük magát Istent. Mert hogyha mi igazán, tiszta szívből szeretjük az örökké létező Istent, és a mi szeretetünk mind fokozottabb és erősebb lesz Isten iránt, mi annál inkább meggyűlöljük a rosszat. Mert mi vagy egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük, vagy az egyiket gyűlöljük, és a másikat szeretjük. Ugyanazt mondtam el, csak más szavakkal veszik észre. Tehát vagy a jót szeretjük, vagy a rosszat. Vagy a jót gyűlöljük, és a rosszat szeretjük, vagy fordítva. Ez van. Azonban Isten így kész segíteni nekünk, és akar is segíteni, és amikor az van az utolsó kérelemben, hogy szabadíts meg a gonosztól, hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is történik ez. Kedveseim, én nem szeretném, hogy bárki megsértődjön azon, ahogy fejtegetem az igét. De szeretném tisztán és érthetően, őszinte szívből tenni ezt. Amikor mi kimondjuk ezt az utolsó kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt úgy gépiesen szoktuk általában a mi atyánkban elmondani, vagy szívből fakadó kérelem. Én nem tudom, nem is kérek választ. De önök tudják azt, hogy szokásból, ahogy az első, második, ötödik, úgy következik a hatodik kérelem is, és mi mondjuk, annélkül, hogy az áthatná a mi egész lényünket és gondolatunkat is, és a mi szavunk az egy őszinte vágyjal, szívből fakadóan hangozzon el. Ez az egyik fontos lényeg. Mert a 19. Zsoltár 13 és 14. versben ezt mondja a zsoltáros: titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Először próbáljunk egy néhány szót ejteni erről. Kedveseim, általában az emberek nagyobb részénél vannak titkos bűnök. De még mennyire? Ez a titkos bűnöknek több válfaja van, én csak legalább kettőt említek meg. Szeretnénk valamit elrejteni Isten elől? Hát engedjék meg, hogy lehet-e. Hát lehet elrejteni. Nem. Akkor ezek a titkos bűnök, ki elől lehetnek titkos bűnök? Ki elől tudjuk elrejteni bizonyos bűneinket és hibáinkat? Emberek elől. És amikor itt azt mondja, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg engemet, akkor nem azt mondja, hogy Istenem, azoktól a bűnöktől tisztíts meg, ami számodra titkos.
Mert Isten számára vannak nekünk titkos bűneink? Nincs. Akkor melyik bűnöktől? Milyen őszinte fohász az Istenhez? Istenem, én sok mindent elrejtettem. Lehet a férjem, a feleségem. Ki tudja, ki elől? Mert ott tudok elrejteni, és azok lehetnek titkos bűnök. De én arra kérlek téged, hogy ettől tisztíts meg. Szabadíts meg engemet a gonosztól. Szabadíts meg engemet a bűntől. És először is a Zsoltáros a titkosoktól. Majd utána figyeljük, mit mond? Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól. Vannak szándékos bűnök is? Jaj, de még mennyire! És ha jól érezzük magunkat, ha valaki megsértett, hogy mi azt duplán visszatudtuk úgy jó oda mondani, vagy úgy jól megszomorítani. Tessenek megfigyelni, hogy a szabadíts meg a gonosztól a kérelem ezt a két dolgot hangsúlyozza legelőször ki, hogy szabaduljunk meg a titkos bűnöktől és a szándékosoktól. Ne uralkodjanak rajtam! Melyik? Se az egyik, se a másik. Mert tessenek megfigyelni, hogy többes számban van. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Még mindig nem tisztultam meg minden bűntől, de itt azt mondja, hogy abban az esetben, ha én a titkos bűnöktől engemet megtisztítasz, és a szándékosoktól is adsz erőt, hogy én ne tegyek szándékkal, terv szerint ne vétkezzek, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Kedveseim, szeretnénk megszabadulni a titkos és a szándékos bűnöktől? Hát tessék, íme a tanács. Tegyük meg ezt. Tudják, hogy mikor tegyük? Ma este. Mielőtt elmegyünk nyugovóra, boruljunk le ágyunk mellé, és mondjuk el Istennek, a mi saját szavunkkal, azt, ami a szívünkben van, hogy ő segítsen, mert ő akkor meg fog bennünket szabadítani ettől. Amit eddig nem vettem észre, most azt is lássam meg, Uram, az én életemben, hogy semmi rejtve ne legyen én előttem, hogy én ismerjem meg magamat. Uram Istenem, küldd el a te szent lelked, és az világosítsa meg az én elmémet, hogy én tisztán lássam, hogy én milyen vagyok. Nem te, nem a másik, nem a férjem, nem a feleségem, én milyen vagyok. Mert nem az a lényeg, hogy a másik milyen. Az a lényeg, hogy én milyen vagyok. Mert hogyha bennem Krisztus él, akkor én átéltem ezt a tapasztalatot, amiről szó van. Figyeljük meg azonban, hogy mi az emberi jellegzetes a magatartás. Ha ilyen kibeszélés, ilyen szavakat, úgy gondolom, hogy önök is ismernek. Én is emberek ajkáról elcsengő szavakat szavakként írtam le. Ha jobb körülmények között élnék, akkor jobb ember lennék. Igaz ez? Abszolút nem. Olyan sok ember elmondta nekem, tudja, hogyha én nem ilyen borzasztó, gonosz emberek között élnék, akkor is sokkal jobb volnák. Hát, kedveseim, hol élt Jézus? A mennyben, vagy 33 évig itt ezen a bűnös földön, bűnös emberek között? Itt a földön. És ő is elmondott ilyen dolgot, hogy hát én sokkal jobb ember, jobb volnák, hogyha én nem ilyen bűnös emberek között élnék. Nem. Szóval nem ez a győzelem útja. Azonban az emberek sokszor ezt mondják. A következő. Akkor a gazdag emberek túlnyomó része jó ember lenne. A valóságban pedig ez nem úgy van. A vallásos ember különleges kegyelmi állapotba akar kerülni. Én szeretném, Istenem, hogy engemet azért jobban megáldaná, mint azt az embert, aki nem imádkozik. Mert én azért jobbnak érzem magamat tőle. Emlékeznek a vámszedő és a farizeus imájára, hogy hangzott? Hogy imádkozott a farizeus? Azt mondta, én ezt teszek, én azt teszek, én böjtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és nem vagyok olyan, mint az a másik. Soha ezt ne tegyük. Mert ezek emberi jellegzetes kibeszélések. Ha nem azt, még kész Istennek a szemére is hányni azt, hogyha Isten nem adja meg neki azt, amit ő szeretne az ő életében. És még zúgolódni is szokta a keresztény emberek, hogy én annyit imádkoztam, és én nem tudom, hogy Isten miért nem adta meg nekem. A sikertelenségért rendszerint mindenki kit okol. Önmagát, vagy a másik embert? Figyeljük csak meg, ugye amikor még voltak az úgynevezett 5 éves tervek, és amikor a híradóba hallgattuk azt, hogy például jó termés volt, akkor mit mondtak be a híradóba? Mi időbe megszántottunk. Jó magot vetettünk.
és alkalmaztuk a különböző modern kezelési módszereket, gyomírtókat vettünk, műtrágyáztuk, és azért lett jó termés. Kit felejtette ki? Istent. Hát kedveseim, mi legalább ne tegyük azt, akik keresztényeknek valljuk magunkat. Nem mondjuk, hogy én ezt jól megkapáltam, én ezt jól megcsináltam, és mivel én nekem elég sok bölcsességem van, no aztán azért lett minden így és így. Soha ne tegyük ezt. Hányfajta kísértés van? Nézzük meg, hogy melyek a belső kísértések. Róma 7.25. Jó lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Miről is van itt gyakorlatban szó? Kedveseim, amikor a belső kísértésről van szó, melyiket könnyebb legyőzni? A belső kísértést, vagy a külső kísértést? Kedveseim, itt van a válasz ebben az igében. A belső kísértést sokkal nehezebb legyőzni, mint a külsőt. Miért? Azért, mert magunkkal legnehezebb megküzdenünk. Nagyon jó példa az, hogy Nagy Sándor meg tudta hódítani az akkor ismert világot, csak kinek nem tudott parancsolni. Kinek könnyebb nekünk parancsolni? Mindenkinek vagy magunknak? Másnak igen, csak magunknak legnehezebb. Ezért a maga a Szentírásból idézett ige is pont ezt hozza számunkra. Tehát a kísértésekkel belül kell ellenállnunk. És hogyha a szívünk mélyében ellenállunk a kísértéseknek, ó, akkor csodálatos győzelmet fogunk aratni. Sokan úgy gondolják, aki hisz Istenbe, az jó ember. Ez nem így van. Miért nincs így? Azért, mert az, hogy egy ember hisz Istenben, az nem biztos, hogy legyőzte a belső kísértéseket. És maga az, hogy valaki mondja, hogy én hiszek Istenben, az még nem vívott meg önmagával, és belülről is lehet épp olyan, mint minden más ember. Mert maga a hit, az nem tisztítja meg az embert a rossz szokásoktól. Önmagunkkal kell vívnunk a csatát. Önmagunkkal kell tanulni, megtanulni, parancsolni, lemondani dolgokról, önmagunkat háttérbe szorítani, hogy az a másik ember legyen magasabb tőled, az legyen a jobb, az legyen a tekintélyesebb, és én legyek a kisebb. Jézus Krisztus ezt elmondta nagyon szépen. Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolga. És nálunk ez teljesen fordítva van. Én még nem láttam olyan iskolai igazgatót, aki föltörölte volna a folyosót az iskolában. Csak egy egyszerű példa. Tehát Bibliában az értékrend, de Isten részéről egészen más, mint sajnos az, ami a mindennapi életben látható ezen a földön. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, hogy szabadíts meg a gonosztól, akik nem akarják cselekedni a rosszat. És itt van egy másik probléma. Nem tudom, elgondolkodtunk-e azon, hogy miért olyan nehezen mondunk le rossz szokásainkról? Miért olyan nehezen szabadulunk meg attól, ami rossz, amit megszoktunk, 5-10-50 éven keresztül tesszük már? Miért olyan nehezen szabadulunk meg? Én nekem van egy megoldásom, vagyis a Biblia alapján én egy végkövetkeztetésre jutottam. Az pedig a következő. Azért nem tudunk könnyen szabadulni rossz szokásainktól, mert szeretjük őket. Még egy mondat. Második énünké vált. Ha mi azt, ami rossz bennünk, krisztusi értelemmel meggyűlöljük magunkba, könnyű lesz-e megszabadulni azoktól. Igen. Mert miért? Szeretünk-e találkozni azzal az emberrel, akivel összevesztünk 2 nappal ezelőtt? Tehát, ha meggyűlöljük magunkban a rosszat, akkor mi egyszerűen meg tudunk szabadulni nagyon könnyen a rossztól. A hívő emberek is tévedhetnek. Ne aggódjunk, hogyha nem megy egyik napról a másikra. Tévedett Ábrahám, tévedett Jákob. Péter elárulta Jézus Krisztust. János pedig, mikor még Jézus Krisztus tanítványa lett, akkor pedig azt mondta, hogy tüzet hozzál le Jézusom ezekre az emberekre, mert azok nem fogadtak nekünk szót. Micsoda jellemmel találkozunk itt. Azonban van egy gyönyörű példa. Mit értékel Jézus Krisztus minden embernél? Amit Isten értékel, és amit Jézus Krisztus értékelt földi élete alatt, ezek Jézus Krisztus szavai. Máriáról, Mária Magdolnáról, arról a parázna nőről mondta, aki megbánta tettét, és Jézus Krisztus hűséges követője lett, ezt mondta, amit tőle telt, azt tevé. Kedveseim, Isten ezt értékeli. Ki mit telik tőle? Ami tőle telt,
azt megtette. Kedveseim, elmondhatja-e ezt Jézus Krisztus önökről és rólam? Én úgy gondolom, hogy a mai témakörünkben ez a legdöntőbb kérdés. Vajon mi megtettük-e és megtesszük-e az Isten követése terén azt, ami tőlünk telt? Erre gondoljunk, ne felejtsük el Jézus Krisztusnak ezt a néhány szóból álló mondatocskáját, amit Mária Magdolnáról mond. Amit tőle telt, azt megtevé. Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan figyelmeztet bennünket Márk 14:38-ban. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok. A lélek ugyan kész, de kedveseim, mivel van probléma? A test erőtelen. És tessenek megfigyelni, hogyan tudunk mi ellen állni a sátán kísértésének, hogyan erősödhet meg a mi bűnös testünk, aki megszokta cselekedni a rosszat. Először, hogyha vigyázunk, éberek vagyunk, és a másik az, hogy imádkozunk. És egy nagyon gyakorlati dolgot mondok el. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen jellem gyengeségeink vannak. Ismerjük magunkat? Valamennyire igen. Például, én most magamról veszem a példát, hogy senki nehogy megsértődjön. Például, hogyha én irigy vagyok, vagy büszke vagyok, vagy lobbanékony vagyok, akkor nekem mit kell a Biblia szerint tennem? Egyszerűen szó szerint az én gondomat, az én problémámat saját szavaimmal tárjam Isten elé, és mondjam el, Istenem, te látod, hogy én milyen lobbanékony ember vagyok. Én már annyiszor próbáltam legyőzni ezt az én jellemhibámat, de nem megy. De én arra kérlek téged, te adjál erőt. Küldd el a te szent lelkedet, és fékezz meg az én lobbanékonyságomban, akkor, amikor éppen valaki jól oldalba bök, igazságtalan, akkor add, hogy én ezt el tudjam tűrni. Ha én hirtelen vagyok, ha én bármilyen vagyok, ha én fösvény vagyok, szó szerint nevén nevezve saját hibánkat, tárjuk Isten elé, és kezdesén meglátják, hogy Isten milyen csodát fog tenni, és segíteni fog számunkra. Róma 7:18-ban, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelit azt nem találom. Hányszor volt már, kedveseim, hogy azt mondtuk, hogy na én aztán mától kezdve másmilyen ember leszek. Én olyan sokszor megsértettem, legyen az feleségem vagy férjem, és én nem akarom annyiszor megsérteni. És mondják, meddig tartott ez a jó elhatározás? Az első alkalomig. És utána megint csöbörből vödörbe estem. Miért? Mert nem kérjük naponta, ha kell, többször is naponta, Istenem, segíts meg, hogy én meg tudjak szabadulni attól. Másik dolog, amíg eddig beszéltünk a külső és a belső kísértésről, engedjék meg, hogy még ezt is elmondjam, kétféleképpen jut kísértésbe az ember. Amikor az ember belejut, de elkerülhette volna. Ez a leggyakoribb kísértés. Volt lehetősége elkerülni, de nem került el. Ehhez egy példát mondok el, és ezt a példát életemben először az esküvőnkön hallottam a lelkésztől, aki esketetett bennünket. Így hangzik a példa. Egy magasrangú katonatiszt sofőrt keresett. Sokan jelentkeztek. Háromassával hívta be a jelentkezőket az irodájába is. Mikor behívta a három embert, akkor azt kérdezte tőle, mind a háromtól, mondjátok meg, hogy az autót a szakadék szélétől milyen közelre meritek vezetni. És az első azt mondta, én a szakadék szélétől 1 méter távolságban óriási sebességgel tudom hajtani az autót, és biztos vagyok a magam dolgába. Jó, és a másikat kérdezte, azt mondja, az én idegzetem sokkal jobb. Én 20 centire a szakadék széléről bátran vezetem az autót. És akkor hallotta a harmadik, és akkor kérdezte is te, félreállt, és azt mondta, én a szakadék ellen úgy védekezem, hogy minél távolabb elkerülöm. És mit gondolnak, kedveseim, e három sofőr közül melyiket fogadta meg? Tehát akkor mit tegyünk? A kísértésekkel? Kerüljük el! Csak egy másik gyönyörű példa a Bibliából.
Isten azt mondta Évának, hogy ne menjenek ahhoz a fához, ne legyenek oda. És hova sétált oda Éva? Hova sétált Éva? Belesétált a kísértésbe. Tehát ezért van az, hogy az emberek elkerülhetik, és mi is nagyon sok kísértést elkerülhetünk. Nagyon jó tanács van Példabeszédek könyvébe, hogy jó erkölcsöt megront rossz társaság. És ebből született a közmondás, hogy a madara tolláról embert pedig, és mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, ki vagy. Igaz? Tehát akkor kerüljük a kísértést. Amit Isten szerez kísértést, az elkerülhetetlen. Azonban bármikor Isten megengedi, hogy kísértés jöjjön ránk az ő beleegyezésével, akkor Isten mindig valami csodálatos győzelmet hoz. Például Ábrahámról azt olvassuk, hogy Isten megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, vedd a te fiadat, a egyetlenet, és áldozz fel a helyen, amelyet mutatom néked. És ott bizonyította be Ábrahám az ő hitét, hogy valóban szereti a mindenható Istent, mert kész volt fiát is feláldozni. Tehát amikor az ember belejut, de elkerülhette volna, nézzünk egy ilyen néhány példát egészen röviden. Ennek a vége mindig szomorú és tragikus. Tehát elkerülhette volna, de ő maga sétált bele, maga egyezett bele, ő odament. Említettük már az előbb Évát, ami gyönyörű példa. Mi vagyunk az oka? Nem vesszük komolyan a kísértéseket. Isten például tanácsol, de mi nem figyeljük meg. Mert kedveseim, van egy törvényszerűség. Amikor egy ember valamit hazudott, akkor azt legyenek szívesek mondani, hogy ezt a hazugságot mivel lehet lefedni, leborítani. Egy másik hazugsága, csak nagyobbal. És ezt a másik hazugságot mivel lehet leborítani? Egy még nagyobbal. És figyeljük meg, hogy amikor egy ember elindult a hazugság útján, igen, a lejtő lefelé, meg tud-e állni? És kedveseim, erre egy gyönyörű példa, majd később ki fogunk még térni, azért nem akarom előlegezni, most csak egy szót mondok. Péter, ahogy megtagadta Jézus Krisztus, gyönyörű példa az, hogy egy egyik hazugságot a másik követte, a másik hazugságot a harmadik követte. Tehát a hazugságot igazsága nem lehet betakarni, mert Péternél is ott van ott, amikor egymás után tagadta Jézus Krisztust. Azért mondom, hogy ezért az igazmondás legyen a mi erényünk. Tudják, hogy milyen jó érzés az, amikor visszahallja az ember, hogy beszélgetnek emberek, és valami hírt közölnek, és azt mondja, hogy ugyanaz kimondta. És akkor elmondja, hogy az az XY. Ja, ha az mondta, akkor biztos úgy van. Milyen érzés az, hogyha például rólunk mondják ezt el? Az biztos úgy van. Jó. Tehát, de hogyha azt mondják, hogy ki mondta az, akkor az biztos nem igaz. Tehát milyennek ismernek bennünket az emberek? Harmadik nagyon fontos dolog, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Ne elégedjünk meg a szándékkal, hanem törekedjünk annak megvalósítására. Az ember nem veszi komolyan a rossz természetét, tehát a saját rossz természetét. Következő dolog, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve, mondta valaki. Nem elég a jó szándék, a jónak a cselekvése szükséges. Istenem, a világ rossz. Ha meggyógyítod, én is jobb leszek. Ha körülöttem az emberek jobbak lesznek, én is jobb leszek. Ez sohasem állja meg a helyét a Biblián. Ha nem győzzük le bűnös természetünket, az fog legyőzni bennünket. Vagy az egyik, vagy a másik. És kedveseim, akkor mától kezdve hogyan induljunk el? Elindulhatunk-e ma ezzel az elvvel, hogy Istenem, én egy dolgot megértettem ennél, az utolsó kérelemnél, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Hogy te azt akarod, hogy én, mint bűnös, gyarló ember, legyőzzem az én saját bűnös természetemet. És ez élet-halál harc. Vagy bűnös természetem győz, vagy ki? Vagy én? Mit szeretnénk, hogy melyik győzön? A bűnös természetünk győzöl le bennünket, vagy pedig mi azt? Ezt kell elhatároznunk. Mindenkinek a saját természete felett kell győznie. A győzelem receptje Jézus szavai szerint az ima és a vigyázás. A győzelmes élet két forrását szeretném megemlíteni. A tiszta gondolkodásra jutás. Kedveseim, állítsunk őrt a mi szemünk, a mi fülünk, a mi orrunk és a szánk elé. Állítsunk őrt.
Mert kedveseim, említettük azt, hogy amit teszünk, azzá leszünk. De az értelmet is tápláljuk valamivel. Ezért nem tudom, hogy kimondhatom-e a következőt. Ne nézzünk meg akármit a tévében, ne hallgassunk meg akármit a rádióban, nézzünk és hallgassuk azt, ami épít. De ami a mi erkölcsi tisztaságunkat, ami tiszta gondolkodásunkat beszennyezi, azt ne nézzük, azt ne hallgassuk. Mert az végsősorban tönkretesz bennünket. Természetünk legyőzése, a bűnös természetünk legyőzése a legfontosabb, és erre ügyeljünk, ezt tegyük meg. Tiszta gondolkodásra jutás, de hogyan? Jakab levelében van egy gyönyörű tanács. A harmadik rész 10-től a 12-ig olvasom kivonatosan. Ugyanabból a szájból jő ki az áldás és az átkot. Hadd kérdezzem, megy ez? Gyakorlat ez? Sajnos. És kiknél? Az ateistáknál vagy a keresztényeknél is. Megtörténik az, hogy egy vallásos ember imádkozik szájával, és ugyanazzal a szájjal lehet, hogy 5 perc után már káromkodik. Megtörténik? Akkor tessék megfigyelni, hogy mit mond Isten szava. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeze édes és keserűt? Igen, csörgedez? A forrásból jön? Akkor mit jelent? Hú, most egy nagyon nehéz dologhoz jutottunk el. Mert nagyon őszintén szeretném ezt még elmondani. Kedveseim, vagy amikor édes víz jön ki a szánkból, akkor vagyunk képmutatónk, vagy akkor, amikor keserű. De az egyik biztos. Egyik biztos. Nem tudom, érezzük-e, hogy ebben az utolsó kérelemben Jézus Krisztus mekkora metsző igazságokat tár elénk. Vesszük észre, hogy ezt nem elmondani kell. Ezt kiélni, ezt megvalósítani, ezt gyakorolni a szürke hétköznapokban, amikor mindenféle fajta emberrel körül vagyunk véve. És tessék megfigyelni az utolsó szót. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Nem adhat. Az nem igazi. Valamelyik a kettő közül. Ezért, kedveseim, én hiszem azt, hogy mindannyian szeretünk imádkozni. De akkor a mi szánkból csak édes víz jöjjön ki. Keserű ne. De nem csak az imáról van szó. Kedveseim, hogyha a Szentlélek Isten megtisztította a mi ajkunkat, a mi lényünket belől, akkor mi nem fogjuk a másik embert ócsárolni sem. Mi nem fogunk rágalmazni. Mi nem fogjuk kicsinyíteni a másikat. Mert a Bibliában Isten azt mondja, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Mit mondott keresztelő János Jézussal kapcsolatban? Neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállnom, megkicsinyülni. És kedveseim, ez a mennyei elv, mi pedig oda készülünk. És ezért tanít bennünket ilyen döbbenetes módon Jézus Krisztus a mi atyánknak az utolsó kérelmében. A természetünk a legyőzéséről van tehát akkor szó. Nézzük meg Róma 8:13-19. verse. Óriási kijelentése ez a Szentírásnak. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Most kérdezzük csak vissza, kik az Istennek fiai? Akiket Isten lelke vezérel. És kedveseim, nem kérek választ, de önöket és engemet az vezérli? Ha igen, akkor Isten gyermekei vagyunk, és jogosan szólítjuk a mi atyánkban, atyánknak a mindenható Istent. De ha mi csak elmondjuk a mi atyánkot, de mi nem élünk a mi atyánk szerint, akkor még nem jutottunk el arra a szintre, hogy Isten lelke vezérel bennünket. Azonban, ha most úgy érezzük, mi nem jutottunk el erre, amiről tanulunk, kérjük a jó Istent, és ő bőséggel meg fog bennünket segíteni, és vezetni fog.
hogy mi győzelemre jussunk, hogy mi megtapasztaljuk az Isten jóságát, az Isten szeretetét, az Isten gondoskodását, és hogy bennünk lakozik a Szentlélek Isten is győzelemre vezet. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez is egy óriási kijelentés. Tehát akkor mit kérjük meg? Kérjük meg Istentől azt, hogy Istenem, Szentlélek által költöz belém, éld a te életedet. Sorozat elején idéztük János evangéliuma 14 rész, a 21. 23. versét, és azt mondta Jézus Krisztus, a Károli Gáspárnál egy kiigazítást kell itt tennünk, hogy szó szerint a görög eredetben az áll, hogy aki megtartja az én beszédemet, a szereti az én atyám, én is szeretem azt, és ahhoz megyünk, és most jön a lényeg, abban lakozunk. Károly azt mondja, hogy annál, görög eredetben ezt mondja, abban lakozunk. Hol akar, kedveseim, a Jóisten lakozni? Bennünk. Én ő bennük, ők pedig én bennem, mi pedig ketten egyet vagyunk, mondja Jézus, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engemet. Következő idézet, Lukás 18:26-27. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? És ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennél lehetséges. Kedveseim, tudom, hogy sokszor megpróbáltuk már azt is, hogy mi jobb emberek leszünk, és nem sikerült. De csak ezért. Kérjük meg a Jóistent, hogy legyen segítségünkre, mert nekünk lehetetlen megváltoznunk. De hogyha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor ő meg tudja valósítani azt az örök elvet. A legnagyobb ellenségünk tehát nem a sátán. Tovább, nem a másik ember. Nem a rossz körülmény, hanem a bűnös természetünk. Kedveseim, én nem is tudom, hogy melyik részét hangsúlyozzam a mai témakörünknek, talán ez egy összegzése az egész témakörünknek. Tehát nem a sátán, és pedig általában mi kit szoktunk okolni. Hát, ha nem volna az ördög, akkor én sokkal jobb ember volnák. És hogyha rájutunk a kalapáccsal az ujjunkra, akkor általában nagyon sok keresztény ember mit szokott mondani? Rendszerint elkáromkodja magát, és ebben a káromkodásban Isten szidalmazza. Vagy az ördögöt. Tehát nem a sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, ami legnagyobb ellenségünk, hanem a mi bűnös természetünk. És ez a bűnös természetünkkel pedig csak egyedül Isten segítségével tudunk megküzdeni. És most végül, ne vigy kísértésbe. Mit hord magában? Kérelemnek az első része. A kísértéseket el lehet kerülni. Nem kell, nem feltétlenül kell belesétálni, de természetesen hogyan? Nem elég megtérésre jutni. Képzeljék el, beszéltem egy emberrel, fiatal emberrel, azt mondja, hogy múlt vasárnap 3:43-kor megtértem. Én beszéltem itt is egy emberrel, aki azt mondta, hogy én megtért ember vagyok. Én ezt elhiszem. Csak milyen időközönként kell megtérnünk? Egyszer s örökre, vagy minden nap? Minden nap. Tehát nem elég megtérésre jutni. Nem elég elvetni a gabonát, vagy pedig a buzát, bocsánat, a kukoricát, azt gondoznunk kell. Naponta együtt kell élnünk Krisztussal, Istennel. És ez az egyetlen út. Énok Istennel járt, és eljutott a végső győzelemre. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. És ez valóban így van. Jézus Krisztus ezt mondta Simonnak, Péternek, Simon, Simon, ími a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a buzát. Kedveseim, nem csak Pétert kérte ki a sátán, hanem egyszerűen mindannyiunkat. De most nézzük Pétert. Hadd kérdezzem, Péter szerette Jézus Krisztust? Igen. Péter nem akarta megtagadni Jézus Krisztust? Nem akarta megtagadni. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Akkor miért? Mert igaz az első is. Igaz a második is, de sajnos igaz a harmadik is. Az is igaz, hogy Péter szerette Jézust, az is igaz, hogy Péter nem akarta megtagadni,
Mert közvetlenül azon az éjszakán Péter azt mondta Jézusnak, amikor Jézus közölte vele, hogy ma éjjel háromszor megtagadsz, míg a kakas kétszer megszólalt. És azt mondta Péter, Uram, nem, én kész vagyok veled a halálba menni, de én soha téged nem tagadlak meg. Mégis átokkal tagadta meg? Akkor miért? Péter sírt. Péter az ima idejét Getsemánéban elaludta, és besétált a kísértésbe. Miért esett el ő a kísértésbe? Hát Jézus nem mondja, hogy ő imádkozik érte. Következő vers hozza, igen, Jézus imádkozott Péterért. Hát akkor miért esett el? Miért tagadta meg átokkal Jézus Krisztust ott a fő, vagyis az ítélőbíró udvarába? Azért, mert az ima idejét elaludta. Kedveseim, számunkra az ima olyan eszköz, ami bennünket győzelemre vezet.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora!